0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben.

0: Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk.

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
4: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
5: Mária Rádió és

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot
3: kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok. Köszönthetem a hallgatókat az Élet Kenyere közösség házából. Mai műsorunkban velünk vannak
1: Veronika,
2: Mária Zsuzsanna nővér,
3: László testvér,
0: akiket nagy szeretettel köszöntök. Mai műsorunkban a megszentelt életről fogunk beszélgetni, és a műsor elején Veronikát kérném, hogy vezesse fel mai műsorunkat.
1: Ahogy arról korábbi műsorokban már volt szó, az Élet Kenyere közösségnek egyik alapvető hivatása, hogy népben élünk, vagyis különböző életállapotú hívek élnek egy fedél alatt egy közösséghez tartozóan. Beszéltünk már a családokról, házaspárokról, beszéltünk az egyedülállókról, és akkor ma eljött az idő, hogy az Istennek szentelt életet élőkről is szót ejtsünk. Ők azok a közösségünkben, akik habitust viselnek, hasonlóan a szerzetesekhez, akik a testvér Jézust jelenítik meg közöttünk, de ugyanakkor ide tartoznak a papok is, közösségünkhöz tartozó papok, akik a liturgiának és a szentségeknek az emberei, akik mindig elérhetőek. Valamint vannak még remeték, akik mindenkiért küzdenek az imádságban, és úgynevezett zarándok testvérek is, akiknek az a hivatásuk, hogy a világ végére is elmenjenek, és hirdessék az evangéliumot olyan helyeken, ahova esetleg az egyháznak az intézményei nem érnek el. Nem érnek. A műsorban volt talán szó arról, hogy a közösségünk az hívek társulása, vagyis nem szerzetes rend, és ez sokszor azok, akikkel találkozunk, problémát okoz, hogy akkor hogy van ez? Most szerzetesek, nem szerzetesek, fogadalmat tesznek, ugye hármas fogadalmat tesznek a megszentelt életűek szegénységre, engedelmességre és az Isten országáért vállalt tisztaságra vagy szüzességre. Akkor hogy is van ez? Az 1960-as, 70-es években kezdődött az egyházban egy olyan megújulás, ami hát szétfeszítette az addigi struktúrákat, tehát olyan közösségek születtek, amikben mindenkinek helye volt. Tehát nem volt már ez a szétválasztás, hogy van papság, van papi közösség esetleg, van szerzetes rend, és vannak külön a házaspárok, meg valahol még egyedülállóak, hanem egy közösségbe gyűltek, az ősegyháznak a mintájára, ahol szintén ugye egy közösségben élt mindenféle életállapotú keresztény, és az egyház fölismerte ennek az ajándékát és a gyümölcseit, úgyhogy 1988-ban a Christi Fidelis Laici kezdetű enciklikában ezt megemlíti, és lehetővé teszi, hogy világiak, illetve egyházmegyés papok is fogadalmakkal elkötelezzék magukat. Ebből felolvasom a vonatkozó pontot, mert ez mindenki számára érdekes lehet. Ez az 56. pont. A különböző világi hivatások alcímet viseli. Az egyház

0: változatos gazdagsága minden életállapotban megmutatkozik. Így a világi életállapotban különböző hivatások rejlenek, vagyis az egyes világi hívők lelki és apostoli útjai. A közös világi hivatáson belül sajátos világi hivatások fakadnak. Ezen a területen megemlíthetjük azt a lelki tapasztalatot, amely nemrég érett be az egyházban a különböző formájú világi intézmények révén. A világi Krisztushívők, sőt, papok számára is megnyílt a lehetőség az evangéliumi tisztaság, szegénység, engedelmesség tanácsának vállalására, fogadalmak vagy ígéretek által, ugyanakkor megtartva saját világi vagy klerikusi állapotukat. Amint a szinódusi atyák megjegyezték, a Szentlélek az önátadás más formáit is fölkelti, melyekkel olyan személyek, akik teljesen a világi állapotban maradnak, Istennek adják magukat. A szent lelket nem lehet beszorítani törvények közé, ezt ismerte föl az egyház, és nekünk a közösségben ez azért fontos, mert a szerzetesekre az egyházban más törvények vonatkoznak. Például klauzúrás a házuk, vagyis vannak olyan részek, ahova nem mehet be akárki, sőt, igazából senki, különleges kivételektől eltekintve. Viszont a mi közösségünk éppen arról ismerhető fel, hogy a világban van. Ugye beszéltünk a szegényekkel való együttélésről, a befogadásról, ez nem megvalósítható egy szerzetesi életformában. Ott nem lehet az, hogy a szegényt beengedjük a házunkba, akár a szomszéd szobába, sőt van olyan, hogy egy szobába ugye többen is alszanak, ez nem lehetséges. Tehát fontos, hogy megőrizzük a szabadságunkat ezen a téren, és tudjunk nyitott házként működni.
1: Már beszéltünk erről, de biztos vannak olyan hallgatók, akik nem tudják, hogy ti milyen életállapotot választottatok, és miért ezt választottátok, és mit jelent számotokra ebben élni, ebben keresni az Urat.
2: Mária Zsuzsanna nővér vagyok, ahogy a nevem is mutatja, nevemhez hozzátartozik az, hogy nővér, vagyis testvére lenni mindenkinek. Én a megszentelt életet választottam a közösségem belül. Annak idején a 90-es években nekem nagy erővel határozta meg az életemet, hogy van ilyen közösség, hogy akármilyen életállapot helyet kaphat benne. Nekem akkor, mint fiatal lánynak, aki még kerestem a helyemet, vagy a hivatásomat is, nagyon fontos volt, hogy bármi lehetek. Tehát, hogy lehetek, választhatom azt, hogy családot alapítok, választhatom azt, hogy nővér leszek, elköteleződöm egyedülállóként, teljesen az Úrnak, hogy ez a személyes hivatás, ez nem változtat azon, hogy melyik családhoz, melyik közösséghez tartozom. Tehát, hogy én ezt óriási szabadságként éltem meg, hogy ha én itt elköteleződöm, akkor nem jelenti azt, hogy én feltétlenül nővér kell legyek, mint több szerzetes közösségben voltam én is. Volt három nővér Váradon, egy Málersdorfi Ferences nővér, egy orsolyás és egy Jézus szíve népleány. Hát mikor kerestem a helyemet, mindig azt kerestem, hogy vajon melyik őjükhöz kéne hasonlítanom nekem. Mind a három nagyon elkötelezetten, nagyon másképpen élte meg ugye a hivatását, és mind a három vonzó volt a maga nemében. Ami nagyon tetszett nekem, és talán ez vonzott a legjobban, hogy mivel egyedül maradtak a kommunizmus viszontagságai miatt, az üldözés miatt, ez volt az egyetlen túlélési forma, hogy állandóan nyitott volt az ajtajuk, tehát, hogy akármelyikhez mehettem, akármikor szinte, tehát, hogy mindig fogadtak, tehát, hogy ez a hozzáférhetőség volt. És azt hiszem, hogy ez, hogy testvérnek lenni, ez azt jelenti, hogy mindig ugyanazon a szinten maradok, mint a másik, és mindig elérhető leszek. Soha nem kerülök fölé.
1: László testvér?
3: László testvér vagyok. Én azt szeretném elmondani először is, hogy az én hivatásom az Élet Kenyere közösségbe nem érthető azok nélkül, az előzmények nélkül, amik átalakították az én életemet még évtizedekkel ezelőtt. Az 1970-es, 80-as években egy olyan nagy lelki megújulás volt Magyarországon, amelyben én kerem megtalálni a helyemet. Azelőtt mindig magányos voltam, és szomorú volt egyedül menni templomba, és amikor találkoztam ezzel a megújulással, akkor ott a sok fiatal, sok lelkes ember, gitáros énekkar, és nagy lelkesedés, ez magával vont engem. És akkor az Isten kapcsolatom egészen átalakult, egyéni filozofálgatásból átalakult egy közösségi Isten kapcsolattá. Akkor még üldözték a kis közösségeket, mert diktatúra volt, de mi titokban összejártunk, és találkoztunk, és együtt imádkoztunk, és énekeltünk, és ez lelkesített minket, és templomban volt egy pap, aki nagyon bátran beszélt, nem sokára el is helyezték aztán, és megszerveződött a Caritas. Egy idő után én lettem a Caritas vezető, ez nem a hivatalos Caritas volt, mert volt egy hivatalos Caritas is, ami az egyházmegyében jegyezve volt, amilyen az abszolút nem hivatalos volt, viszont sokan működtek benne. A fiatalok közül 10-20-an is eljöttek, amikor elmentünk szegényeket segíteni, vagy mozgássérülteket elvinni valahova, programokat szervezni számukra. Tehát egy olyan hitet éltem meg, ami nem egy befelé forduló, csupán előírt imádságokból álló hit, hanem egy olyan hitet, ami kapcsolat az emberek között. Kis közösségeink voltak, amikkel titokban találkoztunk, mert akkor még üldözték ezeket. Az evangéliumot olvastuk, és megbeszéltük azt, hogy mi hogy valósíthatjuk meg azt, amit Jézus mondott. Erre építettük föl az életünket. És ez egy olyan gyönyörű cél volt, hogy az embert mindig vitte előre, hogy akkor hogy lehetne ezt még jobban csinálni. Aztán jött a rendszerváltás, amikor már szabadok voltak a kis közösségek, sőt más közösségek is létesülhettek, akkor már együtt élő közösségek is létesülhettek Magyarországon. És ezek egyike volt az Élet Kenyere, amellyel kapcsolatba kerültem, és így ilyen előzmények között beléptem az Élet Kenyere közösségbe, ahol szintén fontos a szegények segítése, fontos az egyszerűség, szegénység, azok az eszmények, amiket én még korábban tanultam, és úgy éreztem, hogy ezt az Élet Kenyerében tudom leginkább megvalósítani, egy olyan Isten kapcsolatban élni, ami nem egy szokványos templomba járás, vagy szokványos imádkozások, hanem egy olyan Isten kapcsolat, hogy én megpróbálom azt tenni, amit Jézus kér tőlem.
1: Mit jelent László testvérnek a megszentelt életben élni, és miért emellett döntött?
3: Hát azért döntöttem emellett, egyrészt, mert már nem voltam olyan fiatal, és nem kötöttem házasságot addig, tehát egyedül házasságot addig.

0: Veronika, te miért ezt az állapotot választ, az életállapotot választottad, amit választottál?
1: Nekem kicsit kacifántosabb az utam, mert hát megtérésem után rögtön én úgy voltam vele, hogy én mindent oda akarok adni Istennek, és ugye ennek klasszikus formája a nőknek az, hogy szerzetesek lesznek. Úgyhogy én is látogattam szerzetes rendeket, kerestem azt, hogy melyik lenne az, amelyikben azt a hasonlóan Lászlóhoz, amit eszményt felfedeztem az evangéliumban, azt megélhetném. Aztán találkoztam én is az Élet Kenyere közösséggel, és az volt bennem, hogy na, ebben a közösségben az alapok jó helyen vannak. Tehát, hogy innen elindulva lehet valamit kezdeni ezzel. Tehát, hogy találkozik azzal, amit én fölismertem. És mivel ugye akkor még úgy gondoltam, hogy csak szerzetesként lehet mindent odaadni az Úrnak, el is indultam ezen az úton, tehát én úgy léptem be, hogy már pedig én majd nővér leszek. Aztán nem nagyon lehetett akkor ilyet, éppen a közösségnek egy nehéz időszaka volt, főleg egyházjogi szempontból, úgyhogy nem lehetett fogadalmakat tenni. Beöltözésem az megvolt 2013-ban, tehát fogadalom nélkül ugye előbb beöltözés megvolt, és fokozatosan az Úr arra vezetett, hogy nekem nem ez az utam, tehát nem ez az Istennek szentelt élet az, amiben én leginkább megélhetem az ő követését, úgyhogy 3 év után kértem, hogy akkor nem ezt az utat folytatnám, de ugyanúgy a közösségben, ahogy Mária Zsuzsanna nővér mondta, tehát, hogy a közösségi hivatásunk az megelőzi az életállapotot. Tehát az, hogy milyen életformát szeretnénk élni, az még előtte van. Úgyhogy levetettem a habitust, és amikor fogadalmat tettem a közösségben, akkor én egyedülállóként tettem, tehát nem megszentelt életű egyedülállóként, vagyis kettős fogadalmat tettem, tehát nem tettem fogadalmat az Isten országáért vállalt tisztaságra. Azért döntöttem így, több ok is van, de talán a legfontosabb, hogy úgy érzem, hogy az a tanúságtétel, amit én adhatok, az közelebb áll az emberekhez. Ugyanis előtte többször hallottam, hogy hát persze ti ezt élitek, mert szerzetesek vagytok. De én, aki a világban vagyok, én, aki dolgozok, vagy akinek családja van, hát ezt nem lehet. Tehát én itt vagyok, ugyanúgy egyszerű világi vagyok, mint bárki a templomból, és azt mondom nekik, hogy de lehet. Tehát lehet komolyabb keresztény életet, lehet többet adni az Úrnak, lehet elköteleződni, lehet fejlődni a hitben, hogy ez nem papi vagy szerzetesi privilégium, hanem az Úr mindenkit arra hívott a keresztségben, hogy hozzá hasonlóvá váljunk. Mindenkinek az a hivatása, hogy Krisztusivá, Krisztussá váljon. Nincs fölmentés.
0: Lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Arra kérnélek benneteket, hogy azok, akik keresik az útjukat, vagy talán gondolkodnak azon, hogy a megszentelt életet válasszák, mi az, ami segíthet nekik ezen az úton? És mivel tudnátok bátorítani őket? Miért jó a megszentelt életet választani?
2: Hát én nem tudatosan választottam, hanem tehát ha Isten megragadja az ember szívét, annyira el tudja szeretni egy ilyen minden logikát nélkülöző útra is, nem mondjam őrültségre, mint a megszentelt élet, bár ez ilyen nagyon szépen hangzik, de nem ez a természetes, tehát az a természetes, ha valakinek családja van, gyermekei vannak, és ebbe az irányba irányítja az életét. Az, hogy valaki megszentelt életet választja, az egy rendkívüli valami. Tehát úgy gondolom, hogy van a rendes út és a rendkívüli, és hát nagyon sokan szeretnének rendkívüliek lenni. Tehát, hogy ehhez csak

0: Isten szerelme, tehát hogy nem az egyén, tehát nem elég az, hogy én akarom, és minden áron keresztül viszem, mert amikor nehézségek lesznek, csak ez az elszeretettségnek a tudata, ez segít át rajta.
1: Én is valami ehhez hasonlót szeretnék mondani. Nem az a lényeg, hogy az embernek mi az életállapota, hogy nős, házas, családos, vagy egyedülálló, megszentelt életű, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy minél jobban Istennek adjuk magunkat. És amilyen formában én Istennek tudom adni magamat a legjobban, az az igazi. A legtöbb ember családosként tudja legjobban Istennek adni magát. Az én életem meg úgy alakult, hogy én egyedülállóként, illetve megszentelt életüként tudom Istennek adni magamat. Mindig az evangélium legyen előttünk, amit Jézus mondott, amit Jézus tanított, hogy ilyenek legyünk, olyanok legyünk, mindig az legyen a cél. Ne a világi céljaink legyenek az elsők, hanem az evangélium megvalósítása, a hit, a szegénység, az odaadottság, szegények segítése, az eszmények megvalósítása, az a cél. A életállapot az mellékes, az kialakul egyik embernél így, másiknál úgy.
2: De aki esetleg nem a megszentelt életet választaná, hanem másképpen szeretné Jézusnak adni az életét, közelebb lenni hozzá, Veronika, mivel bátorítanád őket?
3: Azt gondolom, hogy ők is nagyon közel lesznek Krisztushoz. Nem nagyon lehet itt bátorítani. Tehát amit László elmondott, az evangéliumot kell érni. Akárhol vagyunk. Én talán azt tenném hozzá, hogy nem érdemes túl sokat foglalkozni a kérdéssel, és bánkódni, vagy vágyakozni valamire, ami úgysem lesz. Például nagyon konkrét példával, tehát valaki házasságot szeretne, nagyon úgy érzi, hogy ő ebben élhetné meg a teljességét a keresztény életének, de nem talál házastársat. Nem gondolom, hogy 40 fölött még akkor azon kellene agyalnia, vagy hogy jaj, akkor holva mehetnék, hogy lehetne. Lehet, hogy az Úr azt üzené, hogy te ebben maradsz, te egyedül maradsz, de velem sosem leszel egyedül. És ezt nem csak a megszentelt életűeknek mondja, hanem mindenkinek. Velem sosem leszel egyedül. Bízzuk rá ezt a kérdést is.
2: Akkor ezen gondolattal búcsúzzunk a kedves hallgatóktól, hogy bármilyen életállapotban is vannak a kedves hallgatók, bármilyen élethelyzetben, azt üzeni az Úr, hogy velem sosem leszel egyedül. Nincsenek egyedül a kedves hallgatók, mert ott, ahol éppen vannak, amiben éppen vannak, az Úr ott van önökkel, és kérjük az Úr áldását, segítségét életük minden helyzetében. Köszönjük, hogy mai műsorunkban is velünk voltak, köszönjük figyelmüket.
3: Veronika,
4: Mária Zsuzsanna nővér,
1: László testvér
2: és Illés Izabella. Az Élet kenyere közösség műsorát hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te gondoskodsz arról, hogy minden nap legyen kenyér az asztalunkon. Segíts nekünk megértenünk azt, hogy ezért mindenkor hálásak kell legyünk, és soha ne vegyük természetesnek a te nagy lelkűségedet, amellyel gondoskodsz rólunk. Adj erőt és kitartást mindazoknak, akiknek nincs elég ételük. Amen.

Urunk, hálát adunk neked a mindennapi kenyerünkért, amivel táplálkozhatunk. Kérünk, áld meg azokat is, akiknek nincs elég étel az asztalukon. Segíts minket abban, hogy megosszuk a bőségünket a rászorulókkal, és segítsünk nekik megtalálni az élelem forrásait. Áld meg őket, és adj nekik erőt a mindennapi küzdelmeikhez. Amen.

Menyei atyánk, köszönjük neked a bőséget és jólétet, amivel megajándékoztál minket. Áld meg az asztalunkra kerülő kenyeret, hogy mindig elegendő legyen belőle minden család tagunknak. Segíts minket abban, hogy tiszteljük és becsüljük az ételt, amit nap mint nap elfogyasztunk. Hálásak vagyunk minden áldott pillanatért és minden falatért, amit elfogyaszthatunk. Amen.

Kérünk téged, áld meg a kezünket és a földeket, ahonnan származik a kenyerünk. Segíts minket abban, hogy bölcsen gazdálkodjunk az élelemmel, és tiszteljük azt, amit nap mint nap fogyasztunk. Adj nekünk erőt és kitartást abban, hogy másokkal is megosszuk a bőségünket, és segítsünk neki megtalálni az élelem forrásait. Köszönjük neked mindazt az áldást és gondoskodást, amit nap mint nap tapasztalhatunk az asztalunknál.

Ó, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked mindazt a kenyeret, amit nap mint nap asztalunkra terítesz. Könyörülj rajtunk, és áld meg minket mindennapi kenyérrel, hogy soha ne szenvedjünk éhséget. Adj erőt és egészséget, hogy méltók lehessünk arra, hogy megélhetésünket biztosítani tudjuk. Amen.

Istenünk, köszönettel fordulunk hozzád, mindazért az élelemért, amivel táplálsz minket napról napra. Kérünk téged, adj erőt nekünk, hogy becsüljük meg a mindennapi kenyér áldását, és segítsünk másoknak is, akiknek kevésbé van mit enniük. Kérlek, Uram, áld meg a gazdákat, áld meg a terményeiket, hogy bőségben élhessenek.

Ó, mennyei atyánk, hálát adunk neked minden nap a mindennapi kenyerünkért. Áld meg az ételt az asztalunkon, hogy tápláló legyen, és erőt adjon nekünk a mindennapi küzdelmeinkben. Segíts, hogy mindig hálásak legyünk az élelemért, amit minden nap megkaphatunk tőled. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és nem hagyod éhezni a családunkat. Amen.

Istenünk, kérünk téged, áld meg a családjainkat bőséggel és jóléttel. Segíts nekik megbesülni az általad adott kenyeret, és oszd meg velük gazdagságodat. Adj erőt és támogatást a rászorulóknak, hogy ők is részesüljenek abból az áldásból, amelyet neked köszönhetünk.

Minden nap hálát adok neked, Istenem, azért a kenyérért, amit az asztalunkra teremtesz. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólunk, és biztosítod a mindennapi megélhetésünket. Segíts, hogy mindig értékeljem azt a kenyeret, amit naponta elfogyasztok, és segíts másoknak is, akik kevesebbet kapnak. Amen.

Istenem, köszönjük gondviselésedet, amivel csodálatosan rendezed életünket. Ha jó termés van, és gazdagon ontja a szemet a kalász, akkor bőven van kenyér az asztalunkon. De ha elveri a jég a búzamezőket, vagy tartós aszály nehezíti sorsunk, te akkor is gondot viselsz ránk. Lehet, hogy nem tudjuk hetekre előre, hogy mit eszünk. De a mindennapi, a betevő falat mi sem tudjuk hogyan és honnan mégis kikerül. Azt akarod, Urunk, hogy mi szeretetet gazdag tárházából éljünk. Áldassál ezért, jó atyánk. Amen.

Arra kérünk, jó atyánk, hogy adj nekünk igaz hitet a mindennapi kenyér mellé. Olyan igaz hitet, mely nem engedi, hogy zúgolódjunk a szükség idején. Add, hogy beérjük a te szent akaratod cselekvésével, s így hálásak legyünk még a morzsákért is, mivel még a morzsák is jobb ízűek, ha te vagy számunkra, ha te vagy áldott Krisztusunk, az élet kenyere. Van úgy, atyánk, életünkben, hogy a sok kenyér semmi örömöt nem nyújt számunkra, mert lelkileg szomorúak és elesettek vagyunk. Ilyenkor, atyánk, olyan nehezen megy le a falat. Ilyenkor, atyánk, valami hiányzik kenyerünk mellől. Légy te, Urunk, mindig mellettünk. Légy te, Uram, mindig a megterített asztalunk vendége, hogy áldott legyen hajlékunkban a kenyér és a munka, a szeretet és a beszéd, a bőség vagy a szükség. Ezért a hálaadás e szép napon sokakkal együtt hadd imádkozzam én is így. Köszönjük, atyánk, a gondviselésedről beszélő kenyeret. S taníts megelégedetnek lennünk életünknek minden napján. A te kezedbe helyezzük, Uram, a családunkat, a népünket, a kenyerünket. Tégy minket mindig hálásakká. Családunk és népünket áld meg, s adj nekünk szebb jövendőt. Jézus Krisztus nevében. Amen.

Drága Krisztusunk, köszönjük, hogy tanítványaiddal együtt minket is arra tanítasz, hogy földi életünk szükségleteit minden nap bízzuk rád, és egy ilyen összefoglaló fogalommal, a mindennapi kenyér fogalmával bízzuk azt a te gondviselésedre. Köszönjük, hogy ebben minden benne van, minden, ami a földi életünkhöz szükséges. A te csodálatos titkod ez, hogy miért nem valami más élelmiszer lett ez a minta, vagy ez az összefoglaló valami, hogy miért éppen a kenyér. Uram, a te bölcsességeddel már elrendelted a kenyér fontosságát és szimbolikusságát. Az Ószövetségben is a pusztában vándorló népedet égből alászállott kenyérrel, mannával tápláltad. Köszönjük, Uram, hogy a kenyér színe alatt elrejtőzve önmagaddal táplálod a te újszövetségi választott népedet, hiszen a földi életünk egy zarándokút az örök élet felé. Hálásak vagyunk neked mindkét fajta kenyérért, a testiért és a lelkiért egyaránt. És add, Uram, hogy mindkét kenyér elérje bennünk a hatását, és erőt tudjunk meríteni minden nap a földi kenyérből, a munkához, és lelki erőt tudjunk meríteni a mennyei kenyérből, ami te magad vagy, hogy eljussunk majd egyszer zarándokutunk végén a te országodba. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakulj és szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Szilágyi László állandó diakónus vezette, a kántori szolgálatot és a technikát biztosította a helyszínről Puja Josip. Köszönjük, hogy az éter hullámain keresztül imádságos lelkülettel együtt velünk imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mára Rádióval. Áldott szép estét kívánunk mindannyiunknak. A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden.

0: Szól, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: rászor ülni a két karmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

Szól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk,

0: Hosszájan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Ryan, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki a mennybe fölment. Asszony!

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünnepé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Jan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!

0: üzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály Arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály Arkangyal, védj

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevossán kovácsolják kardjukat és lándzsájukat szőlőmetsző késé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát, és szívünkön viseljük az életet fenntartó föld sorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szó Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevassán kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatában gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozott struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszített

0: Ez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mind egyéni, mind közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani. A szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélés szolgáljuk, és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét, és magáét, az emberi szívét. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket, és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk, és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovásoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, saját kezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i saját kezűleg

aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colacci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leo Pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza, kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leo pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbízatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcinai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaé, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Giampiero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki: a szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képesítette arra, hogy figyelemmel, mosollyal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagy lelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés, a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke,
és Boldog Luciani szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahúga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának Boldog első János Pál egy ex indumentis erekjéjét, vagyis a Boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
0: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, 2026. szeptember 2-a van, szerda reggel, ami azt jelenti, hogy a Sepsiszentgyörgyi stúdióból ébresztjük Önöket, és köszönjük, hogy csatlakoztak, kapcsolódtak a Mária Rádió adásához. Azért, hogy a napunk áldásos legyen, kezdjük a mai napunkat imával. A mai imánkat felajánljuk minden ágyhoz-házhoz kötött betegért, azokért, akiknek az éjszakájuk talán nehéz volt, megpróbáltatásokkal telve, azokért, akik nehéz műtétek előtt állnak, kérjük a Jóisten áldását az orvosokra, ápolókra, de a családokra is, hogy a megpróbáltatások közepette hitben megerősödve tudjanak kitartani. És ne feledjük el, hogy a Jóisten soha nem engedi, hogy erőnkön felül megpróbáljanak, és minden próbatételben ott van, és adja a kegyelmet, hogy kitartsunk. Hívjuk Önöket, hogy így lépjünk a Jóisten színe elé. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el engem szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy. Amen.
1: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezzó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
0: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Reggeli csendesség.
1: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Sem az nem számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.

Sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden rajtunk múlik. Ha eleget dolgozunk, ha jó szervezők vagyunk, ha megtaláljuk a megfelelő módszert, akkor biztosan sikeres lesz majd a szolgálatunk. Szent Pál apostol azonban egészen más szemléletre tanít. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy mindannyiunknak megvan a saját feladatunk Isten országának építésében. Van, aki ültet, és van, aki öntöz. A növekedést azonban mindig Isten adja. Ez egyszerre tanít alázatra és bizalomra bennünket. Alázatra, mert emlékeztet arra, hogy nem mi vagyunk az Isten. Nem a mi ügyességünken, talpra esettségünken múlik minden. Nyilván meg kell tennünk a magunk részét lelkiismeretesen és felelősségteljesen. Használnunk kell a kapott talentumokat. De mindezt annak tudatában, hogy a megtérés, a lelki növekedés és a gyümölcstermés mindig az Úr kegyelmének műve. Az ige bizalomra is hív, és egyben megszabadít a bizonyítási és a megfelelési kényszertől. Megtanít arra, hogy nem kell minden terhet magunkra vennünk, hiszen nem csak tőlünk függ az eredmény. Hűségesen el kell végeznünk a ránk bízott feladatot. Imádkoznunk kell értem. A többit pedig rá kell bíznunk az Úrra. Talán éppen azért fáradunk el időnként, mert átvesszük az Úr szerepét. Az ő helyébe lépünk. És így olyan terhek kerülnek ránk, amelyeket Isten nem is nekünk szánt. Senkinek a szívében nem tudsz hitet teremteni. Sem a házastársad, sem a gyermekeid, sem a rokonaid vagy a munkatársaid szívében. Azonban a megtérésükhöz, a hitre jutásukhoz hozzá tudsz járulni. Kérd ma a Szent Lelket, hogy mutassa meg, mi a te részed ebben. Mi az, amit neked kell megtenned? Tégy meg mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen az Úr ügyében való fáradozásod nem hiába való. Amen.

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket.

0: Áldott legyen üdvözítő Istenünk, aki megígérte, hogy a világ végéig minden nap egyházával marad. Adjunk hálát neki, és kérjük, maradj velünk, Urunk. Maradj velünk, Urunk, egész nap, sohasem nyugodjék le fölöttünk kegyelmednek napja.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Mai napunkat neked szenteljük, ígérjük, semmi rosszat nem teszünk és nem helyeslünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Add, Urunk, hogy egész napunk folyamán téged sugározzunk, a föld sója és a világ világossága legyünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Szent lelked irányítsa szívünket és ajkunkat, hogy mindig megmaradjunk igazságodban és dicséretedben.
1: Maradj velünk.

0: Istenünk, küld ragyogó világosságodat szívünkbe, hogy mindig parancsaid útján járjunk, és mentve maradjunk minden eltévejedéstől. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Mindig csak a mai napot kell megoldanunk, és megoldottuk az életünket, mondta Szent Gálikata.

0: Ébredjen a Mária Rádióval minden hétköznap reggel 6-tól 8 óráig, hogy jól induljon a nap.
1: Jézus köszönt a reggelem, Jézus dicsér az énekem. Jézus, kérlek, hogy légy velem, örködj a lelkemet.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk ismételten minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. Köszönjük, hogy csatlakoztak hozzánk, hogy bekapcsolódtak a reggeli ébresztő adásunkba. Azokat is köszöntjük, akik talán az éjszakai műszak után most mennek hazafele és az autóban hallgatnak bennünket, vagy éppen a munkahely felé tartanak. Köszönjük, és imádkozzunk együtt ezen a mai napon, hogy valóban Isten kegyelme kiáradjon és megnyilvánuljon rajtunk, hogy befogadjuk az ő szeretetét. Nézzük át gyorsan, hogy mi az, amit kínálunk önöknek így a reggeli ébresztőben. Szokott módon hamarosan a nap örömhírét, a nap evangéliumát fogjuk meghallgatni Baroti Tibor csikkozmási plébános elmélkedésével együtt. Ő fogja felolvasni természetesen az evangéliumot is. Aztán a reggeli ébresztő műsorunk közel 8 óráig tart. Híreket hallhatnak, a nap szentjének az ismertetője is elhangzik. 8 óra előtt néhány perccel az igézőt hallják.
2: 8 órától pedig szent misét közvetítünk Csanádról, ezt követi a hét plébániája, majd ima szándékaikat fogadjuk 9 órától, ezt követően a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk.
1: 10 órától Krisztussal a mindennapokban Karácsony Tibor atya gondolatait hallják, majd 10 óra 30 perctől a megértő gondozás kulcsa adásunkat dr. Kis Gabriellával beszélgetek a szeptemberi hónapban az Alzheimer világnap van, erről ez lesz a téma.
2: 11 órától kapcsoljuk Rómát az általános pápai audienciát, majd délben az Úrangyalát imádkozzuk, a Zsolozsmából a napközi imaórát,
1: és 1:15-től a Déli Magazinnal várom önöket, mivel első szerda van, így filmajánló is lesz, Kollár István filmrendezővel fogunk beszélgetni az ő filmjéről, az Alzheimer dokumentumfilmről. Nem egy új film, de itt Romániában ebben a hónapban lesz bemutatva, hogy mikor és hol, azt majd a Déli Magazin keretén belül fogjuk elmondani. A Déli Magazin végén egy újabb műsorismertető is elhangzik.
2: De azt még elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy ma este 7 órától közvetítünk Szent Misét Korondról, a szentségimádást pedig Csíksomjóról, a Csobotfalvi templomból hallhatják.
1: És most hallgassuk meg az evangéliumot. Baroti Tibor csikkozmási plébános fogja felolvasni, és azt a rövid elmélkedést is vigyük magunkkal, amit készített a plébános úr.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolta láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a beteg,

0: betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek, mindegyikre rátette kezét és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre, a nép sokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádió hallgatók, a mai evangéliumi rész talán nem csak azért különleges, vagy azért fontos, mert egy gyógyító csodájáról hallunk Jézusnak, mert ő meggyógyítja a mi sebeinket, hanem küldetést és új irányt is ad általa az életünknek. Ebben a részben nagyon szép mozzanat kapcsolódik össze. Az egyik mozzanat, hogy Jézus lehajol az emberekhez a bajban. Amikor Simon anyósának betegségét észreveszi, megérinti és meggyógyítja. Ez azt üzeni számunkra, hogy Isten nem maradt távol a mi szenvedéseinktől, hanem a mi személyes fájdalmaink és szükségeink megérintik az ő szívét. Aztán összekapcsolódik másrészt, hogy mindezek következtében, mindezek után Jézus elvonul imádkozni. A nagy sikerek és az emberek szeretete közepette is tudja, hogy honnan merítsen erőt. Mennyire fontos ez az imádságnak a pillanata. Talán Jézusra is ránehezedett az a nyomás, az a teher, amely bennünket is hajt, hogy még többet is folyamatosan másokért, mások szolgálatáért dolgozzunk, tegyünk, viszont nem hagyja, hogy mások elvárásai eltérítsék a küldetésétől. És talán ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet ma számunkra, hogyha Isten üzenetét, Isten meghívását érzem, felismertem a szívemben, bármennyire is nemes és fontos feladatokat látok el, előbb az Istenre, az imádságban kell figyelnem, hogy abból merítsek erőt a mindennapjaimban a szolgálathoz. Ne hagyjam, hogy mások elvárásai meghatározzák az életemet. Aztán Jézus kijelenti, hogy más városoknak is hirdetnie kell az evangéliumot, az örömhírt. Jézus nem marad ott, ahol már szeretik és keresik az ő társaságát, vagy ahol népszerűségre tesz szert, hanem tovább megy. Azt is mondhatnánk, hogy maga mögött hagyja a sikert, maga mögött hagyja másoknak az imádatát, hanem elindul és azokat keresi, akik még várják őt, várják a megváltást, akiknek szükségük van rá. Jézus szeretete tovább küld bennünket. Nem azt kéri, hogy üljünk egy helybe tétlenül, hanem menjünk és keressük azokat az embereket, akik vágynak a jó hírre, hogy ne üljünk a babérjainkon, hanem induljunk el Jézushoz hasonlóan. Ne pöfeszkedjünk a biztonságba, ne zárkozzunk be a kényelmes vallásos életbe, hanem induljunk tovább hirdetni a jó hírt azoknak, akik nem ismerik még, vagy nem hallották az evangéliumot. Talán így ma elmélkedhetünk arról is, hogy mi az, amiből Jézus ma szeretne felemelni, és ki az, akihez talán rajtad keresztül szeretne eljutni. Megnézheted ezt a mai napodon. Ma csendben, nyitott szívvel ezért imádkozhatsz, és erre figyelhetsz. Figyelj Jézusra, és kövesd őt a jó hír, Isten országának jó híre terjesztésében.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és öméjébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leányom.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Úrunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújítod híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. szeptember 2-án a Sepsi Szentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 9 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Kapnikbányán a Szent Borbála templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért, a lelkek megmentéséért. Interaktív táncismereti előadás Marosvásárhelyen.
0: A Tánc 30 árnyalata című élőzenével és néptánc bemutatóval színesített interaktív táncismereti előadását hozza Marosvásárhelyre ma a Nemzeti Táncszínház. A Kultúrpalota kistermében az este 7 órakor kezdődő előadás középpontjában a Tánc 30 árnyalata című országimásfilm áll, amely a magyar táncélet teljes spektrumát mutatja be a klasszikus balettől, a kortárs táncon át a néptáncig, különös hangsúllyal a hazai hagyományokra és a regionális sajátosságokra. Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója a film részletein keresztül enged betekintést a magyar táncművészet világába. A vetítést élő zenével kísért néptáncmutató, néptánc bemutató és interaktív tánctanítás követi. A produkció minden korosztály számára tartalmas, ismeretgazdag és élmény alapú program. Tanévkezdő Szent Mise és Családos Nap Sepsi Szentgyörgyön.
1: Szeptember 13-án déli 12 órától kezdődik a tanévkezdő szentmise a Sepsi Szentgyörgyi Szent József templomban. Ezt követően családos napot tartanak a plébánián, közös ebéddel, játékkal egybekötve. Az ételjegyek ára 20 lej felnőtteknek, 10 lej gyerekeknek. Tombola most is lesz, ára 5 lej. Várnak minden családot, pedagógust a tanévnyitóra, de utána a közös együttlétre is. Ételjegyek a sekrestyében vagy az irodában vásárolhatók. Katolikus társadalmi napok.
0: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is megrendezi a KATTÁRS, Katolikus Társadalmi Napok országos programsorozatát, amelynek célja, hogy bemutassa az egyház sokrétű társadalmi szolgálatát és közösség építő küldetését. A rendezvény vándorfesztivál jelleggel minden évben más városban valósul meg, teret adva a katolikus intézmények, szervezetek és közösségek bemutatkozásának. A programok között előadások, kerekasztal beszélgetések, családi és ifjúsági események, kulturális műsorok, valamint lelki alkalmak szerepelnek.
1: A résztvevők megismerhetik a katolikus karitatív és szociális szolgáltatások munkáját, az oktatási és nevelési intézmények küldetését, valamint a teremtésvédelemhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A KATTÁRS idei helyszíne szeptember 18-a és 20-a között Kaposvár, ahol az igazságosabb és testvériesebb világot mottó mentén szervezik a programokat. Szeptember 18-án a rendezvényen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök. Élet a lélekben szeminárium Gyergyó Csomafalván és Szent Katolnán.
0: Szeptember 21-én este 6 órától a Gyergyó Csomafalvi templomban, szeptember 24-én, szintén délután 6 órakor a Szent Katolnai templomban kezdődik a 9-hetes Élet a lélekben Szentlélek szeminárium. Ez a lelki gyakorlat azok számára ajánlott, akik meg szeretnének újulni vagy erősödni hitükben, s vágynak a Szentlélek teljesebb működésére életükben.
1: A szemináriumon a főmunkát Isten lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszintesség, a bátorság és a hajlandóság a közösségi életre. Ugyanakkor ez a lelki gyakorlat segíthet, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, Istennel bőséges kapcsolatban legyünk és a hitben növekedjünk. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, irgalmát és szeretetét. Jelentkezni lehet a helyszínen, a kezdés időpontján. Orvos Tóth Noémi, Székelyudvarhelyen.
2: Hogyan törjük meg az öröklött családi mintákat címmel tart előadást Orvos Tóth Noémi október 15-én délután 6 órától Székelyudvarhelyen a Szikulusz Ifjúsági Házban. Az esemény ismertetője szerint elakadásaink, szorongásaink és ismétlődő kudarcaink hátterében gyakran felmenőink, feldolgozatlan traumái, félelmei és mintái állnak, melyeket neveltetésünk, viselkedésformáink vagy akár genetikai örökségünk révén hordozunk tovább. Saját sorsunk megértéséhez elengedhetetlen a transzgenerációs szemlélet, amint felismerjük őseink örökségét, elindulhatunk a gyógyulás útján, hogy elkerüljük a traumák továbbadását a következő generációknak. Jegyek elővételben válthatók a frontend.festin.hu oldalon. Tehát frontend.festin.hu honlap.
1: És hírműsorunk végén néhány szót az időjárásról. Szeptember első három hetében az ország legnagyobb részén a megszokottnál magasabb hőmérsékleti értékek várhatók, a legjelentősebb eltérésekre pedig a nyugati régiókban kell számítani. Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, melyből helyenként kisebb eső, zápor alakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. A friss hajnalt követően délután 25 és 31 fokot mérhetünk.
0: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Parciumban és a Bánságban. Dicsőszentmártonban és Marosvásárhelyen mértek 17 fokot, 16 fokot jelentettek Brassóból, Nagysármásról és Tordáról. 15 fok volt Baroton, Besztercén, Gyulafehérváron, Nagybányán, Nagyszebenben, itt Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és Zilahon is 15 fokot mértek. 14 fokot jelentettek Aradról, Csíkszeredából, Désről, Fogarasról, Kézdivásárhelyről, Kolozsvárról, Nagyváradról, Resicabányáról és Temesvárról. 13 fokot mértek Gyergyóalfaluban, Maroshévízen és Máramaros-szigeten, Déváról jelentettek 12 fokot, 11 fokot mértek Szatmárnémetiben.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szeptemberi vértanúk. A francia forradalom áldozatai. A francia forradalom nagyon hamar az egyház ellen fordult. Igen gyorsan kiderült, hogy a testvériség, egyenlőség, szabadság eszméi az egyház tagjaira nem igazán érvényesek. A forradalom és az azt követő háborúk értelmetlen vérfürdőiben mintegy 2 millió többnyire ártatlan embert öltek meg, köztük egyháziak ezreit, fiatal szerzeteseket és szerzetesnőket. Ezért vallási és erkölcsi szempontból a francia forradalmat, mint általában a forradalmakat, nem lehet pozitívan értékelni. A katolikusok üldözésének megindítatásához az ürügy ugyanaz volt, mint korábban, 8. Henrik angol király esetében. Henrik 1531-ben elszakította Angliát a pápától és egyházfővé tette magát. Kimondatta a parlamenttel, hogy a dogmák értelmezése és a liturgia szabályozása a királyt illeti, aki egyben az új anglikán egyház feje. A katolikusoktól feltétlen hűséget követelt, amit esküvel kellett megfogadni, s aki erre nem volt hajlandó, az életével fizetett, mint például Mórus Szent Tamás és Eicher Szent János. Ugyanezt történt Franciaországban. 1790. július 12-én az alkotmányozó gyűlés a klérust is az alkotmány elfogadására kötelezte. Ez megosztotta a papságot. Egy része tudomásul vette a követelést, mert úgy ítélték, hogy a kérdés nem hités erkölcs körébe tartozik. A papság másik része a római egyház elleni támadásnak látta, és ellenállt. November 27-én a gyűlés minden érsek, püspök és pap számára kötelezővé tette az alkotmányra tett következő esküt. Ő maradok a nemzethez, a törvényhez és a királyhoz, és minden erőmmel megtartom a nemzetgyűlés által alkotott és a király által elfogadott alkotmányt. A klérusnak kb. Harmada a fenntartásokkal ugyan, de letette a kikövetelt esküt. Akik nem tették ezt, azok részben emigráltak, részben állomáshelyüket elhagyva Párizsba húzódtak, ahol különböző intézmények épületeiben el tudtak tűnni a hatóságok elől. De a nemzetgyűlés a kommun hatására újabb törvényeket hozott az arisztokraták és az esküt lenemtett papok ellen. Kimondták minden a papok által kitalált bálvány megsemmisítését, a templomok szobrait és fémtárgyait beolvasztották, és fegyvert készítettek belőlük. Az 1791. szeptemberében létrehozott törvényhozó gyűlés feladata a római egyház és az esküt le nem tévő papok megsemmisítése volt. A girondisták, a párizsi sajtó és a forradalmárok azzal vádolták őket, hogy az emigráns királypártiakkal összeesküdtek a nemzet ellen. November 29-én a gyűlés kimondta, hogy azok a papok, akik 8 napon belül nem teszik le az alkotmányos esküt, ellenforradalmárok a törvénnyel és rossz szándékúak a hazával szemben. 1792 tavaszán a katonai vereségek és az osztrák porosz beavatkozás veszélye tovább szította az áruló klérus elleni gyűlöletet. Közben az országból elmenekült papok ösztönzésére 6. Pius pápa a forradalom ellenes szövetség pártjára állt. Erre a gyűlés minden nem esküdt papot összeesküvőnek és a nemzet ellenségének nyilvánította. Augusztus 10-én a gyűlés elhatározta a király letételét. Szeptember 2-án reggel a Nép barátja című újságban Marat az ellenségtől való megtisztítása szólította fel a népet, ami sorozatos gyilkosságokhoz vezetett. Ennek a keresztény üldözésnek lettek az áldozatai a köpenyei kármelita apácák is. Július 12-én a konvent rendelkezésére összekötözött kezekkel több kordén Párizsba szállították, majd a konciergeri börtönbe internálták őket. Július 17-én meg kellett jelenniük a forradalmi törvényszék előtt. A vádiratból kiderült, hogy a vád valódi oka a kármelita hivatásokhoz való hűségük volt. Az ítélet halálbüntetés volt. Összesen 16-an voltak ekkor, a novíciával és két világi kapusnővel együtt. Kordékon vitték őket a gilotinhoz. A vérpad lábánál a szerzetes nők megújították korábbi fogadalmukat, és elkezdték énekelni a Veni Creator Spiritus himnuszt. Utána letérdeltek, hogy fogadják a priornő áldását. A novíciát elsőként, a priornőt utolsónak végezték ki. 24 óra alatt több mint 200 papot és mintegy 1100 keresztényt öltek meg. A Szent-Zsermán apátságban 20 papot öltek meg, akik már úton voltak a deportálásra. Eskü letételére szólították fel őket, de mivel ezt egyenként megtagadták, leszúrták őket. Meyer, az osztag vezetője ezután a kármelita kolostorba vitte csapatát, ahol először az Arles-i érsekkel, majd a Szántesi és a Buvaiszi püspökkel, végül 91 pappal végeztek. A rendőrfőnök parancsot adott, hogy a két helyszínen minden nyomot tüntessenek el. Hajnali 3-kor viszont a különítmény betört a Lafors börtönbe, ahol megölték a többségükben arisztokrata rabokat, köztük 3 papot is. A Szent Firminus szemináriumban 90 pap tartózkodott. A felbőszített tömeg itt bíróságot rögtönzött, s áldozataikat kidobták az ablakon. A párizsi kommun körlevélben szólította föl a megyéket, hogy a haza megmentésére kövessék e véres napon kapott példát.

0: Kedves hallgatóink, szeptember 2-a van, szerda, a hét harmadik reggele. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót, aki velünk van ebben a mondani korai órában. Továbbra is az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszent Györgyi stúdiójából jelentkezünk a mikrofonnál.
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket.
1: Ma van az év 245. napja, és hátra van még 120 nap. Nézzük meg, hogy ehhez a naphoz milyen híres személyiségek, fontosabb események kapcsolódnak.

0: 211 éve 1815-ben született Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepedagógus és zenei újságíró, kritikus. Az ő életéről és munkásságáról kedves önkéntes társam Szilvia készített egy rövid összefoglalót, ez lesz a mai témánk. 81 éve 1945-ben e napon ért véget a második világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. 1666-ban 360 éve kezdődött a nagy londoni tűzvész.
1: 340 éve 1686-ban Buda felszabadult 145 évnyi török uralom alól.
0: 995 éve 1031-ben vadászat közben meghalt Imre herceg, első István, Szent István fia.
1: 168 éve 1858-ban született Fadrusz János szobrász, Mátyás király lovas szobra látható Kolozsváron, ami a legfontosabb alkotásainak egyike.
0: 1910-ben 116 éve halt meg Henri Rousseau francia festő.
1: 1930-ban 96 éve született Holai Bertalan nóta énekes, színész.
0: 90 éve 1936-ban született Gróf András István, magyar-amerikai mérnök, üzletember, az Intel társalapítója, aki a mikrocsip és a személyi számítógépek megalkotásánál végzett jelentős tevékenységet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatókat ezen a mai reggelen a napi téma című műsorban Farkas Szilvia önkéntes. Köszöntöm a műsoromban mai meghívottamat, Császár Katalin, Sepsi Szentgyörgyi zenetanárnőt.
1: Nagy szeretettel köszöntelek én is, Szilvia, és köszöntöm a rádió hallgatóságát.
0: Mit tudunk Mosonyi Mihályról?
1: Mosonyi Mihály zeneszerző 1815. szeptember 2-án született. Mihályel Brandt néven született Boldogasszony falván egy iparos családban. A hangszeres muzsikálással szülőfalujában ismerkedett meg, 12 évesen néha a kántort helyettesítette az orgonánál. 14 éves volt, amikor elhagyta a szülői házat, Magyaróvára került sekrestésnek. 1833-tól a pozsonyi tanítóképzőben tanult, közben alkalmi munkákból tartotta el magát. Volt nyomdai betűszedő, másolt kottákat. Egy ideig Turányi Károlytól vett zenei leckéket, de leginkább autodidakta módon fejlesztette magát.
0: Pozsonyban hamar pártfogókra lelt, így került zenemesterként Rétfalura.
1: Igen, az itt töltött 7 esztendő volt életének egyik legfontosabb időszaka, hiszen zeneelméleti tudását itt alapozta meg, és itt kezdett el komponálni. Első műveit 1837-1838 között vetette papírra, Grangó címen egy 4-kezes zongora variációt. Ugyanitt keletkezett 1841-42 között írott első zenekari műve a Hámonnyitány.
0: 1842-ben felköltözött Budapestre, hogy zongoratanítóként keresse az érvényesülés útját.
1: Bartai Endre, a Nemzeti Színház igazgatója, őt is felkérte, hogy vegyen részt a szózat megzenésítésére két pályázatot bíráló bizottság munkájában, melynek Elker Ferenc és Vörös Marti Mihály is tagja volt. 1844-ben mutatták be Erkel Hunyadi László című operáját, és ebből az alkalomból írt Mosonyi Erkel Ferenc ünneplésére című kórusművét. Barátságuk első dokumentumát Erkel a haláláig megőrizte.
0: Az 1856-os évben több fontos dolog történt Mosonyi életében.
1: Megismerkedett Robert Schumann formai és harmóniai újításaival, illetve meghallgatta Liszt Ferenc esztergomi miséjét, mely elmei erővel hatott rá. Liszt hatására szimfonikus költeményeket írt. 1859-ben, 44 évesen magyar nevet választott, ekkor lett Mosonyi Mihály. Tanítványával, Ábrahám Kornellal, valamint Bartalust Istvánnal megalapította a zenészeti lapokat, az első zenei szakfolyóiratot.
0: 1861-ben 5 felvonásos operát komponált Vörös Marti Szép Ilonkája nyomán.
1: A következő évben már második operáját írta Álmos címmel, amelyet csak 1934-ben állítottak színpadra. A 60-as évek végén a közönség érdeklődése csökkent az önálló magyar zeneművészet iránt. Mosonyi rendülete alá hagyott többi nem komponált nagyszabású műveket. 1870-ben Batthyány Lajos újra temetésére 2 kompozíciót írt, maga sem tudta, hogy saját requiemjét írja meg. Mosonyi Mihály zeneszerző 1870. október 31-én hunyt el.
0: Köszönöm, hogy elvállaltad és bemutattad Mosonyi Mihály zeneszerző életét és munkásságát röviden. Isten áldását kérem életedre, munkádra, valamint a rádióhallgatók életére is.
1: Köszönöm szépen, csodás napot kívánok mindenkinek.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztusra!

Kedves hallgatók, a pontos idő 7 óra és 40 perc, a következő idő az önöki, önök vehetik át a szót, hiszen a szeretteiket köszönhetik, születésnaposokat, névnaposokat, mindazokat, akik bármilyen fontos eseményt ünnepelnek a közösségben, a családban. Nézzük meg először is, hogy milyen névnapok vannak. Ma Rebeka, Dorina és Dojna névnap van. Köszöntjük elsősorban kedves önkénteseinket és minden támogatónkat. A nevek eredete is jelentése. A Rebeka héber eredetű bibliai név. Jelentésére vonatkozóan több feltevés ismeretes, legvalószínűbb értelmezés szerint, üssző más megfejtési kísérletek szerint, megkötöző, megigéző, megbabonázó, vagy jól táplált. A Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája. A Dojna pedig a hagyományos román lírai népdalfajtából, a Dojnából származik. És amíg telefonálunk lesz, addig Szász Nórát köszöntjük születésnapja alkalmából, a Csíksomlyói stúdió önkéntesét. Kedves Nóra, remélem, hogy hallgatsz bennünket. A Jóisten éltessen sokáig, sok erőt, sok kegyelmet kívánunk, és köszönjük mindazt, amit teszel a rádióért. Boldog születésnapot!

Közben nézem, hogy a postaládák is üresek, illetve üres, mert csak SMS tudunk fogadni, de nem érkezett egy SMS sem. Hogyha nincs több, vagy illetve nincs telefonálunk, akkor egy dalt fogunk küldeni Nórának, és mindazoknak, akik ünnepelnek a mai napon, fogadják szeretettel.

0: Gondoltuk, hogy a dal alatt, hát ha lesz telefonáló, vagy érkezik üzenet, nem érkezett, amíg valaki még meggondolná magát, addig köszöntjük egy másik kedves önkéntesünket, mégpedig Hadnagy Katalint Farkas Lakán, a Jóisten áldását kérve az ő életére is. Boldog születésnapot! Nekem volt alkalmam most a székelyudvarhelyi stúdió születésnapján megismerni kedves önkéntesünket, sőt, egy asztalnál is ültünk, úgyhogy öröm volt így látni. Köszönjük ezeket a lehetőségeket. És van egy telefonálunk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló.
1: Hallgatjuk szeretettel.
2: Köszönjük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Székelyudvarhelyről. Szeretném köszönteni a menyemet. Hétfőn volt Erika névnap, és akkor nem jutottam be, és szeretném a Jóisten éltesse sokáig, ott tudott életet kíván az anyósa Székelyudvarhelyről, és szeretném köszönteni az unokáimat is, a vizsgázókat, szerencsét kívánok nekik, a Jóisten segíjenek, és a drága jó férjemet is a Jóisten éltesse, még egy kicsit, hogy tudjunk együtt élni együtt. A Jóisten éltesse minnyájukat. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy betelefonált, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.

0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsekessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: amen. Szeretném köszönteni a szomszédasszonyukat, Szalva Dorinát, névnapi alkalmával, a Leon Kori neve igaz, tehát így ismerjük jobban. A Jóisten értesse őt nagyon-nagyon sokáig, erőbe, egészségbe, békességbe, hogy még sokáig örvendezhessen az unokainak. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is köszönjük, hogy velünk tart, és köszönjük a hívását, hogy a Mária Rádiót választotta.

0: Igen, más eseményt ünnepelnek, de telefonáló is van. Hallgassuk meg őt. Kérjük a rádiókészüléket, tessék lehalkítani és a telefonba elmondani.
1: Halló?
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Halló?
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Halló, halló?
0: Élőadásban van a kedves hallgató. Hallgatjuk.
1: Halló?
0: Mi halljuk önt?
1: Halló?
0: Jól halljuk
1: önt. Mi képesség a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Alig jutok be a rádióba, és összezavarodtam egy keveset. Névnaposokat szeretnék köszönteni, Rózsikát, Csóti Rózsikát, hónap után lesz a 4-én lesz a névnapja, és hogy üres a vonal, hát én is bekapcsolódok, és Garga Rózsikát is köszöntöm, és minden Rózsikát és születésnaposokat önököt a stúdióba tündik el, és Jutkát is, és adjon a Jóisten békességet, szeretetet mindnyájunknak, és legyünk békébe szeretetbe egymással. A Jóisten áldását kérem mindenkire, kikértessék a Jézus Krisztus, majd egy szép éneket majd, mikor lehetőség lesz. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen, Magdi néni!

Kedves hallgatóink, most hallgassák meg a nap gondolatát, melyet a mai napon is Clairvaux-i Szent Bernárd apáttól választottunk, és így hangzik. Senkit se néz le, senkinek se árts, senkit se gyaláz, hanem Krisztus iránti szeretetből iparkodjál hasznára lenni mindenkinek.

0: Kedves hallgatók, adásidőnk végén rövid műsor ismertetőt is hallhatnak. Nézzük át együtt, hogy mi az, amit kínálunk önöknek. Néhány perc múlva az igéző veszi kezdetét, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Nagy Csanádról. A szentmise után a hét plébániájának az ismertetője hangzik el.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától pedig Karácsony Tibor atya számít az önök figyelmére Krisztussal a mindennapokban című műsorával.
0: Ezt követően pedig 10 óra 30 perctől a megértő gondozás kulcsa című adásunkra kerül sor. Dr. Kis Gabriellával beszélgetünk az Alzheimer világnap kapcsán. Majd 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, és 12 órától ismét imára hívjuk önöket.
1: Az úrangyalát imádkozzuk a Zsolozsmából a napközi imaórát, ezt követi a Déli Magazin 12 óra 15 perctől.
0: Déli Magazin végén majd egy újabb műsorismertető is elhangzik.
1: 17 órától, 19 órától szentmisét közvetítünk Korondról, 20 órától pedig szentségimádást a Csíksomlyóról, a Csobotfalvi templomból. Kapcsolódjanak be, maradjanak velünk, ha tehetik.
0: Megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Rövid időre búcsúzunk, most az igéző után kapcsoljuk Csanádot, ahonnan a szentmisét közvetítjük, és hívjuk önöket, hogy így az éter hullámain keresztül, az éteren keresztül együtt ünnepeljünk a szentmisében. Egy csodás, örömteli, békés napot kívánunk. A mai adás szerkesztői búcsúznak önöktől
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,6

hetes ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Emlékszem, ezt akkor kaptam, második megtérésem idején, amikor azt tapasztaltam meg, hogy mennyire a jó Isten egyszerűen, irgalomból a saját nehézségeim közepette, megfogja a grabancomat is felemel. Mindig olyan büszke voltam a szabad akartomra. Jó, persze, nyilván az Isten segít, hát az embernek is tenni kell, nem? Tehát, hogy te is tégy, aztán jó Isten megsegít. És el kell jutnom olyan pontra, amikor azt mondani, hogy nem kapálozok annyira, hogy kiessek a jó Istenek a kezéből. És akkor el kell oda jutnom, hogy nem én fújom a passzát szelete, a kegyelmi életben sem. És ez döbbenetes volt, amikor pont egy közösségben mindig, amikor beléptünk, akkor volt egy ilyen szentírásig húzás. És ezt a szentírásigét húztam. Hát én mindig azon törekedtem, meg azon pedáloztam, meg azon munkálkodtam, meg izzadtam, hogy szeressem a jó Istent. És hát, hogy sikerült? Na, inkább hagyjuk. Hát jó Isten szeret engem, ebbe kell megfürödnöm, és ez a lényeg. A többi az mind mellékes. Sőt, aztán rájöttem, hogy ha ezt át tudom élni, akkor tudok igazából szeretni. De ezt meg kell élnem hozzá. Ez a legalapvetőbb, amit meg kell élni hozzá. Nagyon érdekes egyébként az, hogy azért viszonylag későn döntöttem, és viszonylag, nem mondom, hogy késő hívott az Úr, ez nem igaz, mert ha visszanézek, újra és újra hívott az Úr. Késő lettem alkalmas, és későn tudtam igent mondani. De amikor beleálltam, és igent mondtam, azóta soha nem kérdőlezett meg ennek a döntésnek a bizonyossága.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagy Csanádról, a Szent Gellért plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Bene Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátja Kercsó Béla. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Oltalmazó Istenünk, tekints le ránk is, nézz fölkented arcára, mert jobb a te házadban egy nap, mint máshol ezer. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, Isten közelségében jól érezzük magunkat, különösképpen, amikor közösségben együtt imádkozunk, együtt részt veszünk a Szentmise áldozatban, érezzük mindenható Istenünk közelségét, annak az Istennek a közelségét, aki jön felénk, megbocsájtja bűneinket, felemel, meggyógyít. Így most a Szentmise elején forduljunk bizalommal hozzá, és kérjük bűneink bocsánatát. Jónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben, kegyelmi ajándékaid hadd. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusokhoz írt első leveléből. Az apostolok Isten munkatársai, a hívek pedig Isten szántóföldje. Testvéreim, amikor először voltam nálatok, nem szólhattam hozzátok, mint lelki emberekhez, mert akkor még érzéki ember módjára gondolkodtatok. Mivel még nem voltatok felnőttek Krisztusban, csak tejjel tápláltalak benneteket, mert a szilárd ételt még nem bírtátok el. Sőt, még most sem való nektek a szilárd étel, mert érzéki ember módjára cselekedtek. Vagy talán még versengés és viszájdul köztetek. Nem vagytok-e testiek, és nem viselkedtek-e nagyon is emberi módon? Amíg az egyik így nyilatkozik, én Pállal tartok, a másik meg én Apollóval. Nem vagytok-e túlságosan emberiek? De kicsoda Apolló, és kicsoda Pál? Szolgák csupán, akik a hitre vezettek titeket, amit nekik az Úr megadta. Én ültettem, Apolló öntözött, de a növekedést Isten adta. Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Az ültető meg az öntöző egyforma. El is nyeri jutalmát mindegyik a fáradozásához mérten. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje. Isten épülete vagytok. Ez az Isten ígéje. Isten.

Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet, betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak neki, és az érdekében Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolta láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt, és szolgált neki. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre. A népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban.

Krisztusban, kedves testvérek! A gyógyulás, amelyről hallunk a mai evangéliumban, Isten kegyelme ebben a gyógyulásban nem áll meg csak a testi helyrejövetelnél, a testi egészségnél. És a mi saját életünkben is, amikor kérjük, hogy különféle bajainkból, nehézségeinkből szabadítson meg bennünket az Úr, ugyanennek a folyamatnak kell véghez mennie. Meggyógyul, feláll, és azonnal szolgál. Szolgál nekik. Amikor időt kapunk, amikor egészséget kapunk, amikor megkapjuk, amit kérünk Istentől, akkor ez azért van, hogy tudjuk őt szolgálni. Ha nem szolgáljuk, és a szolgálatban ellustulunk, akkor úgymond idézőjelben hiába kapjuk az időt. És ez történik, amikor kérünk is. Kérjük, hogy Uram, adj még nekem erőt, adj még nekem egészséget, és ennek a folytatásaként meg kell fogalmazzam azt is, hogy miért. És hozhatunk fel különböző érveket, de a legfontosabb, amiért meg is fogjuk kapni, az az, hogy szolgáljunk. Hogy tudjuk szolgálni Istent és embertársainkat. Hogy meg tudjuk élni az evangéliumot. Hogy át tudjunk alakulni teljesen új emberré. Hogy hirdessük Isten országát mi is. Ha erre kérünk időt, akkor biztosan meg is fogjuk kapni. Mindenféle beteget odavittek az Úr Jézushoz. Ő pedig rájuk tette a kezét, és meggyógyította őket. Gonosz lelkek is kimentek belőlük. Mennyire szükségünk van nekünk is arra, hogy érezzük, hogy az Úr Jézus ránk teszi a kezét, rajtunk tartja, és hogy ő az, aki képes bennünket megváltoztatni és meggyógyítani. Ő az, aki képes arra, hogy visszaadja lelkünk egészségét. És ő az, aki képes megszabadítani bűneinktől is. Azoktól a rossz szellemektől is, amelyek gyötörnek és kísértenek bennünket. Azok, amelyekről szeretnénk, hogy minél távolabb legyenek tőlünk. Ő képes rá. Kérjük a mai napon is, hogy tartsa rajtunk kezét, gyógyítson bennünket, üzzel az ártó rosszat tőlünk, azért, hogy szolgálni tudjuk, azért, hogy jobban tudjunk ragaszkodni hozzá, azért, hogy jobban tudjuk szeretni embertársainkat, mert ez a cél a földi életünkben talán a legfontosabb.

0: Imádkozzunk mennyei atyánkhoz, hogy támogatásával legyen nyilvánvaló az irántunk való szeretete.
1: Hogy az egyház tagjai örüljenek a hitük által biztosított lelki béke előnyének.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy a kormányok a végső szükségben lévők valódi felkarolását támogassák.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy a betegek gondozóik jóságában érzékeljék Isten irántuk való szeretetét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy plébániánk Isten iránti szeretetét tanúsítsa a szegények megsegítségével.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy a haldoklókat az a tudat vigasztalja, hogy az örök boldogság vár rájuk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Atyánk, hálásak vagyunk minden jó tédeményedért. Add, hogy parancsolataidat teljesítve elnyerjük az ígért örök életet, Krisztus.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevelének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik,

és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek néki. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben,

Könyörögve kérünk, tehát jóságos atyánk, fiad, ami urunk Jézus Krisztus által fogad el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizzlek egységben és vezesd az egész földkerekségen, szolgáltal, Leó pápánkkal, József főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és hallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőnk is, akinek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéinkért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, s hódolatokat bemutatják nekem az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriával, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjával, valamint Szent Józsefről a Szent Szűz jegyesével, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Márti, Simon és Ládi apostolaitól, Lénusz, Plétusz, Kelement, Szixtusz, Kornél, Cipián, Nőrinc, Krizodulusz, János és Pál, Kozma és Damján értelméről és minden szentetről. Az ő érdemeiket és könyörgésükre, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogad meg engesztelődve ezt az áldozati adományt, örök szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédre életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozatot, és védj fel választottaid körében. Áld meg Istenünk bőséges áldásokkal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvesség, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, mielőtt Jézus Krisztusnak tesse és végének. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre, de hozzád az Istenhez mindenható atyához, majd hálát adva áldásra, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én

0: vacsora után, hogy a mi tiszteletre méltó szent kezébe vett ezt a csodálatos kejt, vagy ismét hálát adva áldásul, tanítványaival adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kejt, az új és örök szövetség. Ez a vér értetek, és sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatát. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szentitka.
1: A vállalatot hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el ne jössz.
0: Megemlékezzünk ezért Istenünk miatt a szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, s fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és ezt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, mert főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színelé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiadnak szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Könyörögve emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük irgalmadból mégis, bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nekünk.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi
1: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj egyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad az apostolaidnak, békességet adjuk rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kélsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkedtel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen egyes és köszön mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagy méltó, hogy hajlítok a jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk. Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreink

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk nagy családról a Szent Gellért plébánia templomból, melyet bemutatott Bene Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátta Kercsó Béla. A mikrofonnál Kercsó Benyamint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Nagycsanádi plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagycsanád több nemzetiségű falu Temes megyében. A mai település Őscsanád és Rácz-Csanád egyesítésével keletkezett a 20. században. A Maros bal partján a határ mellett fekszik, hajdan Marosvárként nevezték a mellette elhaladó Maros folyóról. 2000-ben nyitották meg a Nagycsanád, Kiszombor közúti határátkelő helyeket. A Csanád elnevezést Szent István akaratából Doboka fiának, Csanád vezérnek, Csanád vármegye alkotója és első ispánjának emlékét viseli. A történeti időket messze túlhaladó, őshajdan óta szakadatlanul lakott hely. Bronzkori létét kiemelt ásatag leletek bizonyítják. Marosvára hadifontossággal bíró ősi vára tette a Tisza, Duna, Maros és Erdély köz nevezetes központjává Csanád vármegye és a Csanádi püspökség székhelyévé. Nagycsanádról a püspökséget a 18. században költöztették Szegedre, majd Temesvárra. A trianoni békeszerződésig Torontál vármegye Nagyszent Miklósi járásához tartozott. 1920-ban Romániához csatolták. 1945-ben a szovjet csapatok bevonulásakor a helyi németek egy részét megölték, később egy részüket a Szovjetunióba hurcolták munkatáborba. Erre a helyi temetőben az 1990-es években elhelyezett emlékmű táblája utal. 1028-ban került Szent István hatalmába, és ekkor Szent Gellértet 1029-1030 táján nevezte ki a király Csanádi püspökké. Mikor Gellért Csanádra jött, a keresztelő Szent János kis templomán kívül más egyházi épület nem volt. Ez a templom mindegy 20 méter hosszú és 12-13 méter széles épület volt. Ez volt a régi bizánci templom, a Csanádi püspökség első székesegyháza és Csanád város első parókiális temploma. A hívek rohamos szaporodása mellett csakhamar szűknek bizonyult, ezért Gellért egy díszes új templom építését tűzte ki célul. A tervét 1042 körül valósította meg. A Szent György székesegyház volt tehát Csanád második parókiális temploma. A templom tőszomszédságában Gellért püspök a boldogságos szűz tiszteletére egy új templomot és monostort építetett, és ezt a templomot jelölte ki magának nyugvó helyéül, és a monostor apátjukká a magával hozott Fülöpöt tette. A római katolikus templom a tatárjárásig állott fenn a maga eredetiségében, 1275-1295 táján a székesegyház megszűnt, a köznép temploma lenni, és létrejött Csanádon a parokiális intézmény a hívek külön templomával. A 14. század első felében két római katolikus plébánia létezett a csanádi püspök székvárosban, a Szent Erzsébet templom a várban és a Szentlélek templom a városban. A vértanú püspököt 1083-ban László király avatta szentté. Csanád 1030-1552 között tehát püspöki székhely volt, a jelentős állami és egyházi központot a történelem folyamán számos uralkodó kereste fel. A plébánia alapítása is 1030-ban történt, és újjáalapítása 1741-ben. A jelenlegi plébánia templom építése 1868-ban történt, és 1938-ban Szent Gellért tiszteletére szentelték fel a Temesvári Egyházmegye védőszentjének tiszteletére. A templom főoltár festményén látható Szent Gellért püspöki ornátusban, fején magas püspöki süveggel, jobbját a szívéhez emeli, baljában pedig a püspöki botot tartja. Mellette balról kis angyalka lép feléje. Az egykori püspöki székesegyház, illetve az ősi egyházmegye első Mária oltárának helyén ma a Szent Gellért földi maradványait hajdan magában foglaló kőkoporsó, a nagycsanádi templom oltára áll, vagyis a főoltárkép előtt foglal helyet a püspök sírfedele. A szentmisét ezen az oltáron mutatják be. A koporsó ma üres az egyházmegye életét próbára tevő történelmi viszontagságok miatt, de üressége a keresztény hívek számára jelkép. A Szent Gellért sírfedele itt a római katolikus templomban található, de a megmaradt erekjéit, bebalzsamozott testét piros miseruhában és piros infulában most a velencei lagunában fekvő Murano egyik templomának oltára alatt őrzik. A katolikus templom előtt pedig Gellért püspök egész alakos szobra foglal helyet. A szobor magas kőtalapzaton áll, rajta latin felirattal. A felirat szerint a szobrot gróf nagyszentmiklósi Nákó Sándor adományozta első Ferenc Ausztria császár és Magyarország apostoli királya temesvári látogatása után 1813-ban. Készítője Huber József híres magyar festő, pesti szobrász volt. Fel is lehet menni a nagycsanádi római katolikus templom tetejére, ez 60,4 méter magas, innen igen jó a kilátás a környékre. Itt, ahol Szent Gellért püspök az üzanya oltalmáért imádkozott, ma az ősi egyházmegye területéről egybegyűlt hívek sokasága az ő közbenjárását kérheti. Nagy méltóságú Rossz Márton temesvári főpásztor ugyanis a 2000 jubileumi évben a nagycsanádi templomot zarándok helyé nyilvánította, ahová minden év szeptember 24-én Szent Gellért búcsús ünnepén a temesvári, valamint a szomszédos nagybecskereki és szegedi, csanádi testvéregyházmegyékből érkeznek zarándokok. A nagycsanádi Szent Gellért plébánia templom a temesvári római katolikus egyházmegye, a székesegyházi esperesség csanádi esperesi kerülethez tartozik. 2018-ban a temesvári egyházmegye vezetését a Székelyföldről Csíkból származó excellenciás Pál József Csaba újonnan kinevezett megyéspüspök vette át, aki Szent Gellért 92. utóda a püspöki székben Románia területén. Nagy csanád oldallagosan ellátott plébániái, Óbéba, község Temes megyében beosztott falvai, Keglevic háza, Óbesenyőhöz tartozik közigazgatásilag, nevét az akkori kamara elnök Keglevic Gábor emlékére viseli. A római katolikus templomát 1905-ben építették. Másik filiája Porgány, a Marostól délre, Nagyszent Miklóstól északnyugatra fekvő település. 1851-ben Fényes Elek így írt Porgányról, idézem, Porgány, népes magyar, puszta, Torontál vármegyében 32 házzal, 202 katolikus lakossal, dohánytermesztéssel. Földesura gróf Nákó Sándor, utolsó posta Komlós, idézet zárva. A helységben a hónap első és harmadik vasárnapján tartanak szentmiséket. Óbéban következő filiája Pusztakeresztúr, a bánságban a magyar-román-szerb hármas határ közelében található. 1773-ban a csanádi tisztartóság Keresztúrpusztára magyar dohánykertészeket telepített, így az újonnan települt helységet Pusztakeresztúrnak nevezték el. A helységet a gróf Batyányi család bírta. Pusztakeresztúron szentmiséket minden hónap második és negyedik vasárnapján végeznek. Vasárnaponként tartanak még egyes szentmisét Óbéba és Keglevica háza helységekben is. A műsor a nagycsanádi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje. Köszöntik Önöket,
1: Tibor atyám
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, nem sokára dicsőséges rózsafüzért és a Szent József litániát fogjuk elimádkozni innen a stúdióból, a Szent Iván Laborfalvi önkéntesekkel, rózsafüzér tagokkal, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért és azoknak minden következményéért. Imádkozunk Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszent egyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvéreinkért, de ma sem feledkezzünk meg a testi, lelki betegekről, a szenvedélybetegekről. Imádkozunk azokért is, akik magányosan ágyhoz, házhoz kötötve hallgatnak bennünket, és minden önkéntesünk, támogatunk szándékáért is, és természetesen hálával imádkozunk értük.
1: Kedves hallgatók, hívhatnak minket a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámon. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve www.mariaradio.ro linkre kattintva, és már is van egy kedves telefonálunk. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A mai Szent Rózsafüzért elajánlom hálából a kaput kegyelmet, két családom élő és elhúny tagjaiért. Most különösen fiam és unokám hosszú úton vannak, ő életük, a Jóisten segítsen, meg szerencsésen hazaérjenek. Betegek gyógyulásáért, különösen daganatos betegekért, szeretett lelki testvéreinéért és a Mária Rádió nagy családjaért. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott.
0: És közben érkeztek üzenetek, csak úgy szeretetből köszöntöm Klárikát, a Jóisten védje és oltalmazza életét, köszönti és imádkozik érte Marika.
1: Következő üzenet így szól, ezt a szent olvasót minden imád felajánlom családom egészségéért, fiam élete jobb alakulásáért, unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja bevédő palástjával, Isten fizesse, egy édesanyja.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Én ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlni a családomit, gyermekeimét, unokáimét, a férjem egészségét, mert beteg nagyon. Felajánlom édesanyám egészségét, az egész halottamkét, felajánlom a testvéreimét, sógorasszonyomkét, rokonyokét, sógorasszonyom gyógyulásáért, már nagyon beteg, a szomszédasszonyom is, katonén is nagyon beteg, tehát is gyógyulást kívánok, és egy fiatal asszony a kórházban van, ő is beteg, a Jóisten segje meg, gyógyítsa meg, hogy jöjjön haza szép családjához.
0: Együtt fogunk imádkozni, köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy velünk tart.
1: Mai imákat hálából ajánlom fel az egész családért, testi-lelki gyógyulásért. Istenem, könyörű rajtunk, és a problémáink megoldásáért is elfizesse.
0: A rózsafüzért és minden imát felajánlok unokám jó fejlődéséért, minden rendben legyen vele, szűzanya takarja be védő palástjával, Istenem, bízunk benned.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom egy édesapáért és önökért, áldott napot.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Köszönjük.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Én is ezt a rózsafüzét felajánlom az én betegségemért, minden betegért, a papjainkért, pápáé, a háború megszűnőségé, még ajánlom a családomé, a fiatalságé, hogy legyenek imádságos lelkületesek, és a Szentlélek szállja meg őket. És még ajánlom itt a közösségemért, és minden jótevő emberé, különösen magikért is ajánlom, és én magamért, hogy tudjak önökkel mindig imádkozni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak ki, önökkel vagyok mindig a Mária Rádióval.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy mindig velünk van, Jóisten áldása kísérje.
1: Felajánlom ezt a rózsafűzért János Tata lelke üdvéért, aki a kápolnási temetőbe alussza örök álmát, fájó szívvel gondolnak rá szerettei.
0: Ezt a rózsafűzért és a ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért, az életemből több fontos szándékért, bízom a közös ima erejében, Dánfalváról írta egy mindennapos hallgató.
1: Bízva a közös ima erejében imád kérek házasságom megmentéséért, és hogy tudjak hálás lenni továbbá a fiamért, írták külföldről.
0: Szintén külföldről írta egy mindennapos hallgató, imádkozzunk családom minden tagjának testi-lelki egészségért, hálából mindenért, és édesapám lelke üdvéért, Isten fizesse.
1: Szeretnék imád kérni testi-lelki gyógyulásért, Anna Mária szándékaira, szerettei megtérésért, családi békéért, hálából mindenért, amink van, és amink lesz, rokonai megtérésért, betegek gyógyulásáért, Mária rádióért, Szűzanya védje, őrizze meg, hogy sokáig tudjuk hallgatni, önkéntesekért és Isten bő áldását minden Mária rádió dolgozójára.
0: Halló, itt a Mária rádió, köszöntjük szeretettel. Halló, élőadásban van a kedves hallgató.
5: Halló, kértessük, hogy
0: mindörökké
5: ám. Mária rádió?
0: Igen, élőadásban van.
5: Halló?
0: Élőadásban van, Mária hallgatjuk rádió? Önt. Igen, hallgatjuk Halló? Önt.
5: Mária rádió?
0: Igen, és ön élőadásban van.
5: Ezt a szent olvasót önökkel szeretném imádkozni, és felajánlani a Mária rádió fennmaradásai papjainkét, papi hivatásokért, szerzetesekét, betegekét, és egy fontos szándékért. Köszönöm, hogy meghallgattak, Temesváron vagyok.
0: Köszönjük szépen, valószínű a távolság miatt hallottuk ilyen nehezen egymást. Újabb üzenetek érkeztek.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom családomért, Isten fizesse.
0: Rózsafűzét felajánlom gyermekeimért, unokáimért, az egész családomért, sorstársaimért, halottaim lelke üdvéért, nyugodjanak békességben, Kati írta.
1: Következő üzenet így szól, rózsafűzét önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, rokonom gyógyulásáért, nagyszüleim és édesapám lelke üdvéért, Jézusom bízom benned, írta Emese Csíkszeredából. Tessék, Mária rádió. Halló, halló. Tessék, Mária rádió.
6: Dicsertessék Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzét felajánlom a papokért, a betegökért, és a halottakért, az egész halottakért, és magamért is, a háború megszűnését is. Imádkozzunk együtt, és a Mária fennmaradásáért, rádió fennmaradása. Dicsertessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.
0: A rózsafűzért felajánlom Virzsinás Katalin gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned.
1: Következő üzenet így szól, felajánlom ezt a rózsafűzért Szent a Szűzanya és Szent Kristóf közbenjárását kérve gyermekem utazásáért, Isten áldásával írta egy édesanyacsíkból.
0: Halló, itt a Mária rádió. Halló, élőadásban van a kedves hallgató, hallgatjuk önt. Halló, halló.
7: Dicsértessék az Úr és Kána Szennávában.
0: Mindörökjel.
7: Vagyok Gyümerbükből.
0: Köszöntjük, Gyula bácsi.
7: Hát a mai szemmiséget, a rózsafűzéket felajánlom az én egészségemé, annak a lábaim, a feleségem egészségé, a gyermekem egészségé, a szomszédjaim egészségé, az unokáimé, a dédapáimé, az egész Gyümerbükki betegé. Dicsértessék az Úr és Kána Szennávában.
0: Amen. Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, Gyula bácsi, hogy hívott bennünket, és hogy velünk imádkozik.
1: Következő üzenet, a héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából, az egész életemben kapott kegyelmekért önökkel imádkozva, Isten fizesse, írta Regina Csíkszeredából.
0: Halló, itt a Mária rádió. Szeretettel köszöntjük.
8: Halló, dicsekesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
8: A rózsafűszért imákot önökkel imádkozva felajánlom a beteg szeretteimét és a saját magam gyógyulásáért. Kérve a jó Istentől erőt, türelmet, kitartást és vigasztalást. Imádkozom a gyermekeim egészségéért, a hitük megerősödéséért, szerencséjükért, a háború megszűnéséért, a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért, hallgatóiért. Imádkozom az elhunyt szeretteim lelki üdvükért, a tisztító tűzbe szenvedőkért, és mindazon lelkekért, akikért senki sem imádkozik. Jézusom, bízom benned, egy áldott szép napot kívánok önöknek, Gyergyóból egy mindennapi hallgató vagyok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen, köszönjük, hogy hűséges hallgatója rádiunknak.
1: Közben e-mailek is érkeztek, a héten elhangzó összes rózsafűzét felajánlom, a lányom sikeres vizsgájáért, hálából a szüzanyának, Jézusom, bízom benned, írta Krisztina Székelyudvarhelyről.
0: Mai rózsafűzéreket, szentmiséket fölajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásomért, családom élő és elhunyt tagjaiért, Jézusom, bízom benned, egy édesanyja írta Erdélyből.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom a három fiamért és családjaikért, férjemért, magamért, drága szüzanyám, légy velünk.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, hidegségről írta egy mindennapos hallgató.
1: A férjem megtéréséért ajánlom fel a rózsafűzét, szintén egy névtelen hallgató, közben egy telefonáló. Tessék, Mária Rádió.
9: Halló.
1: Tessék.
9: Tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen.
9: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlni Bot Lajos kápolnási lakósót, lelke üdvéért. A Jóisten adjon neki csendes pihenés névnapi alkalmából, kérjük az imát érte. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, a Jóisten adjon neki csendes pihenést a családjával együtt, akikért annyit kesárgett. Csíkszentkirályról voltam egy mindennapos hallgató.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt.
0: Rózsafűzért felajánlom nővéremért, Csomor Máriáért, születésnapján, az ő gyógyulásáért imádkozom, Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, szeretetben, a húga írta.
1: A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmai menyhülésért, családi békéért, Csíksomoly sejtő Szűz Mária takarjon bevédő palástjával, a halottaim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned.
0: Férjem egészségéért, gyógyulásáért ajánlom fel, a szűzanya megsegítő kegyelmét kérem.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, halottaim lelke üdvéért, Isten fizesse.
0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
10: Hirdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
10: Szeretettel köszöntöm kedves Tündikét és Tibor atyát. Szeretném kérni az imát és felajánlom. Elsősorban önökért mindig, hogy vannak nekünk, és tudunk önökkel imádkozni a családomért, egészségért, békességért, és nagyon-nagyon fontos ügyek megoldásáért, és legutolsó sorban pedig a betegekért, aztán a plebános urakért, és mindenkiért. Tibor atyáit önért, mint ahogy mondta. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszett hallgatni róla.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy velünk és értünk imádkozik. Minden kedves hallgatónak köszönjük az imáját, közben lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogy a rózsafűzérbe is kapcsolódjanak be, ha tehetik, és ajánljuk fel imáinkat mindazokért, akik nem tudtak betelefonálni, vagy nem sikerült mindenkinek az üzenetét megosztani, de az Úr úgy is tudja, úgy is látja, mi van a szívünkben. Tartsanak velünk a Szent Iván Laborfalvi rózsafűzér tagokkal, önkéntesekkel imádkozunk, akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus.

0: És az alpanik, az alpán.
1: Lehet kezdeni az atyám.
2: Az atyab hívő és szent élet nevében, amen. A mai rózsafüzért felajánljuk a rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és adakozóiért. Imádkozzunk plébánosunk felgyógyulásáért, beteg rózsafüzér tagjainkért, imádkozzunk a békéért, a háborúk megszűnéséért, bűneink bocsánatáért és elhunyt szeretteinknek a lelke üdvéért. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod elterülte bűneink adósságát, feltámadásod és megnyitotta számunkra az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása nevelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egy fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Krisztus testét Isten ereje támasztotta fel, holta legyőzte a halált, feltámadása visszaadta nekünk az életet. Ádám miatt mindnyájan meghalunk, Krisztusban mindnyájan életre kelünk. Tehát már húsvét hajnalán megkezdődött, lényegében megtörtént a mi feltámadásunk is. hol áll, hol a te győzelmet, hol a te flankot.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg.

0: almadra.
1: Amen.
2: Második szent titok, aki a mennybe fölment. Krisztus a földről az Isten világába távozik. A győztes hadvezér diadalmenetet tart. Hallatlan csoda, hogy test egy ember lép be most az Istenség világába. Ül az Atya jobbjára, vesz részt a világ kormányzásába. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a tisztelet, a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: járnál. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a ménybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Amen.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
0: Harmadik szent titok, aki nekünk a szent lelket elküldte. A szent lélek viszi győzelemre bennünk Krisztus művét, az igazságot, a győzelmet és a szentséget. Ő az igazság lelke, segíti azt megérteni, megjegyezni, örömmel élni. Erő a magasságból, hogy bátrak, magabiztosak, türelmesek, áldozatkészek legyünk. Ő a szentség, a szeretet lelke. Ő adja a kegyelmet, ami nélkül semmi üdvösset sem tehetünk. Meg ne szomorítsátok az Isten lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelem melteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelem áldáliás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áldáliás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áldáliás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áldáliás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áldáliás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áldáliás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áldáliás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket

0: halljon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: hatalmadra.
1: Amen.
0: Negyedik szentitok, aki téged szent szüzeménybe fölvett, hogyan keríthette volna hatalmába az enyészet ezt a testet? Belőle az élet származott. Szükséges volt, hogy Istennek ez a lakóhelye fia szentélyébe vitessék, és hogy az, aki a teremtőt méhében hordozta, az isteni szentélyben lakjék. Mária részt vett Jézus harcában a bűn ellen, részese diadalának is. Ott ragyog az égén földi életünk vezércsillaga. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk

0: és be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk,

0: száján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
1: még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen.
0: Ötödik szent titok, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Az én anyám királynő, ezt minden katolikus elmondhatja, hiszen a király anyja és a győzelem részese együtt uralkodik az égben az egész világ felett, de ez csak nekünk kitüntetés. Az ő igazi dicsősége az Isten anyaság. Bámulatos leereszkedés az, hogy emellett kegyeskedik még a világ királynője is lenni, és a mi jóságos anyánk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdődik.

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai

0: titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
2: Most segíts meg, Mária.
0: Ó, irgalmas Szűz Anya,

Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te áron püspököt,

0: Amen.
1: Szent József utáni álljó, Uram irgalmazz nekünk!
2: Uram irgalmazz nekünk!
1: Krisztus kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus kegyelmezz nekünk!
1: Uram irgalmazz nekünk!
2: Uram irgalmazz nekünk!
1: Krisztus hallgass minket!
2: Krisztus hallgass minket!
1: Krisztus hallgass meg minket!
2: Krisztus hallgass meg minket!
1: Menj bírj, Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Menj, megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentség Egyszűz Mária,
2: könyörögj érettünk!
1: Szent József,
2: könyörögj érettünk!
1: Dávid nemes arja,
2: könyörögj érettünk!
1: Pátriárkák fénye,
2: könyörögj érettünk!
1: Isten anyjának jegyese,
2: könyörögj érettünk!
1: A Szent Fűz tisztaságos őre,
2: könyörögj érettünk!
1: Isten fiának nevelő atya,
2: könyörögj érettünk!
1: Krisztus gondviselő oltalmazója,
2: könyörögj érettünk!
1: A Szent Család fája,
2: könyörögj érettünk!
1: Igazságos József,
2: könyörögj érettünk!
1: Tisztaságos József,
2: könyörögj érettünk!
1: Nagy okosságú József,
2: könyörögj érettünk!
1: Erős lelkű József,
2: könyörögj érettünk!
1: Engedelmes József,
2: könyörögj érettünk!
1: Hűséges József,
2: könyörögj érettünk!
1: Béketűrés példaképe,
2: könyörögj érettünk!
1: Szegénység kedvelője,
2: könyörögj érettünk!
1: Iparosok példaképe,
2: könyörögj érettünk!
1: A házas élet dísze,
2: könyörögj érettünk!
1: Szűzet őre,
2: könyörögj érettünk!
1: Családok támasza,
2: könyörögj érettünk!
1: Hűségesek vigasztalója,
2: könyörögj érettünk!
1: Betegek reménye,
2: könyörögj érettünk!
1: Hordoklók pártfogója,
2: könyörögj érettünk!
1: Gonosz ellemek réme,
2: könyörögj érettünk!
1: Az Anya Szent Egyház védőszentje,
2: könyörögj érettünk!
1: Isten báránya, ki elveszed a

0: világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárányok, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten bárányok, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Halld a Uraúr, rendelte őt,
1: és egész országának vezérévé.
0: Könyörögjünk, Úristen, te Szent Józsefet, méretetlen gondviseléseddel Szent Anyát jegyesének választottad. Add, hogy közben járunk legyen a mennyben, akit a földön partfogónkul tisztelünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
1: Mindent a jó Istennek a dicsőségére, boldogságos Szűz Máriának a tiszteletére, és lelkünk üdvösségére. Amen. Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek, Istennek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Krisztussal a mindennapokban. Tibor atya műsora következik.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban Teremtés könyvében azt olvashatjuk a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lennie. Miért akarja Isten, hogy családban éljünk együtt? Isten nem akarja, hogy az ember egyedül éljen. Közösségi lénynek teremtett minket. Természeténél fogva családi közösség tagjaként képzelte el. Ez már a Biblia első lapjain a teremtés történetben kiderül. Isten azonnal Ádám mellé adja Évát társául. Az ember minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának nevet adott. De a maga számára az ember nem talált segítő társat, aki hasonló lett volna hozzá. Az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt és az emberhez vezette. Az ember így szólt: ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Mi a család jelentősége a Szentírásban? A Szentírás gyakran beszél a családi életről. Az Ószövetség azt kívánja a szülőktől, hogy Isten szeretetének és hűségének tapasztalatait osszák meg gyermekeikkel, és tanítsák meg nekik az életbölcsesség alapjait. Az Új Szövetség beszámol arról, hogy Jézus is családban született. Szülei jó szívvel, szeretettel gondoskodtak róla, fölnevelték. Tehát Isten teljesen normális családot választott, hogy abba szülessen bele és nőjön fel, és ezzel a családot saját különleges helyévé emelte. És ezt a közösséget egyedülállóan értékessé tette. És hogyan nézi a családot az egyház? Az egyház a családot tekinti az első és legfontosabb természetes közösségnek. A családnak különleges jogai vannak. Ez az egész társadalmi élet középpontja. A család ugyanis az a hely, ahol az emberi élet létrejön, és ahol az emberek közötti kapcsolatok elkezdődnek. A család alkotja a társadalom alapját. Belőle ered minden szociális kapcsolat. Mivel ennyire fontos, az egyház a családot isteni intézménynek tartja. És mi a család különlegessége? Feltétel nélkül szeretnek, és ez az a pótolhatatlan tapasztalat, amelyet egy jó családban megkapunk. Különböző nemzedékek élnek együtt, átélik az egymás iránti vonzódást, a szolidaritást, a másik tiszteletét, az önzetlen odaadást, a segítséget és az igazságosságot. A többiek elismerik, elfogadják és tiszteletben tartják mindegyik családtag méltóságát, anélkül, hogy ez megerőltető lenne számukra. Mindenkit úgy szeretnek, amilyen. A családtagok nem valamiféle célra szolgáló eszközök. Mindenki önmagában érték. Így a családban az életnek olyan kultúrája alakul ki, amely egyáltalán nem magától értetődő. Ma gyakran elsősorban az számít, hogy valaki mire képes, vagy milyen hasznot hajt. Gyakran minden figyelem az anyagiakra irányul. Az ilyen kihívás, az ilyen gondolkodásmód nagy kihívás a családnak, akár tönkre is teheti. 6. Pál pápa 1964-ben azt mondta: Názáret emlékeztet arra, hogy mi a család, hogy mi a szeretet közössége. Emlékeztet a család maradandó és egyszerű szépségére, szent és érhetetlen mi voltára. Megtanít arra, milyen drága és pótolhatatlan a családi nevelés. Megtanít a család természetes szerepére a társadalmi rendben. Teremtés könyvében az első fejezet 28. versében olvashatjuk: Isten megáldotta őket. Isten így szólt hozzájuk, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet. Adolf Kolping, a munkások és kisiparosok jogaiért küzdő német pap azt mondta, a család az első, amit az ember megtapasztal életében. Az utolsó, amiben megkapaszkodik, és életének legértékesebb kincse. Ferenc pápa, az egyház nem kulturális egyesület, hanem Jézus családja. Szent Ágoston, a szülők élete könyv, amelyet gyermekeik olvasnak. Második János Pál pápa, a szeretet azt jelenti, hogy adjuk és elfogadjuk mindazt, amit sem megvásárolni, sem eladni nem lehet, amit az emberek önként jó szántukból ajándékoznak egymásnak. Henry Ford azt mondja, az amerikai autógyártásnak az egyik úttörője, családom olyan erősen összetartott, hogy sokszor úgy éreztem, egyetlen, négy részből álló személy vagyunk. A család a társadalom alapvető egysége. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak velünk!

Aranyosi Ervin, valami hiányzik. Valami hiányzik ebből a családból. Talán a szeretet, ami szívet ápol. Talán a figyelem, talán egy kis játék. Jó példamutatás, kedveskedő szándék. Ha jobban megnézem, lehet nem is család. Látok egy gyermeket, de nem látok anyát. És az apuka sincs igazán a képben. Elmerült figyelme a virtuális térben. A valóság árva. Helyét nem találja. Keresi a választ, hová tűnt családja. Nem baj. Neki is majd a szép mobilt vesznek, és ha majd akarja, szülei ott lesznek. De vajon akarja? Vagy majd másra vágyik? Lesz, mi motiválja majd felnőtt koráig? Fogja vajon tudni, miről szól az élet, vagy hagyja elfutni ez rá az ítélet? Élőn, haldokolva, nyomkodva a gépet, hát ha talál rajta majd valami szépet. Olyat, mit egymásnak nem akarunk adni, nem akarunk érző emberek maradni. Minden, ami fontos, kívül esik rajtunk. És elhitetik velünk, hogy pont ezt akartuk. Csak fogyasztók lettünk egy dömping világban. Programok tartanak örökös rabságban.

Beleillik-e a család a modern társadalomban? Igen. A modern társadalmakban többnyire nincs már olyan erkölcsi vagy vallási meggyőződés, amellyel mindenki egyet értene. Ehhez járul még az is, hogy a világ rendkívül bonyolultá vált. A valóság mindegyik része a saját törvényszerűségei szerint működik. Ez hat a családokra is. Az egyház minden egyes ember jólétével és méltóságával törődik. Ezzel tartja össze a különböző részterületeket. A gyermekek sehol sem kaphatnak jobb nevelést, mint egy olyan családban, amely igazi eszményeket követ, és jó személyes kapcsolatokat alakít ki. Itt tudják megismerni és megtanulni, hogy a sikeres együttműködés szempontjából minden másnál fontosabb a kölcsönös tisztelet, az igazságosság, a párbeszéd és a szeretet. A család tehát nem csak olyan intézmény, amely beleillik a modern társadalomba, hanem az integrálódásnak, az egység megteremtésének központi helye is. Itt alakulnak ki azok a nélkülözhetetlen társadalmi és emberi készségek, amelyekre az államban és a társadalom különböző területein, például a gazdaságban, a politikában, a kultúrában szükség van. Második János Pál pápa mondotta, 1994-ben írta a levél a családokhoz, az egész társadalmi rendszer igazi fejlődése súlyosan károsodik, ha a család szerepe alárendelté és mellékessé válik. Ha a családot kizárják a társadalomban őt megillető helyről. Astrid Lindgren, svéd írónő, gyermekkönyveknek a szerzője, ő mondja, a felnőtt ember egészségéhez boldog gyermekkor szükséges. Mit ad a család az egyes embernek? Mindenkinek rendkívül fontos, hogy megtapasztalja a család életet. A családban éljük át először az emberi közösséget, amelyben természetes a kölcsönös jó indulat. Feltétel nélkül szeretjük és elismerjük egymást. Ilyen pozitív légkörben a család minden tagja kifejtheti képességeit, és felkészülhet, erőt gyűjthet mindarra, amivel az életben majd találkozik. Pontosan ez a célja a keresztény emberképen alapuló nevelésnek. A családtagok pedig megtapasztalják, mit jelent felelősséget vállalni, mert egyikük sem élhet, egyszerűen csak önmagának. Mindegyik szerep a szülőké, a nagyszülőké és gyermekekét egyaránt mindig együtt jár a többi családtag iránti kötelességekkel. Kivonulás könyvében olvashatjuk, tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. A család, Ferenc pápa mondotta 2015-ben, a család a válasz korunk nagy gondjára. A társadalom széttöredezésére és az eltömegesedésre. A család ugyanis a társadalom alapja, amely egyensúlyt teremt egyén és közösség között. Magába foglalja a civilizáció két alapelvét, a közösség és a termékenység principiumát. Van-e társadalmi haszna a családnak? Igen, mert minden, ami a családon belül történik, és mindaz, amit a család saját tagjainak ad, a társadalom szempontjából is fontos. Hiszen a társadalom csak akkor sikeres, ha a tagjai boldogan élnek, ha érzik, hogy szeretik és elismerik őket. A családban lehet megtapasztalni, hogy az ajándékot kapni és elfogadni logikája megelőzi a csere és a piac logikáját. Az egész társadalom javára válik az is, hogy a családban tanuljuk meg, mit jelent a társadalmi felelősség és a szolidaritás. Aki a kicsiben felelősségteljesen
és szolidárisan él, az a nagyban is így fog viselkedni. A szegényekkel, a betegekkel és az idősekkel való törődést sehol máshol nem lehet jobban megtanulni, mint a családban. Hol lehet jobban megérteni a bizonytalan, a magányos és az elhagyott embert? Hogyan lehet valaki érzékeny a társadalmi struktúrák visszásságaira, ha nem él meg ilyesmit a családjában? A családnak ez a hozzájárulása pótolhatatlan. A társadalom humanizálásához. Egyébként, ha a társadalom támogatja a családokat anyagilag, nem kell annyi pénzt fordítania fiatalkorúak számára fenntartott börtönökre, nevelőintézetekre és drogterápiákra. Prohászka Ottokár mondotta, szeress nagyon, szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul. Ne hagyd magad legyőzni a nehézségekkel, közönnyel és sikertelenséggel. Mit ad a család a társadalomnak? A család először is az a hely, amely biztosítja a társadalom fennmaradását. Másodszor a család vállalja a gyermekek szocializálásának, a társadalomba való beilleszkedésének és nevelésének sajátos feladatát. Olyan kulturális, etikai, szociális, szellemi és vallási értékeket és hagyományokat ismertet meg velük, amelyek alapvetőek minden szabad és felelősségtudattal élő ember számára. Ha ilyen családi nevelésben részesülnek, akkor az emberek megfelelő képzés után bármilyen feladatot el tudnak vállalni a társadalomban. A család harmadik feladata az, hogy gondoskodik az egyháztartásban lévő családtagokról, és biztosítja számukra azt a biztonságos helyet, ahol növekedhetnek és megpihenhetnek. Negyedszer, különösen az öregedő társadalmakban egyre fontosabbá válik, hogy a beteg, rokkant, keresőképtelenné vált csak családtagokról szeretettel gondoskodnak a családban. Hiszen nem csak a szűkebb családra, hanem az előző nemzedékre is gondolni kell, ami mély szolidaritásra és azonosságtudatra nevel. Második János Pál pápa mondotta, a humán ökológia első és alapvető struktúrája a család, ahol az ember megkapja az igazságra és a jóra vonatkozó első és meghatározó fogalmakat, megtanulja, mit jelent szeretni, és hogy őt szeretik. És következésképpen mit jelent konkrétan az, hogy személy. Goethe mondotta, a gyermekeknek két dolgot kell kapniuk szüleiktől, gyökereket és szárnyakat. Konfúcius, kínai bölcselő mondotta, őseink, akik egész birodalmukban példát akartak adni az erényekre, először saját fejedelemségüket hozták rendbe. Fejedelemségük rendbehozásához először családjukban kellett rendet teremteniük. Családjukban akkor tudtak rendet teremteni, ha először a saját jellemüket csiszolták. Ezért először a szívüket tisztították meg. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk majd, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: megértő gondozás kulcsa. Dr. Kis Gabriella műsora következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a megértő gondozás kulcsa adásunkban. A mai adás szerkesztői
2: Dr. Kis Gabriella
1: és Görgényi Tünde. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Köszönöm, hogy itt vagy velünk ebben a mai adásban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat és téged is, kedves Tünde.
1: Kedves Gabriella, milyen témát hoztál ebbe a mai adásba? Mi az, amiről úgy látod, hogy fontos beszélnünk?
2: Hát az elmúlt időszakban körüljártuk a demencia témáját, és mivel, hogy szeptember 21-én az Alzheimer világnapját ünnepeljük, ezért úgy gondoltam, hogy egy kicsit ezt a témát járnánk körül, amivel egy-egy gondolatot elindítunk a Mária Rádió hallgatókba, segítséget tudunk nyújtani, és a végén majd egy nagyon jó szakmai programról is szeretnék beszélni. Mindenképp erőforrás nyújtás is a célunk, hiszen azért is szerkesszük ezt az adást hónapról hónapra.
1: Így van. Térjünk is akkor a témára, hogy Alzheimer világnap, mit jelent ez számunkra, és miért fontos ez erről egyáltalán beszélni?
2: Hát az Alzheimer-kor a demencia egyre több idős szemét és egyre több családot érint ezzel együtt. Az Alzheimer világnap arra emlékeztet, hogy ne csak egy diagnózist vegyünk észre, ne csak a diagnózissal szembesüljünk, hanem ismerjük fel, hogy ez a betegség a család életét teljesen átalakítja. És hogyha az Alzheimer világnap keretén belül egy ilyen érzékenyítő programra is sor kerül, beszélünk a témáról, lehetőségünk van a megértésre, hogy a gondozók ne maradjanak egyedül a terheikkel. Tehát elsősorban érzékenyítő program, és a gondozó családoknak a terhelődésének a csökkentését célozza meg.
1: Köszönöm szépen. Ugye említetted, hogy az egész családot érinti, de azt, hogy mit él át az Alzheimer korral élő ember, és hogyan változik meg az ő érzelmi világa, erről tudnál-e röviden beszélni?
2: Tehát tudjuk azt, hogy az Alzheimer-kor a szemét, az idős szemét, tehát fokozatosan építi le, és egy ilyen testbeszédet vehetünk észre, hogy szorongóvá válik a demensbeteg, bizonytalanná. Miért? Mert a világ, amiben él, egyre kevésbé érthető számára. Tehát fokozatosan elkezd egy ilyen belső világba élni, és minden külső hatás még nagyobb memóriazavart okoz nála. És ez akár egy ilyen bizonytalanságot és félelmet is szülhet bennük. És ami a megértő gondozásnak a lényege, hogy mi tudjunk az ő biztonságos pontjaivá válni, tehát a hangunkkal, az érintésünkkel, a türelmünkkel és a megértő szeretetünkkel, hogy abba az érzelmi káoszba, amit sajnos átél a demenciával élő személy, tudjunk mi biztos ponttá válni számára, egy biztos kapaszkodóvá tudjunk válni, és szeretetet, megértést tudjunk biztosítani számukra.
1: Ez azt jelenti, hogy az egész családot így érzelmileg megpróbálja, de hogy mi is történik ilyenkor a családban, mikor ezek a betegek tudjuk, hogy nem kezdik felismerni a hozzátartozóikat, a szeretteiket. Biztos, hogy próbára teszi a családot, nem?
2: Ez egy óriási nagy törés a családok életében. És hát én úgy azért kimerem mondani, mivel hogy a doktori kutatásom is ezt foglalta magába, a családok terhelődésének a vizsgálatát, hogy ez az egyik legfájdalmasabb pillanat a családok életében, mert a családtag úgy érzi, hogy mintha elveszíteni azt, akit szeret. De hogy annyira fontos megérteni, hogy a beteg nem azért nem ismeri fel, mert már nem szereti, hanem már maga a kognitív funkció, tehát az agyi területei sérülnek. És pontosan azok a részek, amelyek a felismerésért is felelősek. De hogy ez a kapcsolat, ez tovább él. És hogy átalakul, tehát más formába, gesztusokba, hangulatokba, a viselkedés változásokba, és hogy az is a célunk, hogy akár ezzel a rádióadással, de hogy személyes konzultációba is, hogy segítsük megértetni a demenciának a lefolyását, hogyha amikor már nem ismerte fel a beteg a családot, akkor is a szeretet, hiába, hogy úgy érzik, hogy átalakul minden, mégis a szeretet az egy örök kapcsolódási lehetőség.
1: Köszönöm szépen, milyen szépen fogalmaztál, hogy a szeretet egy örök kapcsolódási lehetőség. Említetted, hogy ugye folyamatosan elvesztik vele a kontaktust már a család a beteggel. Beszélhetünk itt ilyen élő gyászról az Alzheimer kór kapcsán?
2: Sajnos igen, mert mivel hogy a családtagok, tehát ez egy ilyen fokozatos veszteség, hiszen a betegség lefolyásával egyre inkább hát elveszettnek érzi magát a demensbeteg, az Alzheimer-kórban szenvedő beteg, és vele együtt a családtag is egy ilyen hosszú, hullámzó gyász folyamaton megy keresztül. És Ez egy ilyen kettős érzés, mert hogy ott van a veszteség, de hogy mégis végigkíséri a szeretet, tehát hogy egyszerre van jelen a veszteség is és a szeretet is. És ez nagyon fontos kimondani, hogy a gondozók is támogatásra szorulnak. Tehát ez nem egy egyszemélyes munka, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a hozzátartozókat ebbe a... Úgy is mondhatjuk, hogy láthatatlan gyász, de hogy ebbe a folyamatba tudjuk kísérni megértéssel, szakmai tanácsadással és elismeréssel minden percét, amit tesznek a demenciával és Alzheimer-korral élő betegekért.
1: Értem. Fel tudnál sorolni pár ilyen terhet, amit a hozzátartozók így hordoznak nap mint nap?
2: Hát tudjuk azt, hogy... Ez az ápolás, gondozás egy folyamatos készenlét a hozzátartozók részéről. Egy nagy-nagy felelősség, és néha bizonytalanság is, hogy vajon jól gondozom-e, jól cselekedtem-e, jól gondolkodtam-e helyette, mivel hogy fokozatosan egy másik ember helyett kell döntéseket hozni, és ezért egy ilyen elnyomott bűntudat is megjelenik a hozzátartozóba, ami jelen van az életükben. Tehát, hogy nem csak egy ilyen fizikai terhelődésről beszélünk meg, akár anyagi terhelődésről, hogyha a kezelésekről, vagy akár egy intézményi elhelyezésről beszélünk, hanem érzelmileg súlyos terheket élnek át a gondozó családtagok. És sok gondozó családtag magára is marad, mert akár nem is merik kimondani, hogy elfáradtak, hogy segítségre van szükségük, és ez a gyengeség, ez nem is nevezhető gyengeségnek, hanem egy természetes emberi reakció, hiszen mindannyian vagyunk olyan állapotban, amikor érezzük, hogy elfáradtunk, meg kellene pihenni, és az az érzés, amikor tudjuk, hogy kihez fordulhatunk támaszért, támogatásért, elengedhetetlen, mivel hogy hosszú távú gondozásról beszélünk, mert egy demenciával, Alzheimer-kórral élő személy akár 10-12 évet is élhet ebbe az állapotban a fokozatos leépülése során. És ezért nagyon-nagyon fontos a gondozókkal való támogató munka.
1: Miért jelenik meg gyakran a bűntudat a gondozókban? Említetted a bűntudatnak a megjelenését.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Néha így tehát az Alzheimer Café sorozatok alkalmával, de így itt a hozzátartozókkal való munka során, akár itt a bentlakásos otthonban is nagyon sokszor elhangzik, hogy vajon eleget tettem-e édesanyámért, édesapámért, tehát úgy érzik a gondozók, hogy akár nem tesznek eleget értük, vagy türelmetlenek voltak, ami teljesen érthető, hiszen a kifáradás mutatói nagyon magasak a gondozó családtagoknál. De hogy az az érzés is lehet bennük, hogy vajon mindent meg tudok-e oldani. És én ismét a legnagyobb szeretettel és elismeréssel fordulok a hallgatók fele, a gondozók fele, hogy nincs tökéletes gondozás. Tehát, hogy emberek vagyunk, higgyük el, hogy csak szeretetteljes emberi jelenlét van, és ez sem egyedül, hanem a Jóistennek a segítségével, mert sose vagyunk elegek a gondozásra, tehát mindig kell egy nagyobb erő, ami folyamatosan utat mutat, ami támaszt tud nyújtani, és ennek a bűntudatnak az elengedése nagyon fontos, mert hiszem azt, hogy mindenki a legnagyobb odaadással és az ő képességeivel, és mondhatom azt, hogy az emberi leleményességgel, hiszen az Alzheimer kórnál vannak olyan jelenségek, tünetek, amelyekre nem tudunk felkészülni folyamatosan. Tehát egyik pillanatban minden a legnagyobb rendjén van, és a másik pillanatban, mintha nem is ezen a világon élne az a beteg. És ezeken a hullámokon mind-mind végigmegy a hozzátartozó. És néha úgy érezheti, vagy egy szimbólumként, mint az EKG görbe, hol fent, hol lent. És ez érzelmi szinten végigkíséri a gondozó családtagokat. Én kimerem mondani, hogy inkább a szeretetteljes, megértő gondozásra kell összpontosítani, és nem is arra, hogy mindig minden tökéletes legyen, mert csak a Jóistennél van a tökéletesség.
1: Igen, ez így van. Így van. Mit jelent ebben az esetben a megértő gondozás, és miért ez a legfontosabb?
2: Hát, én úgy gondolom, hogy a megértő gondozás azt is jelenti, hogy nem a hiányokra figyelünk. Hogy itt most ugye beszéltünk a tökéletes gondozás, vagy éppen a bűntudat, de hogy ha megértő gondozásba gondolkodunk és arra fókuszálunk, akkor mindig arra kell figyeljünk, hogy mi az, ami sikerült. És akár a beteg szempontjából is, mi az, ami még megvan, tehát mi az, ami még működik. Tehát, hogy ne a hibát keressük, és ne a hibát lássuk meg, akár a leépülés során, hanem inkább az embert. Tehát, hogy ehhez a türelem, az egyszerű kommunikáció, a lassúbb tempó, az érintésnek a minősége, akár a szemkontaktus, a jelenlét. Tehát ezek mind olyan hidakat építenek a gondozott személy fele, ahol a beteg azt érzi, hogy aki jelen van, megérti őt. És hogyha nem egy gyors, felgyorsult dinamikát viszünk be a gondozásba, hogy na gyorsan és hamar, mert még mi mindent meg kell csinálni, akkor a beteg ahhoz a lassúbb tempóhoz jobban tud igazodni, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy az Alzheimer kór miatt egy ilyen dezorientáció lépik fel nála. És ezért nagyon-nagyon fontos a megértő gondozás kulcsa során, hogy ne a hiányokra, hanem inkább a megmaradt képességekre figyeljünk, és magunkba is, tehát hogy ne a hiányosságot keressük, hanem örüljünk annak, hogy képesek vagyunk egy beteg embert gondozni, és a legnagyobb tisztelettel az emberi méltóságát tiszteletbe tartani, végig kísérni azon az úton, amelyet a Jóisten szán számára.
1: És milyen kapaszkodókat adhatnak, vagy adhatunk a betegeknek gondozóként?
2: Nagyon fontos, hogy a megértő gondozásnál a régi szokásainak a megtartására, tehát hogy ne alakítsuk át a betegnek a szokásait, a régi szokásait. Tehát ezek abban is segítenek, hogy a beteg biztonságba érezze magát. Tehát ez a beteg számára egy kapaszkodó, akár a rendszeresség, tehát hogy például kialakítani a napi programot, hogy reggel, délelőtt, délbe, délután, este, milyen napirendi pontokat állítunk fel, ami valamennyire hasonló, tehát hasonlóan megismétlődik minden nap, tehát hogy így egy biztonságosabb életmódot tudunk kialakítani a beteg számára, de semmiképp nem változtatjuk őt meg, hanem kialakítunk egy ilyen nyugodtabb, biztonságosabb környezetet, és természetesen ezzel együtt, tehát az a minőség, amit a hangunkkal és az érintésünkkel, a kommunikációnkkal úgymond megjelenítünk a mindennapi gondozás során, ez mind kapaszkodót adhat a beteg számára. Vagy akár nem változtatjuk a környezetét, az ismerős helyeket, ahol ő el tudott igazodni. Számtalanszor megtörténik, hogy például az idős demenciával, Alzheimer-korral élő szemét elköltöztetik, akár a fiatalok az ők otthonukba. Minden költözéssel egy nagyobb zavar alakulhat ki, és ezért akár egy bentlakásos otthonba való beköltözésnél itt is van egy adaptációs időszak, ami a betegnek meg kell hagyjuk, és olyan támogatást kell nyújtanunk, ahol ő valóban biztonságban érezheti magát. Tehát a nyugodtság, a szeretetteljes emberi érintés, az egyszerű mondatok, és egy ilyen bioritmusnak nevezném, amit a kutatások is igazolnak, hogy ha kialakul egy rendszer, akkor abban még a demens beteg is jobban el tud igazodni, tehát nem összezavarodik még jobban, és ezzel tudunk neki úgymond biztonságosabb, szeretetteljesebb környezetet alakítani, és természetesen a hit életének a gyakorlásával is, hiszen az egy nagy biztonság számukra.
1: Igen, én ebből azt értettem, hogy a betegnek egy ilyen biztonság érzete kell legyen, de ez egy ilyen szeretettel átitatott környezet kell legyen. Ahhoz, hogy ezt egy hozzátartozó, egy családtag, egy gondozó meg tudja tenni, számára milyen kapaszkodók vannak?
2: Nagyon-nagyon fontos a megfelelő pihenőidőnek a megteremtése, hogy pihenje, tehát hogy tudja a terheket megosztani, tehát itt a szerepeinek akár az átadása egy közvetlen családtagnak, vagy rokonnak, vagy akár egy szomszédnak, hogy egy picit tudjon pihenni. A szakemberekkel való konzultáció elengedhetetlen, hiszen a szakmai tanács azért is fontos, hogy megérteni a demencia Alzheimer kornak a lefolyását és a viselkedés változásoknak a miértjét a beteg életében, és hát a támogató csoportok, akár az Alzheimer kaféknak a felkeresése, amelyek most már az országban több helyen is működnek, tehát internetes elérhetőség is van a www.alzheimercafé.ro oldalon, ahol lehet látni, hogy hol vannak az Alzheimer kafék rendszeresen megszervezve, és kik azok a szakemberek, akiktől tanácsot lehet kérni. És hát nagyon-nagyon fontos a saját érzelmeknek a kimondása, hiszen a gondozó is ember, és nagyon fontos, hogy segítséget tudjunk kérni, tehát segítséget tudjon kapni, ne csak a beteg, hanem ő is. Elengedhetetlennek tartom.
1: És abban tudsz-e tanácsot adni, hogy hogyan kommunikáljanak, hogyan kommunikáljunk egy Alzheimer-korral élő beteggel, emberrel, mert nem mindegy, hogy
2: többször említettem, hogy a hangsúly az nagyon-nagyon fontos. Sokszor a hangsúlynak nagyobb ereje van, mint a szavaknak, mert a demenciával élő személy a szavakot nem mindig értelmezi, de az, hogy milyen hangsúllyal beszélünk hozzá, lassan, egyszerűen, szeretettel, nem utasításokkal. Tehát a beteg a hangulatot megérti még akkor is, hogyha akár azt a rövid mondatot nem tudja értelmezni. És nagyon-nagyon fontos, hogy ne vitatkozzunk, ne javítsuk ki, ne bizonyítsunk, hogy mi hogy volt régebb, emlékszel, és hogy ne okozzunk még nagyobb zavart. nagyon fontos a jelenlét, tehát a szeretetteljes jelenlét, és a hangunknak a minősége a gondozás során.
1: Ahhoz, hogy ezt egy gondozó meg tudja tenni, azt jelenti, hogy a saját lelki egészségére is oda kell figyeljen. Mit tehet ennek érdekében?
2: Igen, hát amint már említettem, hogy a pihenés az elengedhetetlen, ezért nagyon fontos, hogy megosztani a feladatokat családon belül, a kikapcsolódás, a szakmai segítség, és hát a gondozó valójában akkor tud igazán segíteni, jelen lenni, hogyha ő maga nincsen teljesen kimerülve, mert a kifáradás, hogyha jelen van, akkor kevesebb a türelem a betegekhez, és ezért úgy a családba észre kell venni, hogy a gondozónak a terhelődése hol tart, és soha nem szégyen segítséget kérni, hogy nézd, elfáradtam, fáradtnak érzem magam, tudnál egy picit segíteni, bejönnél egy fél órára, akár egy jó szomszéddal megbeszélni a nehézségeket, tehát hogy merjünk segítséget kérni.
1: Így az adásidőnk végéhez közeledve, mit üzensz az Alzheimer világnap alkalmából a családoknak, ahol ilyen nehézséggel kell szembenézniük?
2: Hát én arra szeretném biztatni, hogy legyen számukra egy lelki kapaszkodó, az imádság, a közösség. Higgyük el, hogy a Jóisten előtt a betegnek a méltósága nem változik, és hogy mindig tudjunk reményteli, szeretetteljes gondozást nyújtani azok számára, akiket gondozunk. Fontosnak tartom, hogy részt venni az Alzheimer kafékon, itt nálunk a Szent

0: egy üzenetet is megfogalmaznék, hogy az Alzheimer-kór nem csak a beteg, hanem az egész család életét megváltoztatja. A hit ilyenkor sokak számára az egyetlen stabil pont, mert megtartja a gondozót. És ezt hiszem, mert magamon is tapasztalom, segít elviselni akár a veszteségeket is, erőt ad a mindennapokhoz. A hit azt üzenheti, és azt üzeni, hogy a szeretet nem tűnik el akkor sem, amikor a beteg már nem ismeri fel a gondozó családtagot, és a kapcsolat más formában él tovább, gesztusokban, érintésekben, jelenlétben, és a szeretet csodákra képes minden szeretettel végzett apró cselekedet egy imádság is lehet.
1: Említetted a hitet, ugye a Szentírásban azt olvassuk, hogy hit nélkül lehetetlenség tetszeni Istennek, és tudjuk, hogy a hit a mozgató rugója nagyon sok cselekedetünknek, hogyha tényleg győzelemre akarunk jutni. Sok mindent tudunk elméletileg, hogy hitben hogyan kéne megnyilvánulni bizonyos esetekben, de azt is tudjuk, hogy a megpróbáltatások idején nem olyan könnyű ezt gyakorlatban is kivitelezni. Ebben, hogyha segítenél a családoknak, a gondozóknak, hogy így a hit kapcsán hogyan kell megnyilvánuljanak, vagy éppen nekik mit kell tenniük.
0: Én úgy gondolom, hogy a maga a hit az nem egy elvont fogalom, hanem egy mindennapi gyakorlati kapaszkodó. És egyedül a hit képes segíteni, elviselni akár a bizonytalanságot, vagy akár a veszteséget, vagy a mindennapi terheket, tehát Istenbe való hit, Istenhez való kapaszkodás, tehát hogy hinni azt, hogy ő megmutatja számunkra az utat, és hogy amikor akár nehéz, akkor letenni akár a Szentmise keretén belül, amikor a kéréseket megfogalmazzuk, letenni az Úr elejébe azokat a nehézségeket, amelyekkel mi nem tudunk megküzdeni. És ez egy hatalmas erőforrás. Tehát, hogy elviselni, jobban el tudjuk viselni a bizonytalanságot, a veszteséget, a mindennapi terheket, és én ugye azért ugye a gondozókkal való folyamatos kapcsolat során és a kutatásomban is vizsgáltam a hitnek az erejét. A hit az az egyetlen kapaszkodó, ami nem változik meg akkor sem, amikor minden más megváltozik. És bennünk van, és a kezünkben van a lehetőség, tehát hogy felismerni azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten ajándékba ad számunkra. És én hiszem, hogy a szakmaiság mellett, amikor megértjük, hogy a beteg milyen nehézségeken megy át, és amikor elfáradunk a gondozásban, hogyha jelen vagyunk egy szentmisén, letesszük a terhünket, vagy ha otthon is, amikor lehetőség van, ezek a betegek, akik imádságos lelkületűek voltak, ha nem is ismerik fel a családtagot, a régi ismerős imádságokba, énekekbe belekapaszkodnak, együtt lehet mondani, és a rózsafűzér is egy közös kapaszkodó. Én ezekkel a gondolatokkal kívánok sok erőt a gondozást végző családtagoknak, hogy soha ne adják fel a hitüket, és higgyék el, hogy változik az ember a demencia és az Alzheimer-kór kapcsán, de önmagában az az isteni lélek, aki vágyik a szeretetre, és vágyik a megértő gondozásra.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves Gabriella, hogy a mai napon is kapaszkodót adtál, és útmutatást. Egy utolsó kérdést még engedjél meg, hogy ti az Alzheimer világnapra készültök-e valamivel?
0: Igen, szeptember 21-én 17 órától megszervezésre kerül itt a Szent Erzsébet idősek otthonába. A Karitás és az Erdély Alzheimer Café Egyesület szervezésében az országban működő Alzheimer Café találkozó. És ezen a rendezvényen Kollár István rendező fogja bemutatni az Alzheimer című dokumentumfilmjét, ami

0: nagyon-nagyon fontos, hiszen egy őszinte, tiszta képet fogunk látni a demenciáról. A rendezőnek az édesanyja is demenciával élt, tehát érintett volt, és itt a film nagyon sok nemzetközi díjat már elnyert. Azt gondolom, hogy egy olyan emberi oldalát mutatja meg az Alzheimer-kornak, ahol a hozzátartozók is, és az orvosok, a kutatók beszélnek a demencia és az Alzheimer-kor lefolyásáról. Tehát egy ilyen belsőséges Alzheimer-kaféra kerül sor, ahova nagy-nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, a részvétel ingyenes, nyitott bárki számára.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, további jó munkát, és sok kegyelmet kívánok.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Isten áldása kísérjen, kedves Tünde, és minden elképzelhető jót kívánok az Alzheimer kórral élő személyeknek, a hallgatóknak és a gondozó családtagoknak, szakembereknek egyaránt.
1: Köszönjük szépen, dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, az elmúlt percekben dr. Kis Gabriellával beszélgettünk az Alzheimer világnapról, amely szeptember 21-én lesz. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus! A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya. A ma délelőtti általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren most már, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándokok és hívek csoportjával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség veletek.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
3: De l'Évangile selon Saint Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur.

0: A reading from the Gospel of John. For God so loved the world that he gave his only son.
1: A Szent Atya tovább folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumáról, a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról a katekézi sorozatát, és szentírási alapként János evangéliumából a 3. fejezet 16-17-es versorát vette, ez pedig így szól.
2: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
1: Kedves hallgatók, miután különböző nyelveken felolvassák a szentírási részt, utána a Szent Atya különböző nyelveken is összefoglalja a katekézisét, és majd külön köszönti a jelenlévő híveket, majd a kihallgatás után a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Maradjanak velünk!
3: Buongiorno e benvenuti!
1: Kedves testvérek! Isten hozott jó napot kívánok!
3: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: A mai találkozással megkezdjük a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról szóló elmélkedésünket. A II. Vatikáni zsinat egy alapvető kérdés elmélyítését kéri az egyház és a mai világ kapcsolatát. Szent 23. János pápa 1962. október 11-ei beszédében szembe akar helyezkedni a szerencsétlenséget jövendelő profétákkal, akik bár vallási buzgalomtól fűtve azt mondogatják, hogy korunk a múlthoz képest teljesen rosszabb, és odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha a történelemből semmit sem kellene tanulniuk.
3: Nello stato presente degli eventi umani.
1: Innen ered a zsinati atyákra bízott feladat, vagyis az emberi történelem jelenlegi helyzetében, amikor az emberiség mintha egy új rend felé tartana, inkább az isteni gondviselés terveit kellene felismerni, amelyek egymást követő időkben az emberek munkája által valósul meg, sokszor várakozásaink túl, és amelyek bölcsen mindent az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes kihirdetése ebben a megkülönböztetésben az egyház természetének egy lényeges elemét ismerte fel, és lelkipásztori jellegét alkotó sajátosságként mutatta be, és innen ered ez az elnevezés, hogy lelkipásztori konstitúció. Ez nem egy naív optimizmust jelent, hanem a Krisztus misztériumához való megújult hűséget, aki megtestesülésében úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett hozzánk testvéreihez, és magára vette a bűn következményeit, amikor válságul adta magát mindenkiért. Tehát az emberiséggel való osztozás az az út, amelyre Krisztus meghívja az egyházat, és ezért ez a dokumentum azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az emberek örömeit, reményeit, szomorúságát és szorongásait, különösen a szegényekét és minden szenvedő emberét az egyház sajátjának kell érezze. Ez az osztozás arra hív, hogy kilépjünk minden passzivitásból és közömbösségből, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen annak a gyors, mélyreható változásnak közepette, amelyet ma megtapasztalunk. Nem maradhatunk közömbösek. Szívünkkel kell hallgatnunk, engednünk kell, hogy megszólítsanak bennünket, és vállalnunk kell a részvételt. Krisztussal és az ő lelkének erejére támaszkodva, a hívők arra kaptak meghívást, hogy magukra vegyék testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akik megkülönböztetés vagy erőszaknak a tapasztalói, tehát csak a megosztás és az elköteleződés által juthatunk el megfelelő válaszokhoz, mindig abban a bizonyosában megerősödve, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy mondja Szent Pál apostol is. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség megnyit bennünket az események és magának a kinyilatkoztatás mélyebb értelmezésére. Ugyanezen szemléletben ez a konstitúció emlékeztet arra, hogy az egyház állandó kötelessége, hogy vizsgálja az idők jeleit az evangélium fényében, és így értelmezze azokat. Tehát ez a konstitúció állandó megtérésre hívja az egyházat, hogy tanúságot tegyen arról, nem földi ambíciók vezetik, hanem egyetlen célja van, a vigasztaló lélek vezetésével folytatni Krisztusnak a művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, üdvözítsen, ne ítéljen, szolgáljon és neki szolgáljanak. Ez nem erkölcsi hozzáállás kérdése valójában. Ferenc pápa emlékeztet arra, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés mindenek előtt egy teológiai kategória, és csak utána kulturális, szociológia, politikai vagy filozófiai kategória. Meghívást kaptunk arra, hogy hangot adjunk nekik az ügyeikben, felfedezzük bennük Krisztus, de arra is, hogy barátaikká váljunk, meghallgassuk, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten általuk akar közölni velünk. A keresztény osztozás arra kötelez, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világ személyes és társadalmi életét jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely lehetőségeket kínál, de csak egyesek számára, és amelyet az ember nem mindig tud megfelelően a saját szolgálatába állítani.
3: Una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica.
1: Vagy a javak, lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb rendelkezésre állása, amely sajnos a zsinati korhoz hasonlóan ma is, azt eredményezi, hogy a föld lakóinak nagy része még mindig éhezéstől és nyomortól szenved. Vagy ott van annak a közös felismerése, hogy a bolygónk jövője forogkockán, miközben képtelenek vagyunk lemondani az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony út lehet a béke megteremtéséhez. Egy olyan korszakban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és egyensúlytalanságokat idéznek elő, az egyház arra kapott meghívást, hogy az embert szolgálja, meghallgassa, befogadja szívének legmélyebb kérdéseit, vágyait, és Krisztusban mutassa meg az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját. Ezért az egyházban minden szinten, minden korszakban meg kell valósulni a Krisztus irgalmas kiüresedésének, aki nem tekintette zsákmánynak vagy Istennel egyenlőn, hanem kiürestette önmagát, szolgai alakot öltött, és engedelmes lett a halálig, még pedig a kereszt halálig.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: kedves testvérek,
3: la gioia e la speranza,
1: legyen az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, annak az egyháznak a megkülönböztető vonása, amely hirdeti és tanúsítja az evangéliumot, közel lépve korunk asszonyaihoz és férfiaihoz.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catecheses on the documents of the Second Vatican Council,
2: kedves testvérek,
1: today we begin our reflection on the pastoral constitution, Gaudium et Spes.
2: A mai katekézis sorozatunkban a Gaudium et Spes lelki pásztori konstitúcióról kezdjük meg az elmélkedésünket. Ez a dokumentum az egyház lelki pásztori felelősségére összpontosít, hogy kapcsolatba lépjen a mai világgal, osztozva annak örömeivel és fájdalmaiban. Egyúttal elkötelezettségre hív a megtérés mellett, vagyis Krisztus művének tanúságára, valamint a szegények és a társadalom peremére szorultak melletti kiállásra. Az egyháznak figyelmesnek kell lennie az idők jeleire, és azokat az evangélium fényében kell értelmezni, és így tud választ adni a sürgető kérdésekre, és mint például a tudományos és technológiai fejlődés, amely csak kevesek javát szolgálja, valamint a széles körben fennálló szegénység. Korunkat mélyreható változások és számos igazságtalanság jellemzi, ezért mindannyiunk meghívása, kivegyük részünket, és befogadjuk, és meghallgassuk az emberi szív kérdéseit, vágyait, és Krisztusnak az irgalmas szeretetét. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciáról, Máltáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket.
1: In a particular way, I welcome the delegation of the Interreligious Platform for Dialogue and Cooperation in the Arab World.
2: Különösen köszöntöm az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának a küldöttségét, nagyra értékelve Abdullah király nemzetközi vallásközi és kultúrák közötti párbeszéd központjának a munkáját, és imáimban kérem a tanácskozás sikerét, és ezekben a napokban biztosítom önöket a lelki közelségemről. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét. Isten áldjon benneteket!

0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen unserer Katechese-Reihe zu den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils beginnen wir heute mit der pastoralen Konstitution Gaudium et Spes. Ihr Thema ist die Beziehung der Kirche zur Welt von heute. Dabei stehen die Unterscheidung der Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums und daran anschließend das ermutigende Zeugnis inmitten der Welt im Mittelpunkt. So sind also Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Die Kirche ist daher dazu bestimmt, unter Führung des Geistes, des Trösters, das Werk Christi selbst weiterzuführen, der in die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis zu
1: geben. Kedves Mária Rádió hallgatók, amíg különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét, egy pár gondolatot én is megosztanék önökkel. Ugye a mai szentírási alap a János 3.16-17-ből, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Hát talán nincs még egy olyan evangéliumi mondat, amely ilyen tömören és mélyen összefoglalná, úgymond Isten szívének a titkát, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem azt mondja János evangélista, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, nem is csak azt mondja, hogy úgy szerette a jó embereket, hanem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem az egyházat, nem az embereket, hanem a világot. Tehát a világot minden szépségével és minden sebbével együtt. Ugye most, hogy van szeretet, gyűlölet, van béke, háború, van gazdagság, szegénység, van hit, hitetlenség, van remény, kétségbeesés, és Isten mégis szereti ezt a világot is. Ez a gondolat áll nagyon közel a Gaudium et Spes lelkületéhez is, ugyanis a II. Vatikáni zsinat arra tanítja az egyházat, hogy ne közömbösen, ne félelemmel és ne elutasítóan forduljon a világ fele, hogy a Szent Atya is kihangsúlyozta, hanem Jézus Krisztus szeretetével. Tehát a zsinat híres kezdő szavai szerint az emberek örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai, itt kiemeli a Szent Atya különösen a szegényeké és a szenvedőké, az Krisztus tanítványainak az örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai is. Tehát Isten szeretete megelőz bennünket, innen induljunk ki. Jézus nem azt mondja, hogy Isten azért szerette a világot, mert a világ jó volt, hanem azt mondja, hogy egyszerűen azt mondja, hogy Isten szeret. És ez a mi kereszténységünknek az egyik legnagyobb titka. Tehát nem azért szeret bennünket Isten, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem vétkezünk. Tehát Isten szeretetét nem úgy kell felfogni, mint egy jutalom. Isten szeretete ajándék. Tehát a keresztény élet nem ott kezdődik, hogy én mit teszek Istenért, hanem ott, hogy Isten mit tesz értem, és mit tett. És mit tett, tegyük fel a kérdést. Ahogy olvastuk a mai szentírási részben, hogy egyszülött fiát adta. Tehát nem egy távoli üzenetet küldött Isten, nem egy tanítást adott nekünk, hanem önmagát adta Jézus Krisztusban. És ezért a Gaudium et Spes szerint, konstitúció szerint, Krisztusban tárul fel az embernek az igazi titka. A zsinat azt mondja, hogy Krisztus az egész emberi történelem kulcsa, középpontja és célja, ahogy a Szent Atya is kiemelte. Vagyis, ha meg akarjuk érteni az embert, akkor nézzünk Krisztusra. Tehát nem azért küldte fiát, hogy elítélje a világot. És ez az egyik legfontosabb mondatkorunk egyháza számára, ahogy mondta a Szent Atya is, tehát nem azért jött, hogy elítélje a világot. Tehát az egyház küldetése sem az, hogy állandó ítélkező hangon beszéljen a világhoz. Az egyház feladata nem az, hogy azt mondja, hogy mi jók vagyunk, ti pedig rosszak vagytok, hanem az, hogy Krisztushoz hasonlóan közel kell menni a rászoruló emberhez, meghallgatni, megérteni, kísérni, felemelni, és megmutatni nekik az utat az élethez, és az élet az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az egyháznak mindent el kell fogadnia, amit a világ tesz, mert a szeretet az nem közömbösség. A szeretet képes megkülönböztetni, ezt a Szent Atya nagyon sokszor kifejezte, kihangsúlyozta ma a megkülönböztetést, tehát a szeretet képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, és az igazságot is a szeretettel kell kimondani. Ezért beszél a Gaudium et Spes az idők jeleinek a vizsgálatáról, és arról, hogy az evangélium fényében kell mindezeket értelmezni. Tehát az egyház nem menekülhet ki a világból. Benne kell lennie a világba, de Krisztusnak a lelkületével. Tehát úgy szerette Isten a világot, ezért az egyház nem lehet közömbös, mondja a Szent Atya. Ha Isten szereti a világot, akkor nekünk sem lehet mindegy, hogy mi történik benne. Nem lehet mindegy, ha valaki éhezik. Nem lehet mindegy, ha egy család szétesik. Nem lehet mindegy, ha egy idős ember magányosan tölti napjait. Nem lehet mindegy, hogy egy gyermek szeretet nélkül nő fel. Nem lehet mindegy, amit a Szent Atya is kihangsúlyoz, hogy a háború pusztít. Nem lehet mindegy, ha embereket igazságtalanság, erőszak vagy megkülönböztetés sújt. Nem lehet mindegy, ha valaki elveszíti a reményt. Mert ami az ember szívét érinti, az Krisztusnak a szívét is érinti. Kedves Mária Rádió hallgatók, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Ezért mondja a Gaudium et Spes, hogy az egyháznak osztoznia kell az emberek örömeiben és fájdalmaiban. Nem lehet néma az egyház ott, ahol az ember szenved. Nem lehet az egyház süket ott, ahol valaki segítségét kiált. És itt jön be a mi feladatunk, a keresztény embernek mi a küldetése, az, hogy közel menni. És a Szent Atya is kihangsúlyozta, hogy tudományos és technikai értelemben hihetetlen fejlődésnek vagyunk a tanúi, mégis egyre több ember érzi magát magányosnak, bizonytalannak és elveszettnek. Lehet, én úgy gondolom, valakinek telefonja, számítógépe, autója, szép háza, de mégis lehet szegény a szívében. Lehet valaki körül sok ember, és mégis lehet rettenetesen egyedül. Lehet valaki sikeres, és közben belül összetört. Ezért a mai embernek nem csupán egy információra van szüksége, hanem szeretetre van szüksége. Nem csupán tanácsra, hanem meghallgatásra. Nem teljesítményre, hanem reményre. És ez a keresztény ember legnagyobb küldetése, jelen lenni a másik életében. És Jézus Krisztusban Isten arca válik láthatóvá. Azt mondja az evangélista, hogy Isten fiát adta. Ez azt jelenti, hogy Jézusban Isten szeretete láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. Tehát Jézus lehajol a betegekhez, megérinti a leprást, meggyógyítja a vakot, megvigasztalja a gyászolót, megbocsát, leül a vámosokkal, sír, és végül kitárja magát a kereszten. És a kereszt a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Isten nem kívülről szemléli az embernek a szenvedését, hanem Jézus Krisztusban Isten belép a te szenvedésedbe is. És ez a Gaudium et Spes egyik legmélyebb üzenete is, hogy Krisztus megtestesülésével, ahogy mondta a Szent Atya is, valóban megosztotta emberi életünket. A zsinat ezért az egyházat is arra hívja, hogy osztozzon az emberiség életében. És az emberiség életében is kihangsúlyozta, hogy úgy az asszonyok, mint a férfiak életében egyaránt.
2: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, hoje iniciamos a reflexão sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que trata da relação da Igreja com o mundo contemporâneo. O texto conciliar inicia declarando que a comunidade dos discípulos de Cristo sente como próprias as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem. Esta proximidade com a humanidade possibilita uma leitura mais profunda dos acontecimentos e da própria revelação, recordando ao mesmo tempo que é dever da Igreja investigar a todo o momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. Assim, ela busca responder de modo adaptado em cada geração as eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
3: Rivolgo il mio benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
1: Szeretettel köszöntök valamennyi portugál nyelvű zarándokot, különösen Brazíliából és Portugáliából érkezett csoportokat. Tudjátok, hogy egyetlen törekvésetek sem kerüli el az egyház figyelmét és lelki pásztori gondoskodását. Az egyház, mint Krisztus teste, olyan szívvel rendelkezik, amely gyengétséggel és együttérzéssel kísér benneteket. Isten áldjon benneteket, és a Szűzanya őrizzen titeket.
2: Dirijo as minhas boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa e, de modo especial, aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Sabei que nenhuma das vossas legítimas aspirações escapa à atenção e ao cuidado pastoral da Igreja que, como corpo de Cristo, possui um coração que vos acompanha com ternura e compaixão. Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a pápai áldás után a szokott módon taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak az elmúlt 45 percben. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik a déli magazin, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból meghívjuk a kedves hallgatókat az Úrangyala imádságára, majd azt követően a Zsolozsma déli imaórájára, amelyet felajánlunk a Mária Rádió fennmaradásáért, működésért, fejlődéséért, munkatársakért, önkénteseinkért, adakozóinkért, hallgatóinkért, betegeinkért, szenvedőinkért. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mihi befogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt,
1: aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít.
2: Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Hittel vallom, Uram, az én osztályrészem, hogy igéidet megtartsam.
1: Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam. Légy irgalmas hozzám, amint megígérted.
0: Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom.
1: Hamar elindulok, nem késlekedem, hogy parancsaidat megtartsam.
0: Hiába vannak körül kötéllel a gonoszok, törvényedet nem felejtem.
1: Hogy neked hálát adjak, éjfélkor is fölkelek, és igaz ítéleteidért magasztallak.
0: Hű társra lel bennem minden Isten félő, és aki parancsaidat megtartja.
1: Határtalan jóságoddal telve van a föld, Uram. Rendelkezéseidre taníts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom.
1: Félelem és rettegés szállt rám, figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám és hallgass meg engem.
0: Zilált vagyok elmélkedésemben és zavart vagyok az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt.
1: Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem.
0: Bensőmben a szívem remek, halálsejtel meggyötörnek.
1: Félelem és rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem.
0: És így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galambnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék.
1: Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságban laknék.
0: Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől.
1: Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban.
0: Éjjel-nappal körbejárnak a város falain, belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és cselszövés.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Félelem és rettegés szállt rám, figyelj rám és hallgass meg engem, Uram.
0: Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselném.
1: Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az elől talán elrejtőznék.
0: De te olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmasom.
1: Akivel oly édes volt a barátságunk, az Isten házába is együtt és egy szívvel jártunk.
0: De most Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
1: Este, reggel és napközben elgondolkodom és sóhajtozom, és ő meghallgatja szavamat.
0: Békét ad és megment a támadók hadától, pedig sokan acsarkodnak ellenem.
1: Meghallgat az Isten, és megalázza őket. Ő, aki él öröktől fogva.
0: Nem lehet rajtuk változtatni, nincs bennük Isten félelem.
1: Ez társaira emelkezett, és megszegi adott szavát.
0: Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság.
1: Beszéde simább, mint az olaj, de éles, mint a kivont kard.
0: Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon.
1: De ezeket, Istenem, te elveted, a pusztulás gödrébe szórod.
0: A vérengzők és csalók napjaiknak a felét sem érik el. De én, Uram, te benned bízom.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
1: Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
0: Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád?
1: Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség.
0: Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy ma is csatlakoztak a mai déli imaóráinkhoz. Maradjanak továbbra is velünk, kezdődik a déli magazin.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, 2026. szeptember 2-a van. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A Déli Magazin kezdődik, és a mai adás szerkesztői
1: Tibor Atya
0: és Görgényi Tünde. Nem sokára híreket, majd időjárási jelentést hallhatnak, azt követően pedig meghallgathatják, ismétlésben nyilván, a nap örömhírét Baruti Tibor csikkozmási plébános tolmácsolásában. Majd az adásidőnk második felében, mivel első szerda van, a film világába kalauzoljuk a kedves hallgatóinkat. A mai film egy különleges, így igaz, hogy az utóbbi időben szentek életét próbáltuk bemutatni. A mai film, amit hoztunk a kedves hallgatóknak, egy betegségről szól, mégpedig az Alzheimer-kórról, egy dokumentumfilm, és Kollár István újságíró filmrendezővel fogunk beszélgetni. Az adásidő végén pedig rövid műsorismertetővel zárjuk a Déli Magazint, és nyilván búcsúzunk. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak. Köszönjük, hogy velünk vannak, hogy minket választottak.

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 17 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Évadközi orgonaest Marosvásárhelyen.
1: Holnap este 7 órától Lőrinci Lehel orgonaestjére várják a klasszikus zene kedvelőit a Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagy termében. Műsoron Johann Sebastian Bach, Charles Marie Vidor, Liszt Ferenc, Kolos István, Kovács Szilárd Ferenc művek. Jubileumát ünnepli a Diakónia Keresztjén Alapítvány.
0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány Maros megyei fiók szervezeteinek munkatársai 20 éve szolgálják hittel, elkötelezettséggel és szakértelemmel az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más rászoruló embertársaikat. E jubileumi alkalmat pénteken délután 5 órától ünneplik meg a Marosvásárhelyi Vártemplomban. Igét hirdett Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke. Évadkezdés a Háromszék Tánc Színházzal.
1: Székelyudvarhelyén a Városi Sportcsarnokban indítja a 2026-27-es évadot, szombaton délután 6 órától a Háromszék Tánc Színház, ahol a társulat is színpadla rép, az erdélyi táncház találkozó Idegenföldre Nesies című gála műsorában. A Köncei Árpád rendező koreográfus által szerkesztett produkcióval az erdélyi hivatásos néptánc együttesek Pallós Zoltán életműve előtt tisztelegnek születésének századik évfordulója alkalmából. Szeptember 21-én este 7 órától Sepsiszentgyörgyre érkezik a Duna Tánc műhely tájképek című vendégelőadásukkal. A Háromszék Tánc stúdiójában lépnek fel. A Háromszék Tánc Színház szeptember 25-én délelőtt 11 és délután 2 órától a Csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában játsza a Pinocchio című előadását gyerekeknek. Négy alkalom Szent Ferenc nyomában.
0: Lehet-e ma is úgy élni, ahogyan Assisi Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 éve élt szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról? Négy különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a Csíksomlyói Kegytemplomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. Az első előadást vasárnap 11:30-kor Bojtór Attila lelkész, teológiai tanár tartja. Lehet-e tanulni, szeretni Istent címmel? A zene hangja.
1: Szeptember 11-én este 8 órától különleges zenei áhítatra várják a híveket és az érdeklődőket a Szatmár Németi Kálvária templomba. Az est meghívott vendége Tony Boldán, franciaországi tenor, közreműködik az Adoremus kórus Kuki Zsolt karnagy vezetésével, valamint Balaskos Balázs orgona művész és Boros Máriusz diakónus tenor. A műsorban egyházi zenei művek, ópera áriák és dalok csendülnek fel, amelyek a zene szépségén keresztül szeretnék Isten felé emelni a hallgatók szívét. Bagdi Emőke Sepsiszentgyörgyön.
0: A Sepsiszentgyörgyi egykori dohánygyári épületben szeptember 16-án este 7 órától Bagdi Emőke, a magyar pszichológia kiemelkedő képviselője tart előadást Lelki utakon, megküzdés korunk kihívásaival, határhúzás egy állandóan változó világban témával. A Lelki utakon Erdélyben című előadás sorozat egy témaközpontú beszélgetés, amely betekintést nyújt az előadó életének meghatározó fordulópontjaiba, miközben időszerű, pszichológiai kérdéseket is középpontba állít. Az est során életrajzi és személyes témák egyaránt megjelennek, és a közönség számára is lehetőség nyílik kérdések megfogalmazására. A Sepsiszentgyörgyi Mindformers Fesztivál keretében sorra kerülő est házigazdája Máté Kincső. Jegyek az intime.hu oldalon kapható. in-time.hu. Élet a lélekben imanap Görgény üvegcsűrön.
1: Az Élet a lélekben közösség imanapot tart szeptember 19-én a Görgény üvegcsűri templomban, amelynek mottója: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. A program délután 13:30 kezdődik, melyben szerepel köszöntés, elmérkedés, imaszolgálat, tanúságtétel, szentségimádás és hálaadó szentmise. Szakmai nap Sepsiszentgyörgyön.
0: A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szeptember 26-án második alkalommal szervezi meg a jegyes pasztorációban dolgozók szakmai napját. A Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánián tartandó találkozó központi témája ezúttal: kerügma a jegyes pasztorációban. A találkozás lehetőséget ad a közös gondolkodásra, a tapasztalók megosztására, egymást jó gyakorlatainak megismerésére és a jegyes pasztorációban szolgálók közötti kapcsolatok erősítésére. Jelentkezni és további tájékoztatást kapni az iroda@kukaccsalad.ro e-mail címen lehet, vagy a 0771 483 274-es telefonszámon. Megismétlem az elérhetőségeket: iroda@kukaccsalad.ro e-mail cím, illetve 0771 483 274-es telefonszám.
1: Néhány szóban a híreink végén a mai időjárásról. Szeptember első három hetében az ország legnagyobb részén a megszokottnál magasabb hőmérsékleti értékek várhatók, a legjelentősebb eltérésekre pedig a nyugati régiókban kell számítani. Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, melyből helyenként kisebb esőzápor alakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk vesz. A friss hajnap követően délután 25-31 fokot mérhetünk.
0: Ma délelőtt 10 óra 40 perckor egy figyelmeztetést adtak ki, mely szerint ma délelőttől egész holnap estig Moldvában és Munténia északi részén, helyenként a déli és a keleti régiókban, valamint a hegyekben záporokra, zivatarokra lehet számítani, és jégeső is kialakulhat. A széllökések sebessége elérheti a 40-50 kilométert óránként. A csapadék mennyiség pedig meghaladhatja a négyzetméterenkénti 10-15 litert, kisebb területeken pedig a 20-30 litert is.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai hivatalos déli adatok szerint a következő hőmérsékleti fokokat mérték: Temesváron 27 fok, Szent Miklós 28 fok, Arad 27 fok, Kiskörösjelen pedig 25 fok. Nagyváradon 24 fok, Székelyhídon 24, Szatmáron 23, Nagybányán 22 fok a hivatalos adatok szerint. Máramaros-szigeten 23, Aknasugatagon 22, a Jézer egység tónál 12 fok. Zileon 23, Dézsen 23, Besztercén 24 fok, Bánfi-Hunyadon 23, Kolozsváron 24 fok. Tordán 25 fok, Gyulafehérváron 27, Szebessen 25, Déván 25 fok, Balázsfalván pedig 26. Nagysármáson 24 fok, Marosvásárhelyen 21 fok, Dicsőszentmártonban 22 fok, Erzsébetvároson 23 fok a hivatalos adatok szerint, Szebenben pedig 25 fok, Arason úgy szintén, a Böljátónál pedig 9 fok. Brassóban 23 fok, Sepsiszentgyörgyön szintén 23, Kézdivásárhelyen szintén 23 fok a hivatalos adatok szerint. Baróton 21 fok, a világ közepén szintén, Csíkszeredában pedig 20 fok a hivatalos adatok szerint, a Bucsintetőn 17, Gyergyóalfaluban 19, Marosfőn és Maroshévízen 22 fok, Szászrégenben és környékén pedig 22 fok.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek, mindegyikre rátette kezét és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre, a nép sokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádió hallgatók, a mai evangéliumi rész talán nem csak azért különleges, vagy azért fontos, mert egy gyógyító csodájáról hallunk Jézusnak, mert ő meggyógyítja a mi sebeinket, hanem küldetést és új irányt is ad általa az életünknek. Ebben a részben nagyon szép mozzanat kapcsolódik össze. Az egyik mozzanat, hogy Jézus lehajol az emberekhez a bajban. Amikor Simon anyósának betegségét észreveszi, megérinti és meggyógyítja. Ez azt üzeni számunkra, hogy Isten nem maradt távol a mi szenvedéseinktől, hanem a mi személyes fájdalmaink és szükségeink megérintik az ő szívét. Aztán összekapcsolódik más részt, hogy mindezek következtében, mindezek után Jézus elvonul imádkozni. A nagy sikerek és az emberek szeretete közepette is tudja, hogy honnan merítsen erőt. Mennyire fontos ez az imádságnak a pillanata. Talán Jézusra is ránehezedett az a nyomás, az a teher, amely bennünket is hajt, hogy még többet is folyamatosan másokért, mások szolgálatáért dolgozzunk, tegyünk, viszont nem hagyja, hogy mások elvárásai eltérítsék a küldetésétől. És talán ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet ma számunkra, hogyha Isten üzenetét, Isten meghívását érzem, felismertem a szívemben, bármennyire is nemes és fontos feladatokat látok el, előbb az Istenre, az imádságban kell figyelnem, hogy abból merítsek erőt a mindennapjaimban a szolgálathoz. Ne hagyjam, hogy mások elvárásai meghatározzák az életemet. Aztán Jézus kijelenti, hogy más városoknak is hirdetnie kell az evangéliumot, az örömhírt. Jézus nem marad ott, ahol már szeretik és keresik az ő társaságát, vagy ahol népszerűségre tesz szert, hanem tovább megy. Azt is mondhatnánk, hogy maga mögött hagyja a sikert, maga mögött hagyja másoknak az imádatát, hanem elindul és azokat keresi, akik még várják őt, várják a megváltást, akiknek szükségük van rá. Jézus szeretete tovább küld bennünket. Nem azt kéri, hogy üljünk egy helybe tétlenül, hanem menjünk és keressük azokat az embereket, akik vágynak a jó hírre, hogy ne üljünk a babérjainkon, hanem induljunk el Jézushoz hasonlóan. Ne pöfeszkedjünk a biztonságba, ne zárkozzunk be a kényelmes vallásos életbe, hanem induljunk tovább, hirdetni a jó hírt azoknak, akik nem ismerik még, vagy nem hallották az evangéliumot. Talán így ma elmélkedhetünk arról is, hogy mi az, amiből Jézus ma szeretne felemelni, és ki az, akihez talán rajtad keresztül szeretne eljutni. Megnézheted ezt a mai napodon. Ma csendben nyitott szívvel ezért imádkozhatsz, és erre figyelhetsz. Figyelj Jézusra, és kövesd őt a jó hír, Isten országának jó híre terjesztésében.
1: Köszönjük szépen Baroti Tibor csíkozmási plébánosnak a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését. Figyeljünk Jézusra, hiszen ő mindig a jóra tanít, és tényleg vele tegyük a jót. Kedves hallgatók, 12 óra és 36 perc a pontos idő. Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Önök a Déli Magazint hallják. Köszöntjük Önöket is, köszönjük, hogy csatlakoztak hozzánk. Egy kicsit zenélünk, majd kezdetét veszi az előkészített téma, amint a bevezetőben említettem, mivel első szerda van, ismét a film világába kalauzoljuk Önöket. Egy különleges filmet hozunk, Kollár István újságíró filmrendezővel beszélgetünk az ő filmjéről, ami 2021-ben jelent meg, de itt Romániában lesz majd egy film bemutató, majd elmondjuk, hogy mikor és hol. További jó rádiózást kívánok mindnyájuknak.

0: Kedves hallgatók, a technika segítségével sikerült kapcsolatba lépnem Kollár István újságíróval, filmrendezővel. Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek.
1: Köszöntök én is mindenkit.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy így élő adásban tudunk beszélgetni arról a filmről, amit ebben a hónapban itt Erdélyben be fognak mutatni, melynek a címe az Alzheimer-kórról ugye szól, a Alzheimer ez a címe, és ez egy dokumentumfilm, nem új film, néhány éve készült, viszont sajnos elég aktuális, és egyre aktuálisabb. Pár szóban, ha bemutatkoznál a kedves hallgatóknak, és így az elején ismerjenek meg.
1: Igen, köszönöm szépen. Hát én ezer éve foglalkozom filmekkel, és nyilván a dokumentumfilm az ezen belül is egy eléggé általam kedvelt műfaj. Érdekes története van egyébként magának a filmnek, mert én nem is tudtam először, hogy az Alzheimer-kórról fogok filmet készíteni.
0: Ja.
1: Én csak egy hölgyel találkoztam igazából teljesen más témában, akivel forgattunk egy interjút, és azt láttam, hogy van egy fekvőbeteg férje, akit ő napi 24 órában ápol, és az ő életigenléséről, az élethez való hozzáállásáról szerettem volna egy kis rövid portréfilmet készíteni, mert úgy éreztem, hogy ezt be kell mutatni az embereknek, ahogy ő ehhez hozzááll. És a többedik alkalommal kérdeztem meg, hogy egyébként mi is a baja a férjének, és ő akkor válaszolt, hogy Alzheimer-es. És én nagyon ledöbbentem, mert ezt a betegséget én nem így képzeltem, tehát ez egy ilyen éberkómás fekvő állapot, mozdulatlan, nem reagál semmire, tehát egy ilyen beteget kell elképzelni. És ő akkor beszélt arról, hogy már 8 éve ilyen állapotban van a férje. És akkor kezdtem utána nézni, hogy akkor most ez az Alzheimer-kór, ez most pontosan hogy is zajlik, és mi ez. És nagy döbbenetemre ez a 2013 körül volt, 14 körül volt. Nem nagyon találtam információt, csak angol, külföldi, elsősorban amerikai oldalakon. Viszont a számok azok megdöbbentőek voltak, hogy 8 év alatt duplázódik a betegek száma, hogy iszonyat mennyiségű, tehát én most Magyarországról tudok beszélni, tehát több százezer beteg van, hogy csak Magyarországon most évente 50 ezer új betegről beszélünk, tehát egy olyan mértékű számok vannak, és közben meg nincs információ róla. És akkor ez az egész filmes dolog, ez így kezdődött igazából. Ehhez jöttek aztán szakemberek, még családok, még betegek, tehát hogy így alakult ki, és ez egy hosszú hat részes, 6x1 órás sorozatnak indult, aztán támogatás hiányában ebből igazából egy ilyen összefoglaló film készült el, és ehhez társítottunk mi Menhárt doktor úrral, aki hát itt Magyarországon egy eléggé nagy szaktekintélynek számít a demencia területén, egyébként a Benelux államokban, elsősorban Franciaországban, illetve Belgiumban tevékenykedik, és ő volt segítségemre, és ő van abban mai napig segítségemre, hogy egy előadás sorozatot találtunk ki gyakorlatilag így a filmhez, és most ez kerül bemutatásra Erdélyben is.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy te továbbra is foglalkozol az Alzheimer betegséggel,
1: Abszolút, hát annyi a megválaszolatlan kérdés gyakorlatilag ebben a témakörben, és annyi a tudatlanság is ebben, mint akár a szakemberek részéről, egyébként akár a hozzatartozók részéről, hogy ez nem állt meg egy filmnél ez a misszió, hanem tényleg én is folyamatosan fejlődök, tanulok, és ahol csak lehet gyakorlatilag előadásokat tartunk, hol a filmmel, hol a nélkül, de erre kellett úgymond ráállnunk, mert én azt gondolom, hogy a tudás az, amivel jelenleg tudunk leginkább védekezni a betegség ellen, illetve nem magá a betegség ellen, hanem a betegség által okozott stressz és mi egymás ellen. Tehát magyarul jobb tudni, hogy mi lesz a következő rossz, mint vakon belemenni. Nekem ez a mottom.
0: Értem, tehát azért ugye említetted, hogy Magyarországon 8 év alatt megduplázódik a betegek száma.
1: Ez a világon mindenhol.
0: De most már igen, azt akartam mondani, hogy sajnos, hogy ez nem csak Magyarországon, nem csak Erdélyben, hanem a világon mindenhol csak nő a betegek száma. Ugye, akik a délelőttől hallgatják, a reggeltől hallgatják az adásunkat, pont ma beszélgettünk dr. Kis Gabriellával, aki egyébként ajánlotta a te filmedet az Alzheimer korról, hiszen ebben a hónapban van az Alzheimer világnapja, és így kerültél, összefontuk a te igen, filmedet igen. is. Ez alatt a film forgatása alatt, meg amíg ugye egy dokumentumfilmnél sok adatot kell összegyűjteni meg, hogy hiteles is legyen. Én úgy veszem észre, hogy eléggé megváltozott a te életed. Ugye jól látom. Hogy...
1: Abszolút egyébként. Hát nyilván a, hogy is mondjam, rengeteg levelet kapunk, rengeteg történetet hallunk, rengeteg emberrel találkozunk, nagyon sok segítségkérést kapunk nyilván. És nagyon sok hálát is egyébként, hogyha tudunk pici dolgokban, nagyobb dolgokban, de ha tudunk segíteni, akkor nyilván ez is változtatja az embert. Egyébként pont ezért hoztunk létre egy egyesületet most már több mint egy éve, mert próbáljuk a hozzátartozókat segíteni. Ugye ez egy nagyon furcsa betegség, mert itt igazából a beteggel nem tudunk mit kezdeni, tehát... Nyilván ápolni lehet valamennyire, de nincs gyógyítás, nincs kimondottan olyan terápia, amit alkalmazni lehet. A szakemberek sem tudnak igazából mit kezdeni magukkal a betegekkel, viszont szépen a környezetük, a család az tönkre megy benne. Van egy adatom, több mint 30% a hozzátartozóknak előbb meghal, mint maga a beteg. Tehát annyira tönkre teszi gyakorlatilag akár generációkat.
0: De ez mentálisan gondolom.
1: Ez fizikálisan is, egyébként egy idő után, de nyilván mentálisan is. Ugye igen. Itt a stressznek nagyon nagy szerepe van, mi ezt hisszük, valljuk, meg tudjuk is, akár a betegség kialakulásában, tehát ezek most már az új kutatások abszolút kimutatták. És tulajdonképpen hát maga az ápoló, az meg aztán még nagyobb stressznek van kitéve. Tehát, és itt ugye ez nem az a betegség, hogy azt mondom, hogy van egy seb. És akkor azt időközönként le kell kezelni, és ebből áll az átolás, hanem itt egy olyan non-stop felügyelet van. Azt szokták mondani a hozzátartozók, hogy egy nap 36 órából áll, nem is 24-ből, tehát úgy érzik. Tehát ez mentálisan, idegrendszerileg egy rettentő kimerítő dolog. Nem is szoktuk ajánlani ezt, hogy egy valaki vállalja be, tehát olyan körülmények vannak, hogy egy házastárs, főleg ugye idősekről beszélünk, tehát ne vállaljon be senki egyedül ilyen beteg ápolását, hanem valahogy próbálja megoldani, hogy többen, vagy kérjen szaksegítséget hozzá, mert tönkre fog benne menni. És pont ezért az egyesületünk is, az is a nevünk, hogy segítő egyesület, a hozzátartozókat próbáljuk segíteni.
0: Értem.
1: Azzal, hogy irányba tereljük, hogy informáljuk őket. Tehát nem anyagilag segítünk magyarul.
0: Igen, hát sokszor az egyéb segítségre is szükség van. Nyilván, hogy ilyenkor gondolom a költségek is egy családot megterhelnek, de hogy lelkileg is szükség van támaszra. Említetted, hogy 2013-ban kezdtél el foglalkozni ezzel a témával, már 13 éve.
1: Igen.
0: Egy kicsit beszélnél a filmről, hogy ezt most kiknek ajánlod, vagy kiknek készítetted, igen, mert nem hiszem, hogy sokan ismerjük, mit is jelent az Alzheimer-kor úgy a mélyéig, mert hogy valamit, lehet, hogy mindenkinek van a fejében a fogalomhoz egy valamit hozzátársít, de hogy mit is jelent, hogy mélyebben vagy?
1: Oké, a filmnél nekem szempont volt, hogy nyilván a hozzátartozók is kapjanak egy kis plusz információt, de a fő szempontom az volt, hogy aki abszolút nem ismeri, akár nem is hallott még erről a betegségről, őt is képbe tegyük, hogy ez itt körülöttünk van, és hogyha a boltban

0: a legnagyobb csoport. Eddig az volt, ami éralapú, tehát a vaszkuláris, az éralapú problémák voltak. Ugye a stroke és egyéb megnyilvánulásokról nyilván hallottunk, ez azt jelenti, hogy rossz az agynak is az érellátás, az érrendszere, és ez okoz olyan elváltozásokat az agyban, amik aztán demenciális tüneteket. Viszont ez változott egy nagyjából pont ez a 13-as év, tehát egy 15 éve, 20 éve változott meg. Előtérbe került egy úgynevezett degeneratív demenciális betegségek. Ez azt jelenti, hogy valamilyen anyag lerakódik az agyban. Tehát itt nem az érhálózattal van baj, hanem valami lerakódik. És ezen degeneratív demenciális betegségek között az Alzheimer-kór az, ami az esetek java részében megmutatkozik. Ez itt egy bizonyos fehérje egy bizonyos helyre rakódik le az agyban, és ez okozza ezt. Tulajdonképpen itt viselkedésváltozással indul, illetve memória romlással, általában a téridő érzékelés múlik el, tehát nem találnak haza, eltévednek. Nagyjából tudják, hol laknak, de nem tudják pontosan, egy picit idegen környezetük. Nem tudják, hogy tegnap volt, vagy két hete valami, vagy egy órája. Tehát ezek azok a kezdeti
1: tünetek. Elveszítik az idő.
0: Igen, és aztán teljesen az én tudatunkat is elveszítjük, és szerintem ettől a legijesztőbb betegségek egyike.
1: Néhány perc maradt még az adásidő végéig. Beszélgettünk ugye a tegnap, és említetted, hogy a film forgatása közben a saját édesanyádat is pont ezzel a betegséggel diagnosztizálták. Ezt hogyan élted meg, úgy röviden, ha el tudnád mondani? Mert hát, akkor most már nem kívülállóként beszélsz.
0: Nem, igen. Nyilván ez is adott egy lendületet az egész filmnek, illetve az azóta való tevékenykedésünknek. Igazából, ami engem nagyon meglepett, meg megdöbbentett, az az, hogy én, aki ezzel foglalkozom, sem ismertem fel időben ezt a problémát, és pont ezért fektetünk nagyon nagy hangsúlyt arra, hogy az embereknek megtanítsuk, hogy hogy ismerjék fel, ami pedig azért fontos, hogy fel tudjunk készülni erre a betegségre, és higgyük el azt, hogyha mondják szakemberek, hogy mi lesz a következő rossz. Mert én azt tapasztaltam, hogy amikor az emberre rázúdul egy ilyen betegség, tehát nekem is mondták, hogy anyukám majdnem tud beszélni és menni, és ilyesmi, meg majd nem ismer meg, és akkor legyintettem, hogy ugyan már pedig, aztán én tudtam, hogy valóban ez jön, és tényleg ez jön. Tehát ez alól nincs kivétel, és ezeket a nagyon szókimondó, és nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Igen, tehát mi ugyanilyen szókimondón adjuk elő az előadásban az információkat, pont azért, hogy megértsék az emberek, hogy mi következik, és mire készüljenek föl egy ilyen betegség során, mert ezzel tudunk a legtöbbet segíteni, én azt gondolom.
1: Nagyon szépen köszönöm, most már tényleg 2 percünk van. Akkor mikor lesz a bemutató, és hol? Azt még mondjuk el a hallgatóknak, hogyha valaki...
0: De jót kérdezünk. 21-én, az az Alzheimer világnapja egyébként. Akkor leszünk ugye Gyorszány Miklóson, és 22-én, ha minden igaz, Marosvásárhelyen.
1: És ezt YouTube-on, vagy valahol más felületen lehet-e? Mert én próbáltam, de nem találtam.
0: A filmet nem. A filmet nem lehet, a filmet azt itt lehet ezeken a vetítéseken megnézni. Volt moziban, de ugye az akkor, amikor kijött. Tehát igazából ezeken az előadásokon láthatja a közönség magát a filmet, de mondom, az előadással együtt.
1: Tehát, hogy az előadás az úgy, igen, tehát gondolom, hogy az kiegészíti.
0: Ez egy beszélgetéses előadás. Abszolút. És hát ezért ezek egyébként ingyenesek, ezek az előadások és vetítések, tehát mi pont azon vagyunk, hogy akit csak érdekel, az jöjjön, nézze meg a filmet, hallgassa meg az előadást, mindegyik érdekes, egyik sem unalmas, én azt gondolom, hanem nagyon informatív, lehet kérdezni, és úgy fognak hazamenni, hogy olyan információhoz jutottak, meg olyan dologba láttak bele, ami ha érintettek, akkor segít, ha nem érintettek, akkor pedig legalább láttak valami olyat, amit eddig nem.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves István. Én azt kívánom, hogy a Jóisten áldása kísérje ezt a ti munkátokat, hogy minél több segítőnek, mert itt azon van a hangsúly, hogy minél több segítő

0: Nek tudjatok támaszt és kellő időben információt adni. Kedves hallgatóknak köszönjük, hogy velünk tartottak. A Jóisten áldása kísérjen István. Köszönöm, hogy itt
1: voltál. Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Viszonthallásra. Kedves hallgatók, Kollár István újságíró, filmrendezővel beszélgettünk az Alzheimer dokumentumfilm kapcsán. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, már is lejárt a Déli Magazin ideje, nem sokára a szeretett láng rózsafüzérét fogjuk imádkozni, hívjuk Önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, illetve a béke rózsafüzérét. Majd azt követően a zenés köszöntővel várja Önöket Szücs Tíme, a kolléganőm. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy ma este a Szent Mise 7 órától lesz, és a szentségimádás 8 órától. További jó rádiózást kívánok mindnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Most a Szatmári stúdióból jelentkezünk, és várom Önöket a mai zenés köszöntőbe. A mikrofonnál Szűcs Timeát hallják. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 pedig az SMS számunk. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, ismerőseiket. A mai napon a Rebekák, a Dorinák és a Doinák ünnepelnek. Ezúton kívánunk nekik nagyon-nagyon boldog névnapot, és arra biztatom Önöket is, hogy hívjanak, írjanak, köszöntsenek. Elmondanám azt az öt dalt is, amely a listán van a mai napon. Az első helyen van az 52. eukarisztikus kongresszusnak a himnusza, a győzelemről énekeljön. A második az Úr Sziklavár, a Magyar Kontinentál Singerstől. A harmadik Egy lépést teszek. A negyedik László Attilától a Minden új nap, és az ötödik helyen egy szép Ave Mária van. Ezek közül választhatnak, és küldhetik a szeretteiknek, küldhetik az ismerőseiknek. Hívjanak minket, írjanak nekünk. Már is itt van egy kedves telefonáló, akit szeretettel köszöntök. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Tímeát, és minden kedves hallgatót. Egy pillanat halkítok. Mivel szeptember is a szűzanya hónapja, nem csak az október, a nagyon kedves ünnepek vannak, Mária születésnapja, Mária névnapja, és a fájdalmas szűzanya napja. Ezért köszönteném őt, mint drága, legdrágább királynőnket, és aki az embereknek külön csoportjait különféleképpen segíti, de a legnagyobb szeretettel. Legdrágább édes jó szűzanyánk, legdrágább királynőnk és anyánk, köszönjük, hogy gondod van Míriánk. Üdvösségünkre, örök boldogságunkra, fogadd el, tekints a mi imádságunkra. Mária királynőnk és anyánk, vezetd a gyermekeket, segítsd az ifjakat, hogy megtalálják mindig a helyes igaz útat, a szeretet útját, mely az égbe juttat. Mária királynőnk és anyánk, segítsd az időseket, és a szenvedő betegeket, hogy türelmük által szerezzenek sok örömet. Mária királynőnk és anyánk, segítsd a jó apákat, hogy hálás lélekkel végezzék munkájukat. Mária királynőnk, jó anyánk, erősítsd, vigasztalta sok jó édesanyját, életnek hőseit, adj nekik kitartást, könnyes imájukkal sok vigaszt nyerjenek. Égi jó anyánk, kérünk, erősítsd meg őket. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, és köszönjük a szép szavakat. Hát, szép délutánt kívánunk Önnek is.

Továbbra is várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket. Köszöntsék szeretteiket, köszöntsék ismerőseiket!

Üresek a vonalak, és nincsen beérkezett üzenetünk sem, ezért akkor következzék ma a mai köszöntünk első dala. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is nagy-nagy szeretettel várok minden kedves Mária Rádió hallgatót, hogy csatlakozzanak a mai zenés köszöntőnkhöz. Köszöntsék a szeretteiket, kívánjanak valakinek egy szép napot, biztos, hogy örülnek neki, hogyha gondolnak rájuk, az ismerőseikre, a szeretteikre, hívjanak minket, írjanak nekünk. Van egy telefonálunk, halló, Mária Rádió.
1: Halló, mit értesik a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Köszönöm szépen a gyönyörű szép éneket. Vele énekelt, a rádióval énekeltem, és önöket is tiszta szívből köszöntöm. A Rozáliákat, a Erikákat, és mindenkit, akit ismerek, és békességet, szeretetet kérdek mindenki részére, önmagamnak is kívánom a békességet, a szeretetet, és az erős gyógyulást a belső részemnek, mert nagyon-nagyon el vagyok csüggedve, de a jó Istenbe bízva továbbra is talpra állok, és 84 évesen viszem a keresztet, már muszáj. Köszönöm szépen, továbbra is az egy szép énekszámot még szeretnék azért, az ötös számot, hogyha szeretnék tenni.
0: Jó Isten éltesse nagyon sokáig, köszönjük szépen, hogy telefonált, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk.

Üresek a vonalak, nincsen beérkezett üzenet sem, ezért akkor következzék az ötös számú dal, ugyan kérte a kedves telefonáló is, Philip Stopfótól egy nagyon szép Ave Maria, hallgassák szeretettel.

0: Van lehetőség arra, hogy bejussanak a műsorba. Amikor beraktam a zenét, pont akkor volt egy telefonálónk, őt arra kérem, hogy most hívjon minket vissza. Van egy hallgató velünk, Haló Mária Rádió.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus,
0: mindörökké amen. A
1: hit remény szeretet jegyébe szeretném köszönteni Csíkszeredába, Tudor Vladimirescu utcába, Bagoly Rózsikát, Birtalan Rózsikát, Balázs Rózsikát, Péter Rózsikát, valamint a Bulevárd utcába Imre Rózsikát, a Bráduló utcába Lackó Rózsikát, a Kalász negyedbe Bogács Rózsikát, és a Szent Kinga Rózsafűzér társulatba Boros Rózsikát, a Bulevárd utcába Gár Rózsikát, és Csíkszentkirálynak Iva utcába Lakatos Rózsikát. Minden elhangzó dallal, ami még hátra van, adjon a Jóisten mindegyiküknek erős egészséget, és nagyon hosszú boldog életet, és a Csíksomai Szűzanyat akarja be védő palástával. Köszöntötte Csíkszeredából Jutka. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldja meg a Jóisten önöket.
0: Mindörökké amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk. Érkezett üzenetünk. Isten áldja székelyudvarhelyi öregek otthonában Tamás József papbácsit a szép gondolataival. Köszönjük, hogy minden vasárnap édesanyák, asszonyok, lányok idézetet, áldott napot kívánok sok szeretettel minden dallal. Isten éltesse. Betlenfalván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem az életére. Inzperger Marikának kívánunk boldog születésnapot, a kovásznai imatársak, Isten éltesse a kedves köszöntöttet. Haló, Mária Rádió.
2: Dicsértesek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Pimélyam, mindannyiunknak egy jó Istentől megáldott szép napot kívánok, akik együtt vagyunk a Mária Rádió hullámhosszán. Dicsőség, dicséret és hála, hiszen még van reményünk, minden szépre és jóra. Örvendek, hogy bejutottam, nem azt írja, hogy hívva az befejezve. Kedvemet úgy se tudják elvenni, a jó Isten, azt hozott enyém. Dicsőség a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy telefonált, és azt is köszönjük, hogy kitartó. Sokszor meséltem azt, hogy ezzel az új telefonrendszerrel nagyon kitartóan kell telefonálni, mert ugye mi se tudjuk, ki jut be, ki nem jut be, mikor, hogyan működik, de dolgozunk a fejlesztésen, ezért a türelmüket kérjük, és hát bízunk abban, hogy zökkenőmentes lesz majd ez. Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is áldott és szép napot kívánunk. Érkezett üzenetünk. Minden dallal köszöntöm Csíkbán falva összes 50 éveseit, akik szombaton adnak hálát a fennvalónak, Szentmise keretében ünnepelve. Isten éltesse a köszöntötteket, áldott szép ünnepet kívánunk majd nekik.

Üresek a vonalak, és jelenleg nincsen beérkezett üzenetünk sem, ezért akkor jöjjön egy újabb dal. Egy lépést teszek, ez a dal is arról szól, hogy mennyire fontos az, hogy ne adjuk fel a nehézségek idején, hanem tényleg, hogy a kedves hallgató mondta, nem szabad elcsüggedni, rossz kedvűnek lenni, hanem egy lépést tenni előre mindig, és tovább menni. Hallgassák most ezt szeretettel.

0: Pár perc maradt mindössze a mai zenés köszöntőből, míg hogy a most tárcsázzák a vonalainkat, vagy írják meg az üzeneteiket, míg bejuthatnak a műsorba, és elmondhatják, hogy kit is szeretnének köszönteni. Én nagy-nagy szeretettel várom az önök hívásait, várom az önök üzeneteit. Van egy telefonáló velünk, haló, Mária Rádió. Haló?
1: Kikért a sikat, ugye? Szeretném köszönteni, Madi Falvan, 50 Lakó Donatné Rózsáliát, Sárosi Gárgényi Rózsáliát, Péter Bélani Rózsáliát, sok szeretettel, György Jakabné Rózsáliát, sok szeretettel köszöntöm, és minden szépet, jót kívánok nekik, sok erőt, egészséget, hosszú, boldog életet, ezt kívánja Keves utcából egy barátnője, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse.
0: Mindenki amen, Isten éltesse a kedves köszöntőtjét, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk.

Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit a mai zenés köszöntőre tudtunk szánni. Isten éltessen mindenkit, aki ünnepel, áldott szép délutánt kívánok. Búcsúzom most a zenés köszöntőből, Szűcs Tímeját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Elérkeztünk sorozatunk 9. részéhez, melyben, ahogy ígértem a múlt alkalommal, amikor a ruandai jelenést ismertettem Önökkel, most Európába utazunk, ugyanis az Ausztria-beli Mária jelenések a soron következők, illetve a megszokott módon a jelenés után pedig egy elmélkedést, vagyis a saját gondolatomat hallhatják a kedves hallgatók, hozzáillő zenei aláfestés kíséretében. Tartsanak hát velem!

Az első jelenés így hangzik, 1797. január 17-én a 10 éves Rosina Puckner a Boldogságos Szűz Mária képmását pillantotta meg otthonának ablaküvegén. Körülbelül egy órán át szemlélte a csodálatos képet, majd megpróbálta letörölni az üveget abban a reményben, hogy a kép eltűnik. Minden igyekezete hiába valónak bizonyult, ugyanis a kép már semmilyen módon nem volt eltávolítható. A rendkívüli jelenséget egyházi bizottság vizsgálta ki alaposan, és végül csodás eredetűnek nyilvánította. A szűzanya képét hordozó ablaküveget ezt követően az abszami plébánia templomba vitték, ahol mind a mai napig látható és a Mária tisztelet különleges kegytárgyaként tisztelik az zarándokok. Később a plébános ismét eltávolította az ablaküveget, hogy a szakértők további vizsgálatokat végezhessenek rajta. Megfigyelték, hogy amikor az üveget vízbe merítették, a kép más teljesen eltűnt, ám amint az üveg megszáradt, a kép azonnal újra láthatóvá vált. A vizsgálatok befejezése után az ablaküveget visszaadták a Puckner családnak, a falu lakói azonban egyöntetően kérték, hogy a csodás képmás kerüljön a templomba, mondván, ahol a fiú jelen van, ott az édesanyának is ott kell lennie. Kérésüknek eleget téve 1797. június 24-én ünnepélyes körmenetben harangozás közepette vitték a csodás képmást a templomba. Kezdetben a főoltáron helyezték el, ma azonban a templomban a szűzanya freskója alatt mindenki számára látható helyen őrzik. Azóta a zarándokok sokasága keresi fel abzamot, hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérje, vígaszt, illetve segítséget nyerjen életének nehézségeiben. A csodás esemény híre rövid idő alatt messzire eljutott, és egyre többen érkeztek, hogy a kegykép előtt imádkozzanak. Ettől kezdve számos rendkívüli csodás gyógyulásról tettek tanúságot. A Boldogságos Szűz Mária csodás képmása ma is megtekinthető az abzami plébánia templom egyik mellékoltárán. Az üveglap mindössze 7 cm magas és 5 cm széles, ennek ellenére Mária arcvonásai tisztán és jól kivehetőek. A kegyképet aranysugarakkal díszített fém ereklyetartó foglalja magába, amelyet aranykorona, aranyvirágdíszek és értékes drágakövek ékesítenek. A szűzanya arca fiatalos, szelíd és finom vonású, méltó ahhoz a szeretetteljes megszólításhoz, amellyel Ausztriában és Németországban oly gyakran illetik őt, Frau Liebe, avagy a szeretett asszony.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most a soron következő második jelenést hallhatják. Karintia tartomány Lugau nevű településéről kevés történelmi adat maradt fenn. Napjaikban mindegy 550 lakósa van, a 16. század végén azonban mindössze 16 házból állt. Lakói egyszerű földművesek voltak, akik a Pétersburg urainak földjein és erdeiben dolgoztak. Abban az időben, azon a helyen, ahol ma a bazilika áll, egy rozsföld terült el, amelyet egy jámbor, ám szegény asszony művelt. Egy napon, amikor a nehéz munkától kimerülten megpihent a föld szélén, elaludt. Álmában különös látomásban volt része. Úgy látta, hogy éppen azon a helyen templom emelkedik, és annak felépítésében neki magának kell közreműködnie. Amikor felébredt, először nem tulajdonított különösebb jelentőséget a látomásnak, hiszen elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy olyan szegény asszony, mint ő, templomot építhetne. A látomás azonban újra és újra visszatért gondolataiba, végül így szólt magában: ha mindebben valóban Isten akarata nyilvánul meg, gyertyát gyújtok ezen a földön. Ha a gyertya 3 napon és 3 éjszakán át megszakítás nélkül égni fog, akkor bizonyos leszek benne, hogy a látomás a mennyből származott. A gyertyát elhelyezte a rozsföldön, és noha erős szél fújt, a láng 3 napon és 3 éjszakán át folyamatosan égett, anélkül, hogy kialudt volna. Ennek hatására minden megtakarított pénzéből először egy fájdalmas anyaszobrot, avagy egy piéta ábrázolást vásárolt. Ezután házról házra járva elbeszélte a vele történt eseményeket, és segítséget kért a templom felépítéséhez. Az emberek azonban nem hittek neki, gúnnyal és megvetéssel fogadták. Sőt, csalónak bélyegezték, rágalmakkal illették, és végül börtönbe is vetették. Ártatlansága azonban hamar nyilvánvalóvá vált, ezért a bírák rövid időn belül szabadon bocsátották. Az elszenvedett megaláztatások és szenvedések végül megváltoztatták a falubeliek hozzáállását. Néhány földműves, anélkül, hogy bárki kérte volna őket, kiváló minőségű faanyagot ajánlottak fel egy kápolna felépítéséhez. Ebben a kápolnában helyezték el a fájdalmas anya piéta szobrát, amelyet az asszony korábban megvásárolt. Amikor az ács a kápolna tetőzsindején dolgozott, a környék egyik értelmi fogyatékossággal élő lakója belépett a kis kápolnába. A szobor élénk színei annyira megragadták a figyelmét, hogy magához vette és el akarta vinni onnan. Az ács azonban rászólt és felszólította, hogy tegye vissza a szent képmást a helyére. A hagyomány szerint ez az ember engedelmeskedett a felszólításnak, és abban a pillanatban visszanyerte értelmi képességeit. Ez a rendkívüli esemény tovább növelte a kis kegyhely hírnevét, amely ettől kezdve még több zarándokot vonzott magához. Kedves hallgatóink, most ismét egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg saját gondolataimat is önökkel. Láthattuk a második jelenésben az asszony, aki látomást látott, hogyan próbálta beteljesíteni azt, amire kérték őt. Mivel nem rendelkezett nagy vagyonnal, az emberekhez fordult segítségért, de azok kigúnyolták, megvetették és börtönbe vetették őt. Pedig az asszony csak a jó ügyet akarta szolgálni. Tökéletes párhuzamot húzhatunk több ószövetségi profétával is, de én most Illést emelném ki ezek közül. Illés az Úr szolgája és profétája volt. Ákháb király miatt azonban 3 éves szárasság sújtotta Izraelt, pont a király gonossága miatt, és amiatt, hogy elfordultak az Istentől és pogányisteneket imádtak. Ákháb azonban Illést okolta mindezért, amikor Illés megjelent előtte, így szólt ugyanis hozzá, hát te vagy az Izrael megrontója. Falcs lelki ismerete volt ugyanis, és nem látta, hogy saját gonoszsága és az Úrtól való elfordulása Bál pogány Isten imádása miatt érte csapás Izraelt. Illés is sok üldöztetést élt meg ártatlanul nyilván, de a Kármel hegyi események magukért beszélnek. Mivel pontos szeretnék lenni, ezt idézni fogom a Bibliából, vagyis a Szentírásból, a Királyok első könyvéből, a 18. fejezetből, a 16-tól a 40. versig olvasom tehát mindezt. Ezzel pedig zárom is az elmélkedést. A tanulság, amire rávilágít ez a történet, az az, ahogyan a jelenés asszonyánál, úgy Illéssel is a jó időben és a jó helyen az Isten kinyilatkoztatja önmagát és igazságot tesz. Így hangzik az idézet. Obadjahu tehát elment Ákhábhoz és jelentette a dolgot. Ákháb erre elindult Illés felé. Amikor Ákháb megpillantotta Illést, azt kérdezte, te vagy az Izrael megrontója? De ő így felelt, nem én sodortam pusztulásba Izraelt, hanem te és atyádnak háza, amikor elhagytátok az urat, és amikor Bálhoz szegődtél. Most azonban küldj el, s hívd nekem össze egész Izraelt Kármel hegyén, aztán Bál 450 profétáját, és azért a 400 profétáját, akik Jezábel asztaláról esznek. Ákháb tehát sorra üzent Izrael fiainak és összehívta a profétákat is Kármel hegyén. Illés odalépett az egész nép színe elé és megkérdezte, meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek, ha meg Bál, akkor kövessétek azt. A nép nem válaszolt egyetlen szót sem. Akkor Illés így szólt a néphez, az Úr profétái közül egyedül én maradtam meg, Bálnak azonban 450 profétája van. Adjatok 2 bikát, válasszák ki az egyiket, aztán vágják darabokra és tegyék a mágiára, de tüzet ne gyújtsanak. Én majd előkészítem a másik bikát, de tüzet én sem gyújtok. Akkor hívják segítségül a ti istenetek nevét, én meg majd segítségül hívom az Úr nevét. Az az Isten, aki tűzzel válaszol, az legyen az Isten. Az egész nép azt felelte, rendben van. Illés tehát így szólt Bál profétáihoz, válasszátok ki magatoknak az egyik bikát. Ti vagytok többségben, aztán hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet nem szabad gyújtanotok. Fogták hát az egyik bikát, előkészítették, és reggeltől délig szólították Bál nevét. Ezekkel a szavakkal, Bál, hallgass meg! De semmi hang sem hallatszott, nem adott senki feleletet. Közben ott ugrabugráltak oltárok körül, amit csináltak. Délben Illés így csúfolta őket, szólítsátok hangosabban, hiszen Isten, hát ha belemélyed gondolataiba, vagy kiment, esetleg úton van, vagy éppen elaludt és föl kell ébreszteni. Erre egyre emeltebb hangon szólították, a szokásokat követve karddal és lándzsával addig vagdosták magukat, míg ki nem budjant a vérük. Dél elmúltával odáig fajult a dolog, hogy örjöngeni kezdtek egészen addig, míg el nem jött az esti étel áldozat bemutatásának az ideje. De nem hallatszott se hang, se felelet, semmi jele a meghallgattatásnak. Akkor Illés így szólt a néphez, lépjetek elém. Az egész nép eléje lépett, ezután helyreállította az Úr oltárát, amelyet leromboltak. Mégpedig úgy, hogy fogott 12 szikladarabot Jákob 12 fia törzsének megfelelően, akinek az Úr azt mondta, Izrael legyen a neved. Oltárt épített a szikladarabokból az Úr nevének.
Az oltárt körülvette árokkal, akkorá valamekkora két mérő gabonának elegendő. Aztán mágiát rakott, feldarabolta a bikát, rátette a mágiára, és azt mondta, töltsetek meg 4 korsót vízzel, és öntsétek rá az égő áldozatra, meg a mágiára. Megtették, erre így szólt, ismételjétek meg. Megismételték. Akkor azt mondta, harmadszor is tegyétek meg. Harmadszor is megtették, úgyhogy víz folyt az oltár körül, az árkokat is megtöltötték vízzel. Amikor aztán elérkezett az esti ételáldozat bemutatásának az ideje, Illés proféta előlépett és felkiáltott. Uram, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, Izrael istene, nyilvánítsd ki a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én a te szolgád vagyok, és ezeket mind a te szabadra teszem. Hallgass meg, Uram, hallgass meg! Engedd, hogy ez a nép fölismerje, te az Úr vagy, az Isten, te téríted meg a szívét. Erre tűz hullott az Úrtól, megemésztette az égő áldozatot és a mágiát, még az árokban lévő vizet is elnyelte. Ennek láttára az egész nép arcra borult, és így szólt, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés erre meghagyta nekik, ragadjátok meg Bál profétáit, nem meneküljön meg egy sem közülük. Megragadták, s Illés levitte őket a Kison patakhoz, s ott megölette őket.

Kedves hallgatóink, ezzel el is érkeztünk a mára elkészített műsor végére. Az elmúlt percekben az ausztriai Abzami, illetve a Luggaui Mária jelenéseket ismertettem önökkel, illetve fűztem hozzá saját gondolataimat zenei aláfestésekkel tűzdelve. Hálásan köszönöm a mai figyelmüket, illetve hogy most is velem tartottak. Meghívom önöket, hogy a következő alkalommal is együtt ismerkedjünk meg a Mária jelenésekkel. Történetesen Ausztriában maradunk még egy keveset, majd pedig Kolumbiába evezünk. Várom akkor is majd a kedves hallgatókat. Most azonban búcsúzom önöktől a Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunort, illetve a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy és szeretettel és tisztelettel Assisi Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Tovább megyünk Nehemiás 8. fejezetével, a 13-18-as vers soraival. A lomb sátornál hagytuk abban, nézzük meg, hogy ennek mi a szellemi üzenete. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy milyen is volt ebben a lomb sátorban, milyen lehetett az élet. Amikor a fogságból visszatértek és elkezdték építeni a templomot, ugye erről Ezdrás könyvében van szó, egy időre abba hagyták a templom építést, mert voltak bonyodalmak, az ellenség meg akarta őket akadályozni. Bevádolták őket a királynál, és hát a nép abba hagyta az építést. Akkor valóban nem lehetett építeni. De egyszer csak lehetett volna, csak közben, amíg nem lehetett építeni a templomot, a nép elkezdte építeni mindenki a saját házát, és nagyon szép házakat építettek maguknak. És akkor Aggeus próféta által szólt az Úr a néphez, azt mondja ez a nép, hogy nem jött el még az idő, az Úr háza építésének az ideje. És megkérdezte, és ideje az nektek, hogy ti ekkora házban lakjatok, holott ez a ház romokban áll. Tehát szép házakat építettek, ebből látszik, és hogy Nehemiás könyvében is olvastunk a 7. fejezetnek a végén erről az utolsó versben, hogy úgy laktak, mint a leviták, mint a kapunálók, mint az énekesek, mint a népfiai, mint a leviták szolgái. Szóval az egész Izrael a maguk városaikban. Tehát mindenki megtalálta a lakhelyét, ott lakoztak, és amikor megértették Istennek az igéjét, elkészítették ezt a lombsátort. Hát a lombsátor az biztos nem olyan összkomfortos, mint egy mennyezetes ház, emeletes ház, amit az ember szeret magának elkészíteni. És most szeretném elmondani, mi előnye van a lomb sátornak, és mindegyik mögött értsük meg a szellemi mondani valót. Először is a lomb sátorban nem kell olyan kínosan vigyázni a magunk teremtett előírásokra. Gondoljunk csak arra, hogy otthon, ha valakinek szép lakása van, például szőnyeg, nem lehet akár, hogy rá enni a szőnyegre, hogy valami lecsöppenjen, nem lehet a falhoz hozzányúlni, mert mindenre kínosan kell vigyázni. Egyszer egy könyvben olvastam egy házaspárról, hogy az asszony egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a férje, amikor hazajön, akkor egy idő múlva eltűnik otthonról. És mindig azt mondta, hogy lemegy a pincébe dolgozni. Hazajött, és mindig ment le a pincébe dolgozni, és egyszer az asszony lement a pincébe, hogy mi van ott, hogy annyira szeret lemenni. És ott volt egy ágy, egy asztal, és azon feküdt a férje, olvasgatott, feltette a lábát, és az asszony ezen csodálkozott, és azt mondta, hogy a férje, hogy én nem nagyon érzem jól magam odafent. Fent le kell húzni a cipőt, odafent nem ül, odaülhetek, hová akarok, abba a fotelben ne ülj, arra terítőre ne ülj, oda ne tegyél semmit, hát nem érzem jól magam. Nos, a lombsátorban ilyen nincs. A lombsátorban nem kellett kínosan vigyázni. Tehát én most nem annak a szószólója vagyok, hogy legyen a házban rendetlenség, de a lakás van az emberért, és nem az ember a lakásért. Tehát értsük meg a szellemi mondani valóját, hogy a világ fejedelmének, a sátánnak ebben van a nagy becsapása, hogy azt mondja az embernek, csinálj magadnak, gyűjts magadnak, építs magadnak, alakítsd ki magadnak, és akkor az ember kialakítja, és az uralkodik az emberben. Én vagyok érte, én szolgálom ki azt, nem pedig az szolgál ki engem. Gyakran az egész élet elmegy így, hogy a sátán becsapja az embert, hogy gyűjts, csináld, tegyed, majd jó lesz az neked. Az ember csak küszködik, csak kínlódik, és végül az anyagiak uralkodnak rajta, és nincs belőle haszna, semmi haszna. Aztán a lombsátor, igaz, hogy nem volt olyan összkomfortos, de szellős volt, jött a jó levegő, nem kellett külön szellőztetni, és tudjuk, mit jelent ez a szél. Nagyon gyakran az ember a falakkal elzárja magát a széltől, a levegőtől. Ezek a falak, amit az ember felépített, ennek a földi életnek a felépítményei, mikor az ember maga akarja berendezni, elzárja magát attól, hogy jöjjön a Szentlélek, és úgy vigye, vezesse és alakítsa a mi életünket, ahogy akarja. A lombsátor az olyan, hogy nem szigetel úgy el másoktól,
mint ahogy a falak elszigetelnek. Az ember, ha lombsátorban lakik, vagy egy nagy fa alatt, egy fának a lombja alatt, akkor ott van a szomszéd. Az is a fa lombja alatt át lehet kiabálni, vagy még gyakran kiabálni sem kell. Át lehet beszélgetni, megvan a kapcsolat. Egymás mellett élnek, talán még külsőleg beszélnek is egymással, de van olyan, hogy a szívük nem tud kapcsolatba lépni a másikkal, nincs igazi kapcsolat, mert ezek a vastag falak elzárják az egyik embert a másiktól. De ha mi úgy élünk, mint az idegenek és vándorok ezen a földön, akkor olyan egyszerű kapcsolatot teremteni a másikkal. Nincs mitől félni, nincs félteni valónk. Innen folytatjuk, kedves hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsérte Sika Jézus Krisztus.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmári Medi stúdiónkból. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni minden kérésért és szándékért. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Üzenetünk érkezett. Ezt a rózsafüzét szeretném kérni magamért, szándékaimért, házasságomért, családom minden tagjáért, testvérem gondjai megoldásáért, hitért, szeretetért, egészségért. Jézusom, bízom benned, Mónika írt a hidegségről. Drága Istenem, gyógyítsd meg a férjemet a betegségből, hogy újra tudjon járni, szűzanyám oltalmazd. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért. Lajos írja ezt Svájcból. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani szerető páromért, hogy a Jóisten adjon erőt, egészséget neki, és mindig legyen munkája a megélhetőségért és jó maga egészségéért és a gerinc problémákért ajánlom az imát. Ezt a rózsafűzét felajánlom békéért és a betegek gyógyulásáért. A rózsafűzét és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imréért és az ő gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzét felajánlom édesapámért és önökért, áldott napot. Telefonálva is van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Üdvözlessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmasság rózsafüzérét szeretnék összeállni. Hálából kapjuk kegyelmekét. A Mária Rádió fennmaradásait, minden dolgozójáit. Az egészségem javulásáért. A családom egészségét, minden betegét. És a halottaik lelki ügyvényét, a bűneim bocsánatáit. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Rózsafüzet felajánlom családom fontos szándékára, Jézusom, bízom benned. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukat, egészséget, békességet a családnak, a fiam és a családja gyógyulásáért, szűzanya segítő kegyelméért, édesanyám lelke üdvéért és a család többi halottaiért imádkozom. Felajánlom a rózsafűzért az idegenben dolgozó gyermekem megtéréséért, a Szentlélek vezetéséért a helyes úton, és az úton levőkért, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió!
2: Betessek az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Imádkozzak
2: én élő álmú tagjaim, hogy csak a család békét, rossz avlásait, és az igazság kiderítését, hogy öreg édesanyját ne kesárgássanak, ma nagyon baj. Dicsértessék az Úr és Krisztus, imádkozunk együtt egymásért.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Drága Istenem, gyógyítsd meg a férjemet a betegségből, hogy újra tudjon járni. Gyermekeimnek szerencsés utazástért ajánlom a rózsafűzért, és hálából a kapott kegyelmekért. A mai irgalmasság rózsafűzérét felajánlom férjem megtéréséért és fontos szándékokért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, és azért, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek, hidegségről írja egy hallgató. Halló, Mária Rádió!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: és tímikest a rozsafüzét, szeretném ajánlani a kapott kegyelmekét, a Jóisten és Mária védő alássáért és védelmét szereteteért. Édesanyám lelküdért, aki ma 2 éve volt a temetése, hogy meghaltál, temettük édesapám mellé, nyugodjanak békébe a család megholtjaiért, a barátaim, elhunyt barátaimért, a kezem gyógyulásáért, a kismenyemnek könnyű kismamaságot kívánok, hogy tudja elviselni, mert elég nehezen viseli a terhességet. A kis papokért, kapott kegyelmekért, a Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért, imádkozóiért, háború megszűnéséért, és mindazokért, akiknek imádkozással tartozok. Köszönöm, megtagadta egy állandó hallgató óta a Misi Zimándorot. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, a Jóisten hallgassa meg a kérését, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Minden imát hálából ajánlok fel a családomért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem könyörülj rajtunk, és a problémák megoldásáért is imádkozom. Mai rózsafűzért minden imádságot felajánlok a gyógyulásomért, a férjem egészségét, és hogy alakuljon jól a fiam élete, Jézusom, bízom benned, egy édesanya írja. Felajánlom a rózsafűzért hálából az áldásos vakációért, a gyermekemnek oltalomért, Márkusz gyógyulásáért, jórvosi eredményekért, daganatos betegségből, egészségért, a családjáért és menyem lába gyógyulásáért és áldásért a munkájára ajánlom a mai imákat. Halló, Mária Rádió!
4: Jó, felajánlom a rózsafűzést a férjemnek lelke üdvéért. Ma volna a 88. születésnapja, és az Jóisten adjon erőt, vagy nekem erőt, és neki örök nyugodalmat.
0: Jóisten nyugtassa békében, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét felajánlom a gyermekeimért, és a hamarosan születendő kisfiúkért, segítse őket a szűzanya, hogy egészséggel világra hozhassák. Imádkozzunk együtt a Gyimes Közép-Loki Tankó családért, akiket nagy veszteség ért, az egész közösség gyászol, imádkozzunk értük. Felajánlom a rózsafűzét és a nap minden imádságát a gyermekemért, aki nehéz műtét előtt áll. Szüzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd a bajtól, veszedelemtől, egy édesanya írja. Imádkozunk, hogy legyen béke a világban, és ne legyen háború. Jézusom, bízom benne, Gyimesből írta egy hallgató. Halló, Mária Rádió!
5: Halló!
0: Köszöntjük szeretettel.
5: Hello.
0: Hallgatjuk.
5: Dicsőtessék a drága Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: A rózsafűzét, a szemmisét felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért, és aki bemondta, a levényú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert nagyon csúnya neki a lába. Az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, és az egész halottaimért. És a drága gyermekem 3 éve, hogy meghalt, annak a nyugalmáért. Az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjanak békébe a drága Úr Jézuskának a drága szent nevébe. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, Jóisten hallgassa meg a

Fennmaradásáért és fennmaradásáért. Hálásan köszönöm, áldott békés, szép napot kívánok, Szinárvár aljáról érkezett ez az üzenet.

0: unokám egészséges növekedésért kérem a szűzanya oltalmát. Köszönöm. Rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségükre és egész életükre. Imádkozom a halottaim békés nyugalmáért, egy fontos szándékért. Köszönöm. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Szeretettel köszöntöm Timeát, Isten áldását kérem életére. Én szeretném felajánlani ezt az irgalmasság rózsafüzéjét. Hálából a mennyei atyának, a mindennapi kaput kegyelmekért, a Csíksnákos és Görögsul egyházközség minden lakójáit, az öregekét, a betegekét, a magányosokét, mindazokét, akikért nem imádkozik senki. De különösen most szeretném felajánlani, a fiam egy éve tragikus körülmények között itt hagyott bennünket, a Jóisten adjon neki csendes nyugodalmat, menyemért, Tankó Rózá Leáit, aki 5 éve hagyott itt bennünket, a férjemét adja a Jóisten, hogy békességesen csendben nyugodjanak, a családom testi-lelki gyógyulásáit, a 2 árva unokámét, a sok-sok lelki testvéremét, köztük Lőrinc Anna nénét, Mária Rádió nagy családjáit, imádkozzunk együtt és egymásét, hittel és bízalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Felajánlom ezt a rózsafűzért, Palkó Lacika lelke üdvéért nyugodjon békében. Családnak vigasztalást, reményt, békét, a hit megerősítését kérjük, és erőt a jövendőkhöz, Isten fizesse mindenkinek az imáját. Imádkozzunk együtt!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, aztán a Pist mondtam, ima szándékot, hogy drága Jézusnak legyen hál, és a boldogságos Szűz Máriának, hogy meghallgatta az imánkat, és kiderült, amit akartam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindrökjemen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Tessék, azt a rozsafűzét felajánlom a betegekért, a hallottokért, és a háború megszűnés, a papácsikért, a Mária Rádió felmaradását. Imádkozzunk együtt.
0: Jóisten, hallgassa meg a kérését, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is.

Kedves hallgatóink, üresek a vonalak és üres a postaláda is, ezért lezárjuk ezt a mostani ima szándékfogadást. Mi felajánljuk ezt a rózsafőzért egy kedves önkéntesünkért, aki életmentő műtéten esett át, imádkozzunk az ő mielőbbi gyógyulásáért. Hozunk a Jóisten elé minden kérést, minden szándékot, amelyekért a mai napon is szeretnénk közösen imádkozni, és imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatóit. Ismét egy tárgyalásra kerül a sor. Kedves kollégáim nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. És hogy miről tárgyalunk? Hát feltenném először is azt a kérdést, hogy jó-e az, ahogyan most élünk? És ezt azért teszem fel ezt a kérdést, mert az iskola egy újrakezdés lehetősége van a gyerekeknek, de a szülőknek egyaránt, lehet, hogy a szülőknek még inkább. És jó-e egyáltalán az, ha az ember újra kezdjen valamit, akár a munkájában, akár a hétköznap életében, vagy bármilyen téren az életnek. Erről fogunk most egy picit tárgysalogni, és akkor ez is az első kérdésem, amit már fel is tettem, hogy jó-e az, ahogyan ma élünk, vagy miért kell újra kezdeni?
2: Jó újra kezdeni. Viszont nem könnyű. Nehéz otthagyni azt, amiben mondjuk most én a helyzetemről beszélve voltam. Nehéz otthon hagyni a családot, a gyermekeket, és visszatérni úgymond a munkamezeire. De ugyanakkor nem könnyű a 2 éves gyermeket elvinni a bölcsödébe, otthagyni. Hát emlékszem, amikor kicsi fiamat először, vagy az első napokban elvittem, ő is sírt meg, én is. Az is egy újrakezdés volt, viszont mindannyiunk számára egy fontos lépés. Valahol el kell kezdődjön a leválás, el kell kezdődjön az oktatás, de ebben az új újrakezdésben annak örülök, hogy amit újra kezdek, azt a szűzanyáért kezdem, a Jóistenért kezdem, és így könnyebb otthon hagynom a családot, a gyermekeket, könnyebb rájuk bíznom a Jóistenre gyermekeimet, és az otthoni dolgokat. Én pedig, hogy tudom, hogy Isten ügyével foglalkozom, így bízok benne, hogy ő megfoglalkozik az én ügyeimmel.
3: Igen. Én azt gondolom az újrakezdésről, hogy minden nap újra kell kezdeni, és hogy az újrakezdés az egy eszmény kell legyen, mert soha nem vagyunk kész, ameddig az utolsó szeget be nem fogják ütni a koporsómba, addig nem vagyok kész, és minden nap újra kell kezdeni. Azt kérdezted, hogy jó-e az, ahogy élünk, ugye? Hát az a válasz, hogy lehet, hogy nem jó, de a jó hír az, hogy ezért nekünk is van dolgunk evel. Tehát, hogy tudjátok, én mindig szeretem apró pénzre váltani a dolgokat, és nagyon fontos az ima, de csak az ima nem elég, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy én mit teszek. Én hogyan állok a dolgokhoz. A fiam kirepült, és eljött az az idő, amikor már ezt is mondtam, nyitott tenyérrel kell szeretni őt, és nagyon örülni annak, hogyha hazajön. De elrepült és kirepült, és én úgy gondolom, hogy ennek ez a rendje. Kölcsön kaptuk őt. Innentől fogva támogatni fogjuk, és figyelni, és örülni, és megkérni a szűzanyát, hogy ott a távolban legyen édesanyja, a Jóistent, hogy vezesse őt. És az iskolában is egy új kihívás, újrakezdésről, ha beszélünk, hogy ugyanúgy, mint a fiam, jó elrepülni 1-2 nap majd az iskolába, de annál jobb lesz hét elején újra jönni és itt lenni. Tehát a kihívások kellenek, személyiség függő, hogy mennyi. Van, akinek több, van, akinek kevesebb. De én úgy gondolom, hogy az újrakezdés az mindenképp minden reggel egy újrakezdés, egy tudatos újrakezdés, hogy jobb legyek, hogy tudjak magamnak kicsinyedni, és tudjak minél jobb munkatársa és minél jobb eszköze lenni a Jóistennek és a szűzanyának. Úgyhogy én ennyit tudok most ehhez azt hiszem elmondani.

0: Tünde?
1: Hát az én életemben nincsenek ilyen nagyon új fejezetek, hiszen...
0: De majd lesznek.
1: Valószínű. Viszont én is így élem, és így gondolom, ahogy Kati mondta, hogy én igyekszem minden nap újra kezdeni. Tehát nekem minden reggel fontos azt tudatosítanom, hogy ma egy új nap van, ma egy új lehetőségem van. Jóisten megadta azt, hogy felébredek, akkor azt jelenti, hogy még ma tehetek valamit. Hogy élünk? Én azt hiszem, hogy az ember igyekszik jól élni, vannak dolgok, amiket gondolok most magamra, amikkel úgymond elégedett vagyok, és amikkel elégedetlen vagyok. Vannak dolgok, amikben úgy gondolom, hogy sikerült fejlődni, amiben úgymond jól élek, van, amiben még nem élek jól, és éppen ezért fontos az újrakezdés, hogy az, amit felismertem már, hogy na ez itt így nem jól van, akkor igyekezzek dolgozni azon, hogy azt jobbá tegyem. Fontos az újrakezdés mindenféleképpen, és biztos fontosak ezek az ilyen nagy újrakezdések is, meg az ilyen aprók is, mert így tevődik majd össze a végére, hogy sikerült úgy felkészülni, hogy az igazi újrakezdés majd, mikor az Úrnál ébredünk, és azt mondja, hogy szeretettel fogad, és be tudok oda menni, vagy sem.
2: Hát Tibor, hogyha az volt a kérdésed, hogy jól élünk-e, hát én azt kell mondjam nektek és a hallgatóknak is, hogy mi nagyon jól élünk. Nagyon sok barátom lett az elmúlt években, akik betegek, akik nagyon-nagyon szegények, és sokkal rosszabbul élnek, mint mi. És az elmúlt egy évben lett kárpátaljai jó néhány ismerősöm, és hát azt kell mondjam a kedves hallgatóknak, hogy mi itt Erdélyben nagyon jól élünk. Hála Istennek, és adja Isten, hogy ez maradjon is így, és imádkozunk azokért, akik bizony el kellett hagyják az otthonukat, mi el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, amikor van egy néhány órát, hogy ott hagy mindent, amiért dolgoztál. És hogyha nem jársz néha haza, férfiként semmiképpen nem mehetsz haza Kárpátaljára, de ha ugye nőként vagy gyerekként hazamész, és nem nyírod le a füvedet, akkor lehet, hogy odaadják a házadat egy másik családnak. Most ezen kívül, amit el akarok mondani nektek, az, hogy hogyan élünk, az minden nap attól függ, hogy hogyan indítod a napodat. Ugye Kati is és Tünde is elmondta, hogy minden nap újra kell írni ezt a lapot, amit a Jóisten aznapra még megenged neked. Ugyanúgy én úgy érzem, hogy ahogy a Jóisten, én hiszem, hogy minden nappal egy teljesen új esélyt ad nekünk. Nem szabad foglalkoznunk azzal, hogy tegnap mit csináltunk rosszul. Persze tanulnunk kell belőle, de minden nap egy új esély, és minden nap azzal a bizodalommal kell nekiindulnunk, hogy a mai nap csak is egy szebb és egy jobb nap lehet, amiért persze nem elég csak imádkozni, hanem tenni is kell. Nekem nagyon tetszik az a példa, beszéd vagy példa, hogy ugye imádkozik egy pasas azért, hogy lottót nyerjen, és évek óta mind imádkozik, és egyszer az Úr megszólítja, hogy értem, hogy imádkozol, de vegyél egy lottószelvényt már. Tehát sokszor sajnos azt el kell ismerjük, vagy én el kell ismernem, hogy a pici kis részünket sem teszem meg, amit valamiért meg kellene tenni, és Jóistent én csodálom sok mindenért, de ezért a legjobb, hogy van ilyen türelme hozzánk, hogy még 47 év után is tudja, hogy milyen gyarlók vagyunk, és még mindig szeret minket. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy jól élünk. És az újrakezdés, ugye említettétek még, valahogy úgy érzem, hogy ezekben a dolgokban, például a gyermeknevelésben is, a gyerekeinkben is magunkat szeretjük, és ez nem jó, hogy Kati mondta, hogy már úgy kell éld az életet, hogy a gyerekedet egyszer majd el kell engedd, és minél inkább beleéljük magunkat abba, hogy a gyerek a miénk, és mindenért izgulunk, magunkat szeretjük csak a gyerekekben. Tehát Jóisten az a gyerek, és mi próbáljuk is úgy elengedni őket, ugye azért is vannak sokat otthon mamáiknál, Gyergyóban, hogy szokják meg, hogy legyenek egyéniség, ne csak a mi nadrágunk vagy szoknyánk mellett legyenek.
3: Attilához csatlakozva, hogy jól élünk, úgy eszembe jutott a gondolat, hogy igen, a Jóisten mennyire szeret bennünket, és az, hogy ez a kegyelem ideje, illetve az, hogy régen a királyok sem éltek úgy, ahogyan mi most. Folyik a csapból a víz, elmegyünk az üzletbe, bármit megvásárolhatunk, megvehetünk, persze, ha van pénzünk, de hát többnyire tényleg a Jóisten elhalmoz bennünket minden jóval. Mi itt Erdélyben pedig úgy gondolom, hogy különösen áldottak vagyunk, most viszonyítva egy afrikai országhoz, ahol a csapból nem olyan víz folyik, amely talán iható, mindenféle vírusok, betegségek, még a fű se nő, még az se zöld, nemhogy fák legyenek. Mi itt meg vagyunk áldva egy olyan éghajlattal is, ahol mindenféle zöldségek, gyümölcsök, megélhetési lehetőség. Szóval tényleg azt érzem, hogy jobban élünk mi most, mint régen a királyok.
4: És Tibor atya, mert végig kérdeztél minket. Újrakezdés számodra mit jelent?
5: Számomra az újrakezdés... Hát elsősorban kell az embernek legyen egy belső ösztönző erő, amely által ki tudod tűzni a célt magad elé, és ehhez kell egy helyes önismeret. És ahhoz, hogy te újjá tudjál minden nap születni, van egy ilyen szentünk, azt nagyon sokszor emlegetem nektek, a zsidó származású Szent Edith Stein, és aki ugye Auschwitzben lett vértanú, ő filozófus is volt egyben, neki volt ez a mondása, hogy minden nap egy újjászületés, és ahhoz, hogy én minden nap újjá tudjak születni, ahhoz az ösztönző, azt az ösztönző erőt kell megtaláljam, amely tényleg képessé tesz arra, hogy a célomat a nap végére elérjem. És ez nem más, mint maga az Isten. Ez a belső ösztönző erő. Ehhez megnyitott szív kell. És hogyha helyesen ismered önmagad, akkor ez nagyon könnyű megvalósítani. Mert este, amikor visszagondolsz a napodra, akkor igen, azt tudod mondani, hogy hó, igen, uram, ma ez is sikerült. Ma sikerült valami újat vinni az újba, és újjá tenni esetleg a régit. És itt gondolok a személyes kapcsolatokra, akár a munkatársakkal való viszonyomban. Nem tudom, mennyire vettétek észre, de minden nap valakivel valamit teszek, annélkül, hogy észrevenné, csak utólag jön rá, hogy hoppá, itt valami történt. És az lehet egy ima, amit azért az illetőért végzek aznap, vagy egy baráti ölelés, vagy csak egy mosoly, bármi.
2: Tibor, most már tudom, teheted meg a murkol a nápoimat.
5: Igen. És jól is esett. És én úgy gondolom, hogy ezért jó az, ahogyan ma élünk, vagy jó lenne, de számomra jó az, ahogy én most így élek, mert minden este hálát tudok adni azért, hogy én ma nyitott voltam erre a belső ösztönző erőre, ami természet fölötti, azt be tudtam fogadni, és ezáltal is meg tudtam ismerni önmagamat jobban a fele barátomon keresztül, lehet, hogy felmérgesített, de akkor is, abból jó dolog jött ki, és igen, el tudtam érni a mai napon is a célomat, és ha így tudatosan erre irányítom a figyelmemet, akkor minden este el tudom mondani azt, hogy Uram, köszönöm, a mai napom is egy ima volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Emlékszem, ezt akkor kaptam, második megtérésem idején, amikor azt tapasztaltam meg, hogy mennyire a jó Isten egyszerűen, irgalomból a saját nehézségeim közepette, megfogja a grabancomat is felemel. Mindig olyan büszke voltam a szabad akartomra. Jó, persze, nyilván az Isten segít, tehát az embernek is tenni kell, nem? Tehát, hogy te is tégy, aztán jó Isten megsegít. És el kell jutnom olyan pontra, amikor azt mondani, hogy nem kapálozok annyira, hogy kiessek a jó Istenek a kezéből. És akkor el kell oda jutnom, hogy nem én fújom a passzát szelet a kegyelmi életben sem. És ez döbbenetes volt, amikor pont egy közösségben mindig, amikor beléptünk, akkor volt egy ilyen szentírásigét húzás. És ezt a szentírásigét húztam. Hát én mindig azon törekedtem, meg azon pedáloztam, meg azon munkálkodtam, meg izzadtam, hogy szeressem a jó Istent. És hát, hogy sikerült? Na, inkább hagyjuk. Hát jó Isten szeret engem, ebbe kell megfürödnöm, és ez a lényeg. A többi az mind mellékes. Sőt, aztán rájöttem, hogy ha ezt át tudom élni, akkor tudok igazából szeretni. De ezt meg kell élnem hozzá. Ez a legalapvetőbb, amit meg kell élni hozzá. Egy nagyon érdekes egyébként az, hogy azért viszonylag későn döntöttem, és viszonylag, nem mondom, hogy késő hívott az Úr, ez nem igaz, mert ha visszanézek, újra és újra hívott az Úr. Késő lettem alkalmas, és későn tudtam igent mondani. De amikor beleálltam, és igent mondtam, azóta soha nem kérdőlezett meg ennek a döntésnek a bizonyossága.

Klubrádió Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Katekézis sorozatunk folytatódik, beszélgettünk az elmúlt két katekézisben a hitről. Azelőtt pedig megemlítettük egy picit a szabad kőműveseket. Nézzük meg továbbra is, hogy mit is jelent. Több államban a szabad kőművesek magukhoz ragadták, és ma is kezükben tartják nagyon sok helyen a kormányzásnak a hatalmát. Nevezetesen a román népek országaiban tettek nagy befolyásra szert a páholyok, különösen Franciaországban, Portugáliában, ahol a legtöbb miniszteri székben szabad kőművesek ültek. Az Amerikai Egyesült Államokban szintén igen nagy befolyásuk volt a kormányzatra a szabad kőműveseknek. Néha a képviselőház csak nem kétharmad részben, a szenátus több mint fele részben szabad kőművesekből állt. Mexikóban, Chilében, más dél-amerikai államokban egészen a páholyok parancsolnak, és kegyetlenül üldözik az egyházat. A szabad kőműves évkönyve kimutatása szerint a páholy tagok létszáma a világháború folyamán, tehát 1914 és 1920-ig 1 800 ezerről több mint 3 millióra emelkedett, több mint 20 ezer páholyjal. A legtöbb tag az Amerikai Egyesült Államokban volt, és van, Washington székhelyjel, ahol az Egyesült Államok kormányzata is székel, ugye mai napig is. A legkevesebb azonban Európában, Németországban van, mintegy 50 ezer tag, 1820-ban 140 volt, ebből már 50 az Egyesült Államok területén, 35 pedig Európában. Franciaországban a szabad kőművesek szervezet élén a párizsi Nagy Orient páholyál, amelynek befolyása van az összes román államok, tehát nem Romániát kell itt érteni a román államokra, hanem a szabad kőműveseire is, és azokat szerves egész egyesíti, miként ezt a világháborúk eléggé kimutatták. A szabad kőművesek programja az egyes államokban a következők voltak: az egyház tekintélyének és befolyásának a megsemmisítése, a hitoktatás száműzése az iskolákból, a családok elkereszténytelenítése, a szerzetes rendek száműzése, a templomok átvétele állami tulajdonba és a keresztény vallás nyilvános gyakorlatának a megtiltása. A szabadkőműves konvent Párizsban azt követelte, hogy távolítsák el a feszületeket minden nyilvános helyről, kórházakból, iskolákból, tiltsák el a körmeneteket, a harangozást, és a papságot helyezzék felügyelet alá. A szabadkőművesek Buenos Aires-i összgyűlésén, ami 1905. szeptemberében történt, ugyanezeket követelték, és azon felül még a szerzetes kolostorok feloszlatását és az egyházi ünnepnapoknak az eltörlését. A szabad kőművesek követelik az egyház és állam elválasztását, és ezzel együtt mindenféle papi járandóság megszüntetését, az eskü eltörlését, a kötelező polgári házasságot, a házassági elválások törvényes megkönnyítését, hogy ezáltal a keresztény családot alapjában támadják meg, a halott égetést és még sok egyebet, ami mind ártalmára van hitnek és egyháznak. Vagyis a szabadkőművesek egész helyesen nevezhetők építőmestereknek, akik szándékosan rosszul építenek, hogy tudnillik, ezáltal a társadalmi berendezettség mai épülete minél előbb összeomoljon. Joggal figyelmeztette Olaszország püspökeit 13. Leó pápa 1890-ben arra, hogy a szabad kőművesség alapjaiban támadja meg a kereszténységet, így főképpen az iskolákban és a keresztény családokban. Aki tagja egy szabad kőműves szervezetnek, az megszűnik katolikus lenni. Szabad kőművesnek is, katolikusnak is lenni egyszerre lehetetlenség. Ugyanis az egyház törvényei szerint mindazok, akik felvetetik magukat a szabad kőművesek szervezetébe, azok gyülekezeteiben részt vesznek, vagy ezeket csak támogatják is, ki vannak közösítve az egyházból. Az ilyenek nem részesülnek az egyház közös imáiban, nem szabad számukra a szentségeket kiszolgáltatni.
Ez alól a büntetés alól csak a római pápa oldozhat fel. Azonban egy szabad kőműves halálos ágyán őszinte bűnbánatot tanúsít, egyszerű pap is feloldozhatja őt. Figyelemre érdemes tény, hogy a szabad kőművesek egyik összgyülekezete, melyet a Majna melletti Frankfurtban tartottak 1912-ben, egyhangulag a következő elvet állították fel. Becsületes szabadkőműves nem lehet ügybuszkó tagja a katolikus egyháznak, mert nem hódolhat egyszerre a humanizmus szabad gondolatának, kereszténység tanainak, amelyek megkötik az értelem szabadságát. Szabadkőművest halálos ágyán megtéríteni igen nehéz feladat. Ez onnan van, mert a szabadkőművesek életükben kötelezik magukat arra, hogy haláluk előtt el fognak utasítani minden papi szolgálatot, amely a haldoklók szentségeinek felvételére vonatkoznik. A szabad kőművességhez hasonlóan a katolicizmus ellen irányuló titkos szövetség, a Ku Klux Klan szövetség, ez Észak-Amerikában. Az 1861 és az 1865-ös években zajlott le, tudjuk mi jól, az amerikai polgárháború, amelyben Észak-Amerika déli államait az északi államok legyőzték, és a néger rabszolgák felszabadítására kényszerítették. A háború után Észak-Amerikában egy titkos szövetség keletkezett azzal a céllal, hogy eltegyen láb alól mindenkit, aki a négerek érdekében szót emel. Amikor azonban 1867-ben a kongresszus határozata folytán mégis megkapták a fekete bőrűek a társadalmi és a politikai szabadság jogaikat, de titkos szövetség lassan-lassan felhagyott a tevékenységével. A szövetségnek Ku Klux Klan volt a neve, és valóságos rém uralmat fejtett ki tagjai halálbüntetés terhe alatt, esküvel kötelezték magukat a kölcsönös titoktartásra és egymás segítésére. 1916-ban William Simmons, azelőtt metodista prédikátor, az egyesületet új életre keltette, hogy segítségével a fehér és protestáns Amerikát teremtsen. Ebből a célból harcot folytat a fekete faj ellen, továbbá a zsidók és a katolikusok, nevezetesen az írek ellen, mint hogy ezek a leghűségesebb gyermekei a katolikus egyháznak. Az úgynevezett szövetségi törvények ellen való legkisebb vétés esetén az a zsidó, katolikus vagy egyéb gyanús egyén egyszer csak felhívást talál lakásának ajtaján, hogy egy óra alatt vigye tovább a sátorfáját. Ha a felhívásnak eleget nem tesz, úgy ének idején egy sereg állarcos egyén rátör, bántalmazza és átteszi a határon, sőt, sok esetben halálra kínozza. 1923-ban női egyesületet is alakít Ku Klux Klan néven, amelynek fanatikus tagjai a legnagyobb kegyetlenségekre képesek. Katolikusokat és zsidókat nem vesznek fel az egyesületbe. Tehát Észak-Amerikában ennek az egyesületnek több mint 1 millió tagja volt, akik szabad ég alatt tartják a gyűléseiket, hogy ezzel is minél több tagot gyűjtsenek. Felvételkor a tagok $10 belépi díjat kellett fizessenek, azután pedig rendes tagdíjakat. Dús gazdag emberektől az egyesület sokszor óriási összeget kapott, úgyhogy hatalmas anyagi eszközökkel rendelkezett. 1925-ben Berlinben is meg akarták honosítani ezt a közveszélyes egyesületet, már voltak is tagjai, azonban a hatóságok erélyes rendszabályokat léptettek ellene az életbe, és tovább fejlődését pedig megakadályozták. Kedves hallgatók, hát röviden ennyit a szabad kőművességről, és annak az elterjedéséről, amely mai napig is titokban működik. Egy rövid dal után megnézzük, mit is jelent a hitünknek a megvallása. Maradjanak velünk!

Köszöntöm újra a kedves hallgatókat, tehát a hit megvallásával folytatjuk a mai katekézisünket. A hit megvallására szép példát ad nekünk a három ifjú a tüzes kemencében, akik Nabukodonozor bálvány szobrát nem imádták, Dániel könyvében olvasunk erről. Éppen úgy Eleázár az Ag az izraelita, aki dacára a halálos fenyegetésnek nem evett sertés húst, erről olvasunk a Makkabeusokhoz írt második levél 6. fejezetében. Továbbá a pogány százados, aki Krisztus keresztje alatt őrt állott, és Krisztus halálakor felkiáltott, hogy valóban Isten fia volt ez. Vagy Szent Péter, aki szólt Krisztushoz, te vagy Krisztus az élő Isten fia. Isten tehát kívánja hitünknek külső megvallását is, ami annyit jelent, hogy néha hitünket szóval és cselekedettel is nyilvánítanunk kell, és pedig mások előtt. Krisztus Urunk így szól, hogy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék atyáitokat, aki a mennyekben van. Tehát néha napján beszédünkkel vagy cselekedeteinkkel másoknak is értésére kell adnunk, hogy keresztény katolikusok vagyunk, és hogy vallásunkat meggyőződésből nagyra becsüljük. Mint Krisztus idézett szavaiból látjuk, az kell, hogy legyünk a világ számára, ami a gyertya a szobában. Hitünk nyilvános megvallásával működjünk közre, hogy embertársaink az Istent mind jobban megismerjék, és az ő parancsait lelkiismeretesen megtartsák. A keresztény hit ellenségeinek merészségét is sokszor már a bátor keresztények hitvallása is megtöri. Minket pedig a hit megvallása a hitben még jobban megerősít, ugyanis a gyakorlat tesz mesterré. Sajnos azonban sok ember gyáva, attól való félelmükben, hogy embertársai kigúnyolják, vagy talán állásukban, előhaladásukban kárt szenvednének, nem merik hitüket bátran megvallani, és a vallás gúnyolókkal nem mernek szembeszállni. Olyanok az ilyen emberek, mint a félénk nyúlak, amelyek félnek a madárjesztőktől is. Nem gondolják meg, hogy a bennünket hitünk miatt most kinevetők, az ítélet napján megszégyenülnek. Arra sem gondolnak az ilyenek, hogy küzdelem nélkül nincs jutalom, és hogy a jutalom csak Krisztus bátor és győztes katonáinak van megígérve, mondja 13. Leó pápa is. Aki Isten dicsőségért nem mer bátran fellépni, az ugatni nem tudó néma kutyához hasonlít, ahogy mondja Izajás próféta is. Hogy megszégyenítnek sok katolikust, néha még a hamis vallása követői is. Például a mohamedánok, akik nyílt utcán is bátran tanúságot tesznek a hitük mellett. Az egyház sok körmenetet tart, így például a feltámadási úrnapi körmenet. Ezek mind alkalmul szolgálnak a hit nyilvános megvallására. A hit bátor megvallására a bérmálás szentségében kapunk Istentől kegyelmet. A hit külső megvallása akkor kötelességünk, ha ezt Isten dicsősége vagy embertársuk lelki ügybe megkívánja. A lélek üdvösségéhez nem szükséges, hogy hitünket mindenkor és minden helyen megvalljuk, hanem csupán akkor, ha a megvallás elhagyása Istentől a köteles tiszteletet, vagy pedig másoktól a köteles épülést elvonná. Nem szükséges, sőt felesleges tehát hitünket mindig és mindenütt megvallani, például úton útfélen keresztet vetni. Ezáltal csak esetleges gúnynak tennénk ki hitünket. Erre vonatkozik Krisztus szava. Ne adjátok a szentet ebeknek, és ne hányjátok gyöngyeiteket a sertések elé. Ezért például a vallásunkat illető tolakodó kérdésekre, amelyeket hitetlen emberek intéznek hozzánk, nem szükséges felelni. Az ilyeneket röviden vissza kell utasítani, vagy egyszerűen felelet nélkül hagyni. Azonban arra felhatalmazott felsőbbség kérdez, akkor felelni kell, még életünk árán is. Így tett Krisztus Urunk is Kaifás előtt. Erre vonatkoznak Krisztus szavai, ne féljetek azoktól, kik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Isten haragját vonná magára, aki az emberektől jobban félne, mint Istentől, mondja Szent Ágoston. A hitetlen emberekkel ne is bocsátkozzunk semmi nemű vallási vitatkozásba. Már is Szent Kanizius így szól, a vallási vitatkozások csak felzavarják a kedélyeket, és gyarapítják a keserűséget.
az éjjű vitatkozások többnyire a kocsmákban, vagy úgynevezett fehér asztalnál fordulnak elő, azonban itt a vallásról minden beszélgetést kerülni kell. Aki hitét bátran megvallja, azt Isten már a földön is, de még inkább a földi élet után megjutalmazza. Szent Veronika hitének bátor megvallásáért, amelyet Jézus keresztútján tanúsított, bőséges jutalmat kapott. A szenvedő üdvözítő az oda nyújtott kendőn rajta hagyta szentséges arcának mását. Általában Isten felmagasztalja azokat, akik bátran megvallják hitüket. Szent Péter apostol társai előtt bátran megvallotta Krisztus istenségét. Emiatt Krisztus Urunk őt boldognak mondta, és az apostolok fejévé tette. A babiloni három ifjú a király és az egész nép előtt megvallotta hitét az igaz Istenben. Ezért Isten kimentette őket a tüzes kemencéből, ugyan ők később magas rangot nyertek. A földi királyok is kiszokták tüntetni a katonáikat. Az örök jutalmat Krisztus ezekkel a szavakkal ígérte meg a hit megvallóinak. Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Tehát aki hitét bátran megvallja, általában az emberek megbecsülését is kivívja magának. Aki azonban azt szégyelli, megvetést érdemel ki magának. A legnagyobb mennyei jutalmat azok remélhetik, akiket hitük miatt üldöznek, vagy pedig megölnek. Akinek hite miatt nagy üldözéseket kellett szenvednie, azt hitvallónak nevezzük. Krisztus Urunk mondotta, hogy boldogok vagytok, akiket szidalmaznak és üldöznek, mert és hazudnak minden rosszat ellenetek, én érettem, örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges lesz a mennyben. Tehát aki hitének megvallása miatt életét veszíti, azt vértanúnak mondjuk. Ugyanis vérével tanúskodik hite mellett. Az ilyen bizonyosan elnyeri az örök üdvösséget. Krisztus Urunk szerint ugyanis, aki életét elveszíti érettem, megtalálja azt. Méltatlanság volna vértanukét imádkozni. A vértanú Isten iránt a legnagyobb szeretetet tanúsítja, mert ő minden földit, sőt még a legnagyobb földi jót, az életet is megveti. Minden vértanút, mint győztest pálmával rajzolnak, győztes ő annyiban, amennyiben végcélját elérte. A keresztény vértanúk számát több milliókra becsülik. Nem igazi keresztény az, aki fél az igazságért meghalni, mondja Szent Ciprián. És az üldözéseket, vagy pedig a vértanú halált senkinek sem szabad szándékosan keresnie. Sokan, akik ezt tették, például feljelentették magukat, bálványtemplomokat leromboltak, a veszély idején elestek, az ilyeneket az egyház rendszerint nem tisztelte vértanúnak. Hát senkinek sem kell ürügyet szolgáltatni igazságtalan cselekvésre, mondja Aquinói Szent Tamás. Jézus Krisztus maga is menekült az üldözés elől. Éppen ezt olvashatjuk Máté 10. fejezetében. Éppen úgy az apostolok és kitűnő püspökök, mint Szent Ciprián, Szent Atanáz. Csupán a lelkipásztoroknak nem szabad menekülniük, ha a hívek lelke üdve jelenlétüket szükségesé teszi, szintén mondja Aquinói Szent Tamás. János evangéliumában olvashatjuk, a béres elfut, ha a farkas jő, de nem a jó pásztor, az nem fut el. Csak abban az esetben menekülhetnek a lelki pásztorok, ha jelenlétük nem szükséges, s az még nagyobb üldözésre izgatna, mondja Szent Ciprián. Aki azonban tévtanért hal meg, az nem vértanú. Ugyanis az ilyeneknél hiányzik az Isten szeretete, ami nélkül még a vértanúi halálnak sincs becsülete. Hát Húsz János tehát, aki Konstanzban inkább hagyta magát megégettetni, mint hogy a tévtanról lemondott volna, 1415-ben halt meg, tehát ő nem volt vértanú. Ugyanis inkább makacságból halt meg, nem Isten iránt való szeretetből. Vértanú azonban az is, aki hite miatt megsebesül, és sebében meghal. Aki hite miatt élethosszíglan fogságra vagy számüzetésre ítélnek, valamint az is, aki valamilyen keresztény erény miatt életével lakol, mint például keresztelő Szent János. Nepomuki Szent János, a keresztény erény ugyanis szintén a hitnek a megvallása, mondja Aquinói Szent Tamás. Tehát aki hitét félelemből vagy szégyenből megtagadja, vagy attól éppen elpártol,
azt Jézus Krisztus e szavakkal fenyegeti, hogy aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt az atyám előtt, aki a mennyekben van. Továbbá, aki szégyel engem és az én tanításomat, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön főségében. Tehát a hit tagadó úgy jár el, mint Péter, mikor Krisztusot megtagadta, és a keresztény üldözések korszakában sokan megtagadták a hitüket, és áldoztak a bálványoknak. Manapság némelyek szégyelnek a templomban keresztet vetni, szégyelnek a szentségekhez járulni, vagy pedig az oltári szentséget az utcán imádni. Ha a pap beteghez megy, tehát másokat részt vesznek a más hitűek vallás gyakorlataiban, aki azonban például a más hitűek temetésein, lakodalmain, udvariasságból lesz részt, az természetesen az nem vétkezik. Tehát a hitüket félelemből vagy szégyenből megtagadók embertársaik előtt is elvesztik tekintélyüket. És a gyávákat ugyanis ugye nem szoktuk becsülni. Konstantin császár, Konstancius, pontosabban Nagy Konstantin atya megparancsolta a keresztény udvari szolgáinak, hogy a bálványoknak áldozzanak. Néhányan félelemből valóban áldoztak, ezeket a császár hűtlen embereknek tartotta és elűzte szolgálatából. Még szerencsétlenebbek a hittől elpártolók, az apostaták, ilyen volt a hitszegő Julián császár, de hát rengeteget fel tudnánk sorolni. Második Frigyes porosz király pedig azt mondta, hogy ha egy katolikus lesz protestánsá, mi rendszerint semmit sem nyerünk, de amikor egy protestáns lesz katolikussá, akkor talán sokat szoktunk veszteni. Itt ezzel most nem akarok senkit sem megsérteni, ezt idéztem egy porosz királyt. Tehát akik elhagyják hitüket, azok ismét keresztre feszítik Isten fiát, olvashatjuk a Zsidókhoz írt levélben, és igen súlyosan vétkeznek. Közmondás is úgy tartja, ha vagyonunkat veszítettük el, sokat veszítettünk, ha életünket, akkor még többet, ha hitünket, akkor mindent. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a teremtésvédelem 11. világnapjára. Ekevossá kovácsolják kardjukat és lándzsájukat szőlőmetsző késé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát és szívünkön viseljük az életet fenntartó föld sorsát, és így konkrét módon dicsőítsük teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szó Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevossá kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozott struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mint egyéni, mint közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélés szolgáljuk és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét és magáét, az emberi szívét. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovásoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, saját kezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i saját kezüleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colacci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza, kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a

végzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbízatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcsínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaé, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Giampiero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki. A szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képesítette arra, hogy figyelemmel, mosollyal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagy lelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani, szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahuga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának boldog első János Pál egy ex indumentis erekjéjét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. A Sepsi Szent Györgyi stúdióból Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje. A következő szűk 15-16 percben a kedves hallgatók a megszokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat. 0259-420-555, illetve 0359-420-555 üzenetben is megtehetik a 0758-420-555-ös telefonszámon, illetve a www.mariradio.ro linkre kattintva. És a kedves hallgatók, amik tárcsáznak, már érkeztek e-mailek, az eheti rózsafűzéreket, misséket, imákat felajánlom édesanyám Anna egészsége javulásáért, hogy rátaláljunk a megfelelő gyógymódra és állapot a napról napra javuljon. Segítő szentjeink, járjatok közbe érettünk, köszönöm. Cseplő András írja Sepsi Szentgyörgyről, ezt a rózsafűzét és imákat felajánlom a fájdalma megszűnéséért, és a rossztól, ami lelkileg gátol, áldalak Jézusom köszönettel.

A következő üzenet a Szent Simoni Rózsa Fűzér Társulat tagjaiért. Kérek imát, írja egy édesanyja Csíkból. A Jóisten segíts erőben, egészségben, nagyon szép volt a keddi rózsafűzér, amit még soha nem hallottam. Isten áldjon mindenkit.

üzenetek is érkeztek. Rózsafűzét el szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért a drága Jóistentől, egy fontos szándékra, gyógyulásomért, egészségemért, Mári Rádió munkaközösségért. Isten fizesse egy mindennapos hallgató Csíkszeredából. A rózsafűzét önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, halottaim lelke üdvéért, írta egy néptelen hallgató.

következő üzenet így szól, a Másti Rózsa fűzérrel. Megköszönöm a sok kegyelmet az Úr Jézusnak, a szűzanyának, amit megadtak nekem minden nap. Kérem a családom számára és a betegekért, testvéreimért, papokért, fiatalokért, hogy legyenek imádságos lelkületűek. Gyímesből egy állandó hallgató. A rózsafűzért felajánlom testvéreim gyógyulásáért, a férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató.

0: hírek érkeztek megint. Krisztina írja Székely udvarhelyről, a héten elhangzó összes rózsafűzért felajánlom lányom sikeres vizsgájáért, és hálából a szűzanyának, Jézusom, bízom benned. Negy édesanyja írja Erdélyből a mai rózsafűzéreket, szentmiséket. Felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő és elhunyt tagjaiért, Jézusom, bízom benned. illetve 0359-420-555-ös számon hív, várom a kedves hallgatók hívásait, illetve 0758-420-555-ös számon az üzeneteket, illetve a www.mariaradio.ról linkre kattintva. Tessék, Hello. Mária Rádió.
1: Hello.
0: Igen, tessék, élőben van.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: A rózsafűzőt felajánlom egészségért, békességért, élő és jelzünk hozzátartozóimért, anonimiért, a jó Isten sárnyamat, könnyedítsenek szenvedését, minden betegért, érjen gyógyulásáért, Mária Rádió, Szóbia úrnak munkatársaiért, önkénteseiért, a háború megszűnéséért, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott. Imádkozzunk együtt. Egy édesanyja írja Erdélyből, mai rózsafűzéreket felajánlom és a szentmiséket, a hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő és elhunyt tagjaiért. Szabó Vera írja Szentkereszt bányáról, imád kérek testi lelki gyógyulásért, illetve Ili és Anna Mari szándékaikra, szerettei megtéréséért, családi békéért, hálából mindenért, amink van és amink lesz, rokonaink megtéréséért, a betegek gyógyulásáért, valamint ezt szándékra és a Mária Rádiót, hogy védje meg a szűzanya, őrizze meg, hogy sokáig tudjuk hallgatni, és segítse a rádiónk minden önkéntesét, bőáldást rá kérem a Jóistennek minden dolgozóra. Köszönjük szépen!

0: következő üzenet így szól, de előtte van egy kedves telefonálunk. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tessék, élőben
1: ezt
0: van.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom a szűzanyának és az Úr Jézusnak az én egészségemért, testim, lelki gyógyulásom, a lábam megszűnését, a szemem világáért, és a gyermekeimért, és a családjaikért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tehát a következő üzenet így szól, a rózsafüzét és a mai nap minden imáját felajánljuk Farkas Rózália lelke üdvét halálának 25. évfordulóján drága nagynyónknak és minden családtagunknak, akik már az égi hazába költöztek, adjon a jó Isten örök nyugodalmat.

0: A rózsafűzét fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáit a családunkból. Jézusom, bízom benned. Tessék, Mária Rádió.
1: Rádió, kicsit, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A ma esti rózsafűzét fel szeretném ajánlani a gyermekeim, vagyis a leányom szerencséim és a gyermekeim és az egész családom. Miért? Isten tudása, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk. De a mindennapi imákat hálából az egész családért ajánlom fel. Testi-lelki gyógyulásért Istenem könyörülj rajtunk, a problémáink megoldásáért Isten fizesse, írta egy névtelen hallgatónk. Tessék, Mária Rádió. Igen.
2: Igen, tessék az Úr Jézus Krisztus. A túljáról telefonálok. Mindennapos hallgató vagyok a Mária Rádiónak. A lábam gyógyulásáért, a gyermekeim jólétjét, drága leányom meghalt 25 éve, annak a Jóisten nyugtassa meg az egész rózsafűzét. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is köszönjük, hogy hívott.

0: Székelyföldről írja egy néptelen hallgató e-mailen: édesanyám mielőbbi gyógyulásáért imádkozzunk, hála és dicsőség Istennek. Nem mindennapos hallgató írja Nagyváradról: az egész heti rózsafűzéreket felajánlom, a szűzagya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, áldásért, békért, egészségét az összes hívők számára. Külföldről írja egy hallgató, de van egy telefonálónk. Tessék, Mária Rádió.
1: Kedvesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsafűzét felajánlom saját magam nagy fajdalmaim enyhülését, a családi békét és a közös halottaimért. Nagyon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Együtt imádkozok a Mária Rádióval. A jó Isten fizesse meg, hogy bejutottam, ugráról voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Tehát egy külföldő írta e-mailen: bízva a közös ima erejében, imád kérek házasságom megmentéséért, és hogy tudjak hálás lenni, és a fiamért Isten fizesse. Szintén egy mindennapos hallgató írja külföldről: imádkozzunk a családom minden tagjának testi-lelki egészségét, hálából édesapám lelke üdvét. Egy újabb hallgatóvonalban, tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van. Egy picit tessék közelebb tenni a füléhez a telefont, mert nem halljuk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imádkozni a szűzanyához, hogy adjon segítséget, kegyelmet, erős egészséget nekünk, gyógyuljak. Kérem a szűzanyámat, szegjen meg, mert fajnak a lábaimnak mi. Tesszítem, kérem a szűzanyámat, hallgassa meg a kérésemet, és meg felajánlom a férjem egészségét, tesszínnek az egészségét, a húgom egészségét. Kérem a szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet, adjon erőt, egészséget nekik. Három fiú kicsinak az egészségét, hogy édesapámnak, édesanyámnak adjon örök nyugodalmat, s a gonosz élet távozásáért, s a rossz emberek távozásáért, a hatalmas kerülés. Isten tudassa, hogy meghallgattam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

0: Egy újabb üzenet, a Borznoti templom felújítási munkálatának sikeréhez imáinkkal tudunk csak hozzá járulni. Kérjük minden napra Isten áldását, egészséget a harangozónknak is. Hallgass meg kérésünk, drága Jézusunk, írta néptelen hallgató. Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyerekeimért, hogy szeretet, békesség, egyetértés legyen a családban, és egy fontos szándékra. Imád kérek az anyagi nehézségeink megoldásáért, valamint munkahelyi jó viszonyokért. A héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom Penyők úton testvérem Tópalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért, a Mária Rádióért, és minden betegért, gyerekeimért, írt a Margit udvarhelyről. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Tessék, élőben. Igen, tessék, élőben van, halljuk.
1: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért, és drága Tibor atyáért, a családjáért, és a Levén úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért. Térdi tisztasat Tibor atya drága a lába, és nem gyógyul már, úgy van neki 4 éve, vagy 5 is, nem gyógyul. Az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, és az egész halottaimért, a család békességért, a drága gyermekem nyugalmáért, az egész testvéreimért, és az utolévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, imádkozunk együtt mindezen szándékokra. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ma szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafűzért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Ave Maria! Imádkozzánk velünk együtt a rózsafűzért, itt, a Mária Rádióban.

0: Add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Így éppen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rátorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek. Ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legnagyobb szüksége van.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Most együtt imádkozzuk Jézus drágalátos vérének litániáját. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atyaisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiúisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egyisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haláltusában a földre hullott vét!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a keresztfáján kiontott vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szüzeket termelő vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az örök élet záloga.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
0: és Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, aki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd, kérünk, hogy az üdvösségünk árát úgy tiszteljük, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy a mai szép délután is velünk együtt imádkoztak. További jó rádiózást és szép estét kívánva búcsúznak önöktől innen a nagyváradi stúdióból.
1: Szebeni Lajos
0: és Majoros Attila. Viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
1: És az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját az imatalsói mai adásában, akik ma önökkel lesznek és fogadják az önök hívásait.
1: Tibor atyám.
0: És Segderika. Nyissuk meg együtt szívünket, lelkünket az imádság, a versek és az énekek üzenet előtt. A telefonszámaink a következő 0259 Szeretettel várjuk azokat az imádságokat, verseket és énekeket, amelyek különösen kedvesek szívüknek, és amelyeket szívesen megosztanának velünk és a hallgatókkal. Két témánk van a mai napon, az egyik a Teremtett Világ Megőrzésének Világnapja, ez tegnap volt, a másik témánk a szűzanya. Kezdeném is két szép idézettel Aquinói Szent Tamástól. Az egyik a természet semmit sem tesz hiába, a másik a természet rendje Isten bölcsességének lenyomata. A teremtett világ Isten bölcsességének és szeretetének csodálatos jele. Minden élőlénynek, minden fának, virágnak, a természet minden apró részletének helye és értéke van Isten teremtésében. Hálával gondoljunk arra a gyönyörű világra, amelyet ajándékba kaptunk, és amelynek megőrzéséért mindannyian felelősek vagyunk. Óvjuk, szeressük és becsüljük a teremtett világot, annak szépségét, földünk közös otthonunk, amelyet óvnunk és szeretnünk kell. A második témánk a Kisboldogasszony ünnepe. Szeptember 8-án a Boldogságos Szűz Mária születését ünnepeljük. Ez a nap Mária életének kezdetére, tisztaságára és Isten iránti szeretetére emlékeztet bennünket. Mária legyen számunkra a hit, az alázat és az Istenre hagyatkozás példaképe. Mária szavai az angyalnak üdvözletkor, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imatarsoly műsorunkban a megszokott telefonszámok egyikén várjuk az önök imáit és akár énekeit. Aztán a telefonszámaink a következők.
0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555.

0: Halló!
1: Halló, Mária Rádió, tessék!
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Én
1: mindörökké, amen!
0: Egy szép imádságot mondani, ha megtetszik hallgatni.
1: Hogy ne nagy szeretettel
0: Befejezem már a minden kegyelmedét, legyen örök hála, tisztelet, dicsőség, imádás, dicséret, főséges atya, fiú és szentlélek, áldalak, Istenem, szeretteiddel, áldalak, mert megadta létét tegnapnak és mának. Add, hogy a holnapot szent neveddel kezdem, Uram, én teremtő, megváltó Istenem. Befejezem, atyám, mára befejezem, örök jóságodért, örök hála legyen. Adjon hálát érte minden teremtményed, bocsáss meg, kérlek, a mi vétkeinket, atyám, erre kérlek, amen. Csíkszeredából jutka voltam, egy mindennapos hallgató.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott bennünket, áldott szép estét kívánunk.

0: tessék, Mária Rádió. Igen.
1: Halló, Mária Rádió, tessék, hallgatjuk szeretettel.
2: Halló, szeretettel, köszöntöm Önöket.
1: Mi is köszöntjük
2: Önt. A tegnap volt imavilágnap a teremtett világ megőrzéséért, imalánc. A témában gondolataim. Jövőnk szép álma. Isten főoltárán a természet ölén. Lelkünket emeljük fősége elé. Aranyos napsugár köszönünk rád reggel, átjárja létet pompás kikelettel. Lelked, tested virul, árad malasztja, ütő léted, teremtőd mosolya. Összekulcsolt kézzel ima száll hozzád, ki a csodás létet nekünk megalkotál. Az élet szép, ne tékozoljuk. Magasztos hével debüsen fogadjuk. Napi létünkben sajátos eszme, hogyan bontakozik sorsunk küzdőtere. Fénypontra koncentrálva saját úton járni, mindenek dacára önmagad maradni. Egészség fundamentuma a lélek csendessége, Urunk szól hozzánk szívek rejtekében. Ha sebeink fájnak, viseljük csendben, példakép Krisztus keresztviselésben. Zokszó nélkül tűrni az élet terhét, miként Áron püspöktette, fény jellem példakép. Ahol a fény, ott árny is létezik. Jóra törekedve, dolgunkat tessük. Vágyik lelkünk egységre, rendünk vigyázz ő gyermekeire. Jövőnk szép álma múltból gyökerezve, nyílik, mint virág aranyos kehelyben. Egyre szebb az élet, ha szeretjük egymást, naponként velünk a teremtő jóság. Szent fölségének tenyerén vagyunk, dicső országában teljesül óhajunk. Gondviselő atyánk irgalmas jóságát, mindig hálás szívvel köszönjük, szeretettel üdvözlöm Önöket is, Ferenc Győző, Csíkszeredából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, ez gyönyörű, szép volt, ebben minden benne volt, azt hiszem, ami kellett. Köszönjük szépen, kedves Győző, hogy hívott bennünket, áldott szép estét kívánunk!

0: Halló!
1: Mária Rádió, tessék, halló!
0: Igen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretnék felolvasni az Őrangyalhoz.
1: Hallgatjuk szeretettel!
0: Hozzá fordulok, Márta, lettél vízra szüntele, Őrangyalom, hozzá fordulok, már rád lettem bízva szüntele, szerettem, védett majd engem, látogassál hozzám, és óv meg a sátán támadásaitól. Ebben vagy álomban, nappal vagy éjjel, minden órában, és minden percemben erősíts meg engem, bármára vagyok, kísérjen engem Isten erejével, a kísértéseket tarts távol tőlem, ami nem eredménylek ki, érdemelek hozzá, érdemel ki imádságaiddal, a nagy irgalmassal, bírótól, a mi úrunk Jézus Krisztustól, amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyimesből egy állandó hallgató, 83 éves néni.
1: Isten, jó, Isten éltesse sokáig, hogy még sok szép ilyen verset tudjon nekünk mondani. Köszönjük, hogy hívott bennünket, áldott szép estét kívánunk.

0: Halló!
1: Halló, Mária Rádió, tessék!
0: Szeretném a most segíts meg Máriát elmondani úgy, ahogy Menosalvon szoktuk.
1: Hallgatjuk szeretettel.
0: Most segíts meg Mária, ó irgalmas, bizony az tűz Mária. Segíts rajtunk most és halálunkban, nehogy elveszni bűnös gyermekeidet, nyelj Jézustól számunkra kegyelmet. De a szeretet meg fájdalomnak és az irgalmasságnak annyira könyörögére. Köszönöm szépen, hogy megtettek hallgatni, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen, mi köszönjük szépen.

0: Dicsértessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Egy hálaadó imát szeretnék elmondani.
2: Hallgatjuk szeretettel.
1: Isten nagy családja vagyunk. Köszönjük Istenünk, hogy mindannyian, akik szeretünk téged, a te családodhoz tartozhatunk. Te a mi atyánk vagy, mi pedig a gyermekeid. A benned hívők nagy családja köszön téged, azok, kik egymáshoz tartozunk. Hála néked, bátyáinkért és nővéreinkért, kik a világ valamennyi táján élnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Magyar Rádió, tessék!
1: Halló!
0: Halló!
1: Igen, halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
1: Egy himnusz szeretnék elolvasni, hogyha lehet, Márton Áron életéről.
0: Hallgatjuk szeretettel!
1: Édes hazánk, Erdély egén, csillagtámad égi fény, te vagy ez a fényes csillag, Áron püspök égi lény. Ez a csillag irányt mutat, nehéz sorsú népednek, akár ama betlehemje a keleti bölcseknek. A szemünket szüntelenül a csillagra függesszük, hogy utunkat jövünk felé soha el ne tévesszük. Boldogultak fent honából, tekints a te népedre, hogy hű legyen önmagához, méltó örökségedre. Mint Istennek választottja, esedezzél érettünk, őrző szemet áldó kezed, legyen mindig fölöttünk. Háromságos egy Istenhez szálljon szívünk hálája, mert népünket kitüntette, és szenyedén hordozza. Dicsértek Krisztus! Köszönöm!
0: Mindörökké, amen! Isten fizesse! Köszönjük, hogy hívott bennünket!

0: Halló, Mária
1: Halló.
0: Rádió, tessék.
1: Mária Rádió.
0: Igen, élő adásban van.
1: Halló.
0: Halló, halljuk Önt, élő adásban tetszik lenni.
1: Nem hallok semmit se.
2: Tessék
1: Halló.
2: nyugodtan mondani, mert élő adásban van, halljuk.
1: Halló, a Mária Rádió?
2: Igen, tessék mondani, élőben vagyunk.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus. Hát szeretném mondani, 1956. május 16-án bérmálkoztam. Nekem jutott az a szerencse, hogy Márton Áron püspökünknek átadhattam a virágot. Köszönthettem. Elmondhatom-e a köszöntőt?
0: Hogyne, természetesen
1: Halló.
0: Hallgatjuk szeretettel.
2: Tessék kezdeni, halljuk.
1: Halló.
2: Tessék kezdeni, mert halljuk. Nyugodtan, bátran.
1: Halló.
2: Tessék kezdeni, nyugodtan, mi halljuk Ön, tessék mondani.
1: Nem értek semmit se.
2: Mi értjük, halljuk, tessék mondani, nyugodtan. Esetleg, ha rádiókészüléket is kikapcsolná, akkor úgy egészen jó lenne. Megkérjük, hívjon vissza, köszönjük szépen.

0: Halló, Mária Rádió, tessék!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Egyes címát szeretnék elénekelni.
0: Hallgatjuk szeretettel!

0: Mária Rádió, tessék!
1: Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
1: Teggel imád szeretnék elmondani.
0: Hallgatjuk, szeretettem!
1: Felébredtem szép hajnalon, erőt adtál, Uram, tudom, az erőddel egész napon, országodban munkálkodom. Engedelmes ésű leszek, terelmetes jó gyermeket, lejjed bennem örömedet, bocsáss meg a bűneimet. Amikor majd elfáradok, és előtted leszámolok, ne ítéljel én Istenem, tegítsd el a gyengességet. Amióta megszülettem, tengerni sokként szenvedtem, igazságodat kerestem, s egész szívemmel követtem. Én teremtő jó Istenem, feléd nyújtom a két kezet, ne taszíts el, szeress enged, s öröm lesz a szenvedésem. Amen. Dicsértessék Jézus Krisztus, Irénka voltam, csak szeretem.
0: Mindörökké, köszönjük, hogy hívott bennünket, áldott estét kívánunk!

0: Halló, Mária Rádió, tessék!
1: Halló!
0: Halló! Halló, halljuk Önt! Élőadásban tetszik lenni.
1: Ja, mondja.
0: Mi halljuk Önt, tessék mondani!
1: Halló!
2: Élőben van, tessék mondani nyugodtan. Megszakadtunk. Várjuk a következő telefonálunkat.

0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk. Vigyék magukkal az elhangzott imák és gondolatok erejét a hét mindennapjára. Áldott estét kívánunk, akik önökkel voltak.
1: Tibor atya.
0: És Rejkli Erika. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Kedves gyerekek, a mai esti mesét Hajdú Géza színművész mondja el nektek.
1: A kis gömböt. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három lányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghízlalták, vagy ahogy ők mondták, annyira zsöndítették, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, megölték. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson, a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek csak annyi volt a kismalac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondja hát a legöregebb lányának. Ered csak fel, lányom, a padlásra, akaszd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg. Felmegy hát a lány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki. Mindjárt bekaplak, és nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték. Várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre, de biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső lányának, ered csak fel, lányom, a nénéd után, mondjad neki, hogy hozza azt a kis gömböcöt. Felmegy hát a másik lány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, s le akarja vágni a kis gömböcöt, de az azt mondja neki, már a nénéd lenyeltem, téged is bekaplak. Az a székben bekapta. Oda lent csak lesi, csak várja a szegény asszony a lányokat, mikor aztán megsokalt a várakozást, azt mondja a legkisebb lányának. Ere csak fel, lányom, hidd le már a nénéidet, azok az Isten nélkül valók bizonyosan az aszalt meggyet szemelgetik. Amikor felmegy a kislány a padlásra, azt mondja neki a kis gömböc, már két nénéde nyeltem, téged is bekaplak. És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a lányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket. De úgy, hogy nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki a kis gömböc. Három lányodat már bekaptam, téged is bekaplak. Aztán úgy bekapta, hogy még a kis ujjat se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait, meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc. Három lányod, feleséged már bekaptam, téged is bekaplak. És nem teketóriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kócmadzak már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt. A kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, s gurult, gurult a grádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszás embert, s azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Aztán gurult, gurult tovább. Az ország úton előtalált egy regiment katonát. Azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább. Nem messzire onnan, az árok parton egy kis kanász gyerek legeltett a csűrét. A disznók szerte széjjel cserkésztek, a kis kanász gyerek pedig ott ült az árok parton, s a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanász gyerekhez is, és azt mondja neki, már három lányt apjostól, anyjostól, meg egy csoport kaszás embert egy regiment katonával együtt bekaptam, téged is bekaplak. Amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság, meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára, a kis gömböcöt pedig ott hagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis meséim is tovább tartott volna.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. A nap lenyugszik csendesen, hegyet, mezőt és síkvizet, borzongva itt hagy, s visszaint, hogy holnap újra felragyog.
1: Ámulva néz a föld fia, hogy alkotónk így gondosan kiszabtál törvényt és időt, hogyan kövesse árny a fényt.
0: És míg sötétség leple hull az égre, mely csendben pihen, a munkaláza elcsitul, a fáradt szív békét keres.
1: Igédnek fénye boldogít, reményben, hitben gazdagít, Atyánk, időtlen fényed ő, dicsőségednek sugara.
0: Nap ő, amelynek kelte nincs, és nincs nyugvása alkonya, az ő fényében jár a föld, s örökké zengi őt az ég.
1: Urunk, egykor majd minket is ragyogjon át a tiszta fény, s fiaddal, szent lélekkel is zengjünk nevednek éneket.
0: Amen. Várjuk reményünk boldog beteljesülését, és üdvözítünk dicsőséges eljövetelét. Csak Istenben keresd meg nyugvást, lelkem, mert tőle kapok segítséget.
1: Mert ő az én menedékem és szabadulásom. Sziklaváram ő, nem fogok többé meginogni.
0: Meddig rontotok egyetlen emberre oly sokan, hogy ledöntsétek, mint omló falat, mint roskadó palánkot?
1: Le akarják dönteni magasából, hazugságban lelnek gyönyörűséget, szájukban áldást, szívükben átkot hordanak.
0: Csak Istenben keresd meg nyugvást, lelkem, mert tőle kapok reménységet.
1: Mert ő az én Istenem, szabadulásom. Sziklaváram ő, nem fogok meginogni.
0: Istenné van szabadulásom és dicsőségem. Isten az én kőváram, menedékem Istennél találom.
1: Népem, mindenkor benne remélj, előtte önsd ki szívedet. Isten a mi menedékünk.
0: Bizony, csak pára Ádám minden fia, az emberfiak hamisak.
1: Magasba lendül velük a mérleg, együtt is könnyebbek ők a füstnél.
0: Ne bízzatok az erőszakban, rablással ne dicsekedjetek.
1: Vagyonotok, hogyha gyarapszik, szívetek hozzá ne tapadjon.
0: Egyet szólt az Isten, kettőt hallottam belőle.
1: Istené a hatalom, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Várjuk reményünk boldog beteljesülését, és üdvözítünk dicsőséges eljövetelét.
1: Derítse föl ránk arcának fényét, és áldjon meg minket az Isten. Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket az Isten. Derítse föl ránk arcának fényét.
0: Add ismerjék meg útját a földön, és segítségét az összes nemzetek között.
1: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk. Magasztaljanak az összes népek.
0: Örvendjenek és újjongjanak a nemzetek, mert te igazságosan ítéled a népeket, és te vezérled a nemzeteket a földön.
1: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk. Magasztaljanak az összes népek.
0: Földünk megadta gyümölcsét, megáldott minket Isten, a mi Istenünk.
1: Áldjon meg minket az Isten, félve tisztelje őt a föld minden határa.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Derítse föl ránk arcának fényét, és áldjon meg minket az Isten. benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje.
0: Mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
0: Mert úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden.
1: Egymás iránt mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőítsen benneteket. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.
0: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét!
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét!
0: Szárnyad árnyékában védj meg engem!
1: Mint szemed fényét!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét!
0: Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívőeket, és magasztald fel az alázatosakat. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívőeket, és magasztald fel az alázatosakat. Kedves testvéreim, újongva köszöntsük Istenünket, aki atyai örömmel adja jó téteményeit népének. Kérjük őt buzgó lélekkel.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Örök Istenünk, neked ezer év csak annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt.
1: Emlékeztes arra, hogy életünk olyan, mint a virág, amely reggel virul, estére elhervad.
0: Adj mennyei kenyeret a népnek, hogy ne éhezzék.
1: És élő vizet, hogy soha ne szomjazzék.
0: Add, hogy híveid az odafönt valókat keressék, és abban találják örömüket.
1: és a munka meg a pihenés idejét is egyaránt dicsőségedre használják fel.
0: Küldj nekünk, Urunk, kedvező időjárást,
1: hogy a föld bőséges termést hozzon.
0: Mutasd meg arcodat a megholtaknak,
1: és minket is részesíts arcod szemlélésének boldogságában.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
0: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, szent nevedet és irgalmadat hirdeti minden nemzedék. Fogadd el hozzád esdeklő népedet, és attól szüntelenül magasztaljon téged dicsőítő énekével. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Mindig csak a mai napot kell megoldanunk, és megoldottuk az életünket, mondta Szent Gálikata.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Három, egy. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Szent misét közvetítünk a Korondi Jézus Szíve plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Balla Imre plébános kormányzó. Koncelebrál Lukács János atya. A kántori szolgálatot Balázs Viktor Árpád végzi. A mikrofonnál Lőrinc Bíborka önkéntest hallhatják. Ha tehetik, ünnepeljék velünk a Szent misét.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: testvéreim, a Szent Mise áldozatot elhunyt idős Ravasz Imre testvérünkért ajánljuk föl. Minden Szent Misében Isten irgalmasságát ünnepeljük. Drága jó hívek, kedves Mária Rádió hallgatói, a mai Szent Misénknek a zsoltáros szavaival így hangolja a lelkünket az imádásra a Szent Mise szövege. Az Úr irgalmasságát örökké éneklem, hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam. Bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalukat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, a Te irgalmasságod mérhetetlen, és jóságod kincstára kimeríthetetlen. Növeld kegyesen a neked szentelt nép hitét, hogy méltóképpen megértsük. Szeretetből teremtettél, véreddel megváltottál, és a Szentlélekkel megújítottál bennünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor először voltam nálatok, nem szólhattam hozzátok, mint lelki emberekhez, mert akkor még érzéki ember módjára gondolkodtatok. Mivel még nem voltatok felnőttek Krisztusban, csak tejjel tápláltalak benneteket, mert a szilárd étel még nem bírtátok el. Sőt, még most se való nektek a szilárd étel, mert érzéki ember módjára cselekedtek. Vagy talán még versengés és viszájdul köztetek, nem vagytok-e testiek, és nem viselkedtek-e nagyon is emberi módon. Amíg az egyik így nyilatkozik, én Pállal tartok, én meg Apollóval, nem vagytok-e túlságosan emberiek, de kicsoda Apolló, és kicsoda Pál, szolgák csupán, akik a hitre vezettek titeket, amin nekik az Úr megadta. Én ültettem, Apolló öntözött, de a növekedést Isten adta. Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Az ültető meg az öntöző egyforma. El is nyeri jutalmát mindegyik, a fáradozásához mérten. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek, azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvíratt, Jézus kiment egy magányos helyre, a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Ezek az evangélium igéi.
1: Drága jó testvérek, a kérdést vizsgáljuk, hogy az egyházban a kereszt szülőség, mint tisztség, mint meghívás milyen komoly, megfontolt és megalapozott gyakorlati dolgokkal jár. A tegnapi alkalommal azt néztük meg, hogy tulajdonképpen mindaz, amit a keresztény szülőről mondunk, az igaz lelki értelemben a keresztszülőre is. Igaz, hogy a keresztszülőnek nincsen az a dolga, hogy fizikailag állandóan kísérje a növekvő embercsemetét, viszont lelkiekben igen. Minden keresztelés alkalmával a keresztszülő is az Isten színe előtt kijelenti, hogy mindent megtesz a szülőkkel karöltve, hogy ez a gyermek, akit megkeresztelnek, vagy a keresztelendő, az a hit teljességére jut az ő segítségével. És mondottam azt is, hogy jobban szeretem, hogyha ezt a kifejezést, amely annyira megszokott, lefordítanánk. És nem azt mondanánk, hogy valaki kereszt szülő lett, hanem inkább azt mondanánk, hogy valakinek a lelki szülőjévé vált. És hogyha ezt megfontoljuk, akkor meg is értjük, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy hogyan állunk hozzá ehhez a meghíváshoz, a kereszt szülőséghez. Az ősegyház gyakorlatában, amikor felnőtteket kereszteltek, akkor a kereszt szülőnek, lelki szülőnek az volt a feladata, hogy elkísérje a keresztelendőt egészen a keresztségig. Ő volt az, aki a végső igent kimondta arra, hogy valakit megkeresztelhettek. És bizony voltak olyanok is, akik évekig várakoztak arra, mert a melléjük állított lelki szülő nem látta még éretnek arra, hogy a keresztények között helyet foglaljon az illető. Nem büntetésként történt ez, hanem végig kísérte az érési folyamatot, és ő kellett megállapítsa, hogy alkalmas-e arra, hogy akár az életét, a vérét is áldozza Krisztusért. És bizony újból mondom, hogy sokan voltak, akik évekig vártak, mert még az életük nem igazodott ahhoz, amit a keresztény név jelentett, vagyis nem váltak krisztusivá. De amikor azzá váltak, akkor a keresztszülő volt, aki oda kísérte a keresztelő kúthoz, és ő volt az, aki az igazi biztosíték volt arra, hogy az illető kész, teljes szívvel, lélekkel Krisztushoz és az ő egyházához tartozni. Ma már nem ez a szerepe a keresztszülőnek, hanem éppen, hogy a keresztség kiszolgáltatása után végig kísérje, hogy a hitbe bele nőjön, bele épüljön. Ugyanaz a feladat, csak éppen a másik oldalról megközelítve. Lelki szülőség. Itt a hangsúly a lelkieken van. És egyáltalán nem az anyagi támogatás, holott az egyházunk azt mondja, ha Isten őrizzen, a szülők meghalnának, akkor az egyház szemében a keresztszülő az, aki átvállalja a gyermek minden tekintetben való gyámkodását. Ezt ilyen könnyen mondjuk ki, de néhány száz kilométerrel tőlünk Ukrajnában, ahol naponta jönnek olyan hírek, hogy egy-egy édesapa a fronton ott maradt, vagy betegségben egy édesanyja is elhunyt, és sok árva gyermek van. Még nem tudjuk, hogy milyen nagy áldozatokat szedett ez a háború. Ott bizony a keresztszülő, hogyha komolyan veszi ezt a fajta kötelezettségét, akkor a gyermeknek fizikailag is, nem csak lelkileg lesz gyámja és nevelője. Lelki értelemben az első az, hogy imádkozik a kereszt gyermekéért, gyermekeiért. És hogy ezt milyen gyakran teszi, az az elköteleződésének a függvénye. Meg szoktam kérdezni a felkészítőkön, hogy ki, mikor imádkozott utoljára a kereszt gyermekeiért. Mert hogyha lelki szülőségről van szó, akkor az egyik legfontosabb alap ez. Aztán egyáltalán nem áll meg itt a keresztszülőnek a lelki kötelezettsége, hanem el kell, hogy jutnia egy olyan kapcsolódásra, egy olyan kapcsolatra megkereszteltel, hogy ne csak érte imádkozzon, hanem hogy együtt is tudjanak imádkozni. Na erre szokták nagyon felkapni a fejüket a keresztszülő jelöltek. Mert hogy ennek a kultúrája nagyon nincs elterjedve. Pedig a keresztszülőségnek, a lelkiszülőségnek a lényege az lenne, hogy eljussak oda azzal a személlyel, akit rám bízott a keresztségben a szülő, és meghívott erre az Isten, hogy a kapcsolatunk alapja legyen az, hogy együtt is tudjunk imádkozni. Ez nem azt jelenti, hogy együtt vagyunk, veszünk részt Szentmisén, az egyik az első padban, a másik az utolsóban, hanem azt jelenteni, hogy olyan bizalmi kapcsolat van, hogy egy közösségben ketten is tudunk Istenhez folyamodni. Ekkor lesz a keresztszülőségnek, a lelki szülőségnek az igazi tartalma és magva megvalósítva. Ha erre valaki eljutott, azt gondolom, hogy azt az ígéretet, amit megtett a kereszteléskor, teljesítette. Persze, hogy ez emberektől függ. A megkereszteltől, a keresztszülőtől, de mivel a keresztszülő mindig előtte jár hitben, példaadásban a keresztelendőnek, ezért neki kell kezdeményeznie, neki kell lépnie, és neki kell meghívnia. Aztán a keresztszülőnek, a lelkiszülőnek a kötelezettségeihez tartozik az is, hogy biztassa, hogy a lelki gyermeke fejlődjön. Ha a szülők nem teszik, neki kell elhívnia, elvinnia a legszentebb áldozatra, és aztán napjainkban annyi lelki program van, miért ne ajándékozhatná meg tárgyi dolgokon túl a keresztszülő, a keresztgyermekét egy ilyen alkalommal, egy lelki gyakorlattal, fiataloknak rendezett lelki táborral, vagy egyszerűen valamilyen lelki napra való biztatással. Ezek építenék igazán a személyiségét, és erre vállalkozik az, aki keresztszülő akar lenni, vagy az. Ezeket fontoljuk meg, úton vagyunk, növekedni lehet benne, és gondolhatunk arra, hogy bizony a kereszt gyermeknek, hogyha egy olyan bizalmasa van, mint egy lelkitárs, egy felnőtt, egy kereszt szülő, akkor biztosabban halad az élet nehéz helyzeteiben. És egy elmélkedés, rövid kis történet. Egy napon, amikor a Kózki Mender rabbi nagy tudású látogatókat fogadott, váratlanul neki szegezte a kérdést valaki. Hol lakik az Isten? A vendégek kinevették. Megbolondultál? Talán nincs tele a világ az ő dicsőségével, mondották sokan. A rabbi maga adta meg a választ a kérdésre, nem elhamarkodotta, hanem szépen lassan. Isten ott lakik, ahová beengedik. Íme, ez a lényeg, beengedni az Istent. De csak oda lehet beengedni, ahol vagyunk, ahol valóban ott vagyunk, ahol élünk, ahol igazán az életünket éljük. Én ott állok az ajtónál, és kopogtatok, mondja az Isten a Szentírásban. Kinyitod az ajtódat? Még ma. Isten hív bennünket, a keresztszülőségen, a lelkiszülőségen keresztül kopogtat, hogy az ő titkában, mint megkeresztelt, mint keresztszülő, mint lelkiszülő, még ma belépjünk. Amen. Testvéreim, a mai evangéliumból kitűnik, hogy az Úr Jézusnak egyetlen napja mennyire mozgalmas volt. Őt a szeretet sürgette. Ezért bizalommal fordulhatunk mi is most hozzá.
2: Segíts Leó pápát, Gergely püspökünket és papjainkat, hogy szavukkal és példájukkal helyes irányt mutassanak kereső testvéreinknek.
3: Éljünk téged, hallgass minket!
2: Segíts bennünket, hogy a szeretet eszközei lehessünk fele barátainknak, és megvigasztalhassuk őket.
3: Éljünk téged, hallgass minket!
2: Add, hogy példád nyomán együttérzéssel látogassuk és ápoljuk a betegeket és szenvedőket.
3: Éljünk téged, hallgass minket!
2: Óvj meg minket attól, hogy bárkit is kizárjunk szeretetünkből.
3: Éljünk téged, hallgass minket!
2: Add, hogy elhunyt testvéreink helyet kapjanak a szeretet örök hazájában.
3: Éljünk téged, hallgass minket!
2: Áld meg, Urunk, ma születésnapját ünneplő Dalma testvérünket.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk Jézus Krisztus, te körüljártál és mindenkivel jót tettél a földön. Segíts, hogy példádat követve mi is egész életünkben a jóság útját járjuk, és a mennyben élvezzük örök boldogságodat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, emelének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentekre az javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el kegyesen áldozati adományainkat, melyeket fiat halálának és feltámadásának emlékére hozunk eléd. Változtasd át megváltásunk szentségévé, hogy ennek az áldozatnak erejéből jobban bízzunk Krisztusban, és eljussunk az örök életre, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök ígédő, általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől, majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Bocsássatok meg szívből egymásnak.
1: Legyen békesség köztünk.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy ajándékomba jöjjön, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, engedd, hogy fiat szent testével és vérével táplálkozva, bizalommal merítsünk az irgalmasság forrásából, és testvéreink felé mind tökéletesebben gyakoroljuk az irgalmas szeretetet. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkedben.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála, Szent Mihály arkangyal.
3: Védelmezz minket a küzdelemben, a sátánhoz kísértéseiben, légy oldalon, esetkezve éljünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátán és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat fejére. Amen.
0: A mai napon visszaadta a lelkét a Teremtőnek Korond egykori plébánosa, főtisztelendő Dániel Ernő, nyugalmazott plébános, imádkozzunk a lelke üdvéért. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki.
3: És örök világosság fényességét neki.
0: Nyugodjék békességben.
3: Az Úr Jézus szent nevében.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
3: Alapítsz szívünket a te szíved szerint.

dicsértessék a Jézus Krisztus, szentmisét közvetítettünk a korondi Jézus szíve plébánia templomból. A szentmisét bemutatta főtisztelendő Balla Imre plébános kormányzó, koncelebrált Lukács János atya. A kántori szolgálatot Balázs Viktor Árpád végezte Balázs Titanilla segítségével. A mikrofonnál Lőrinc Bíborka önkéntes hallhatták. Áldott estét kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Korondot, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Korond Hargita megye közép-nyugati részén terül el. Székelyudvarhelytől 26 kilométerre északnyugatra a Kebeled, az Észak és a Súgó patakok találkozásánál fekszik. Korond a Sóvidék legnevezetesebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és művelődési központja. Nyugaton Felső Sófalvával határos, délnyugaton a Firtos hegy, keleten a Kalonda domb és fennsík határolja. A pápai tizedjegyzék 1333-ban említi a falut először Korund néven. Korond önkormányzatához tartozik Agyha, Pálpataka és Fenyőkút falvak. A falu legfontosabb foglalkozása a fazekasság, erről 1613-tól írásos adattal rendelkeznek. Napjainkban már a falu említése során az emberek a korondi fazekasságra, kerámia edény készítésére gondolnak, az egész székelység, magyarság nemzeti értéke is egyben. A település környékén gyógyhatású borvízforrások is találhatók. A falu híres szülöttei, a székely magyar kultúra jelentős alakja Pál Lajos, festőművész és költő, tiszteletére a helyi kultúrotthon vette fel a nevét. Lőrinc Márton, olimpiai bajnok, kötött fogású birkozó. A faluhoz közeli Árcsó borvízforrás mellett a 19. században épült ki a korondi fürdő, amely nagyon híres a vasas, kénes vize miatt. 1716-ban kezdett megújulni a katolikus élet, első plébánossa Kais Miklós, aki egyben kerületi főesperes is volt. 1743-ig agyhával közös plébánia volt. A falu középkori templomát Szent Bertalan tiszteletére szentelték. Egy 1855-ből származó plébániai pecséten Szent Bertalan látható, baljában karddal, feje fölött glória, lábával egy félholdon áll. Korondon a régi római katolikus templom építési éve nem ismert, valamikor az úgynevezett román építészeti korban épült, 1533-ban gótikus stílusban átalakították. Ekkor Szent Bertalan volt a templom védőszentje. 1568-ban az unitáriusok élet, és csak 1716-ba került vissza a katolikusokhoz. 1720-ban felújították, a régi templomot lebontják, és 1910-1911-ben új templomot építenek Hadnagy Mihály plébános idejében, a hívek nagy áldozatával, sok munkájával és adományaikkal. A régi templomból csak néhány faragott kő maradt meg beépítve a kőkerítés falába, a keresztelőkút beépítve a torony falába belül, de ezek inkább a késő gótikus stílus emlékei. Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció idején többségben unitáriusok lesznek a templommal együtt. A hívek egy része megmaradt katolikusnak, 1648-tól a templom és torony közötti kiskápolnál

Újítás a hívek lelkes adományaiból, a megyei tanács, a polgármesteri hivatal és a közbirtokosság segítségéből történt meg. A templom szentélye keletfele mutat, így a bejárat a nyugati homlokzaton van, és körülbelül 700 férőhelyes. Keresztalaprajzú templom, a főhajóra merőlegesen van a kereszthajó, amit kápolnáknak neveznek, az egyik felől Szent Antal, a másik felől Szűz Mária oltára található. Az oltárok ebben a templomban neoromán stílusúak. A főoltáron Jézus szíve kép látható, két oldalt Szent Imre és Szent Bertalan szobrai foglalnak helyet. A szószéken négy evangélista látható, ezek fából faragott domborművek, és mögöttük aranyozott textília van. A négy dombormű Szent Lukács, Szent Máté, Szent János és Szent Márk evangélistát ábrázolja. A mennyezeten hevedér ívek vannak, és az ívek között bibliai jelenetek láthatók az evangéliumból. Az orgonát a várat szőlősi plébánia ajándékozta a korondi egyházközségnek, ezt az orgonát Jónás József orgonamester építette a 19. század végén, és Bors László alcsiki orgonaépítész volt, aki felújította. A nyugati karzaton van az orgona, és ez a karzat három árkádos építménye jellemző a barokk korra. A keresztelő medence egyidős a templom berendezéseivel, neogót stílusú kis szobor kompozíció Jézus megkeresztelkedésének jelenetét formálja meg. A templomnak félkörível záródású neoromán stílusú ablakai vannak délen és északon is. A bejáratnál két aragonitból készült szentelt víztartó foglal helyet. A korondi Jézus Szent Szíve plébánia a gyulafehérvári római katolikus fő egyházmegye székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A falu népe Jézus Szent Szívének ünnepén Isten ember szeretetét ünnepli, és újból a Szent Szívnek ajánlja fel önmagát. A búcsúmozgó ünnep a római katolikus egyházi év utolsó változó ünnepe. Mindig az úrnap nyolcadát követő péntekre esik. Minden csütörtökön egésznapos állandó csendes szentségimádás van, ami a Jézus szíve iránti ragaszkodást fejezi ki. Örökös szentségimádási nap március 15. Korond oldalagosan ellátott plébániája Pálpataka és Fenyőkút. Pálpataka a Miklós vize mentén Korond központjától 7 kilométerre terül el. A nevét a falu szélén folyó Pálpatakról kapta 1948-1952 között, mint önálló község működött, azóta Koronthoz tartozik. A plébánia 1948-ban alakult. Első plébánossa Juhász Antal, aki plébánia lakot építetett. 1994-ben felépült a templom Bordi János lelkész vezetésével, a Szent Péter és Pál apostol tiszteletére szentelték fel. A templom búcsús ünnepét június 29-én tartják, és örökös szentségimádási napját pedig június 14-én. Fenyőkút Korondtól 6 kilométerre fekvő szétszórt házcsoportokból és esztenákból alakult szórványtelepülés, a székely tanyavilág egyik gyöngyszeme. Régen Koront 12-ös tízeseként tartották nyilván, és 1898-ban törzskönyvezték. Római katolikus templom a Szent Bertalan tiszteletére van felszentelve, és búcsús ünnepét augusztus 24-én tartják. Örökös szentségimádási napja pedig június 15-én van. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

kezdünk. 5, 4. Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a csíksomjai plébánia Betlem kápolnájából. Arra hívjuk hallgatóinkat, hogy helyezzük kéréseinket az Úr Jézus lába elé, és imádkozzunk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az evangéliumban a vak Bartimeus ledobja magáról a köntösét és Jézushoz megy. Ahhoz, hogy mi is odalépjünk az Úr Jézushoz, hogy közelebb kerüljünk hozzá, ebben az imádságban szükséges megszabadulni és ledobni magunkról mindazt, amit hordozunk. Vessünk el mindent, ami akadályozza hitünket, mindazt, ami a hitetlenséggel kapcsolatos. Ebben a pillanatban vessük ki mindezeket az életünkből, a gondolatainkból, a szívünkből és a lelkiismeretünkből. Szabaduljunk meg minden bűntől, minden előítélettől. Szabaduljunk meg attól a szétszórtságtól, amelyet ma este idehoztunk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, a fájdalmainkkal. Szabaduljunk meg lelkünk minden terhétől. Fakadjon fel bennünk a kiáltás az életért. Az igazi életért, amelyre igazán vágyunk. És ezt csak Jézus tudja megadni. Ne legyünk az útszélen, hanem legyünk a szívünkben. Gondolatainkban álljunk Jézus elé, mert ő most előttünk áll. Mindannyiunktól azt kérdezi a mai estén, mit akarsz, mit tegyek veled? Alkalmazzuk a vak kiáltását saját lelkünk vakságában. Kiáltását a szabadságért, az igazságért, a békéért, mert Jézus mellénk állt. Ő a világ üdvözítője és mindannyiunk üdvözítője, ő maga a jóság. Nyissuk ki előtte a szívünket. A hitben a lelkünk szemével nézzük őt. Egész lényünkkel mondjuk ma este Jézusnak azokat a szavakat, amelyek a vak kiáltott irgalmaz. Ez azt jelenti, hogy azt szeretnénk, hogy Jézus úgy simogasson meg bennünket, mint édesanyja és édesapa a gyermekét. És ez az irgalomnak az értelme, hogy érezzük a gyengítséget a lelkünkben, minden sebzettségünkben. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, és könyörülj mindazokon, akik szenvednek, akik elhozták hozzád fájdalmaikat, akik arra várnak, hogy megmentsd őket. Mindazokat, akik oly sok tehertől és gyengeségtől, bűntől szeretnének megszabadulni, akikben ismétlődik állandóan a fájdalom és a hitetlenség. Könyörülj azokon, akik szomorkodnak, és nem tudják hogyan tovább, hogyan jussanak el szeretteikhez. Könyörülj mindazokon, akik a vagyon, a hitel miatt szenvednek. Azokon, akiknek nincsen otthonuk, akiknek nincsen munkájuk, akiknek nincsen alapvető biztonságuk, és mindez megsebzi őket. Azokon, akik az élet peremén élnek. Könyörülj mindazokon, akik mások ellenséges viselkedése miatt sebződnek, szóval, tettel, gesztusok által, amelyek erősebben sebeznek, mint bármilyen fegyver vagy kés. Mindazokon, akik az igazságtalanság által kaptak sebeket, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk. Könyörülj mindazokon, akik másokra támadnak, akik csúnya dolgokat művelnek, akik rágalmaznak és tudatában nincsenek tetteiknek, hogy milyen szenvedést okoznak mások szívében azzal, amit tesznek. Könyörülj mindazokon, akik amint reggel felébrednek, agressziót hordoznak a szívükben, és nem tudnak megbocsájtani. Könyörülj mindazokon, akiket az ördög, a hazugság atya arra indít, hogy hazug világban éljenek. Azokon, akik hazugsággal szeretnék megnyugtatni lelkiismeretüket, miközben rosszat tesznek. Könyörülj, hogy megtérjenek. Könyörülj azokon is, Dávid, fia, akik másokat leértékelnek, akik mindent azért tesznek, hogy mások szenvedjenek. Könyörülj mindnyájunkon, amikor a szívünkbe elkezd beszüremkedni a gyűlölet, amikor a keserűség és a gyűlölet szíve, szelleme szeretne uralkodni a szívünkben. Irgalmaddal akadályozd ezt meg. Könyörülj rajtunk azokban a pillanatokban,
amikor nem vagyunk képesek uralkodni ösztöneinken, amikor átengedjük magunkat a romboló, a parázna, a tisztátalan, a rendetlen ösztönök erejének, annak az erőnek, amely megsemmisíti a lélek szépségét bennünk és másokban. Jézus, könyörülj rajtunk, különösen akkor, amikor elkezdjük elveszíteni a hitünket, amikor azt gondoljuk, hogy elhagytál bennünket, hogy nem törődsz velünk. Nyisd meg szemünket, de ne csak a testünkön, hanem a belsőnkben, a szívünkben és a lelkünkben. Hogy meglássuk az élet titkait, hogy gyógyításod által helyesen lássuk a valóságot, az életet és az embereket. Mester, add, hogy lássuk. Hisszük, hogy Jézus él. Hisszük, hogy előttünk és velünk van. Ezért helyezd Jézus elé mindazt, amit teherként ma idehoztál. Mindazokat, akiket a mai estén ide hoztál, minden fájdalmat, minden sebet, minden szemét, ami és aki gyógyulásra szorul, és ezt tedd tudatosan a hitben. Uram, lábad elé helyezzük szenvedésünket, a betegségeinket és betegeinket. Tisztíts meg és érints meg isteni véreddel, és gyógyíts bennünket. Uram, megdicsőld sebeit kereszted, és drága szent véred által gyógyíts bennünket és betegeinket. Irgalmazz nekünk! Jézus, te mindig meggyógyítod az embereket. A te erőd mindig ugyanolyan isteni és örök. Hiszem, hogy meg tudsz minket is gyógyítani. Hiszem, hogy meg tudod gyógyítani betegeinket, mert együtt érzel velünk, és könyörülsz. Adj az evangéliumi vakon. Köszönöm, Jézus, hogy mindezt megteszed, és mindazt megteszed, ami a javunkra válik.

Köszöntünk, Úr Jézus Krisztus, aki jelen vagy az oltári szentségben. Kérünk, áraszt ki gyógyító szeretedet Mónikára és mindazokra, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és állítsd vissza egészségüket. Isteni orvosunk, te látod az ő küzdelmeiket és a balesetek többi áldozatát. Adj testüknek új erőt, lelküknek pedig mély békét ezen a mai napon is. Amen.

Jézusom, a te szent sebeid által nyerünk gyógyulást. Kérünk, érintsd meg Mónika és mindazon betegek testét, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, valamint a közlekedési balesetek többi áldozatát, és vedd el tőlük a gyengeséget. Urunk, hálát adunk az eddigi javulásokért. Kérünk, vidd véghez a csodát, amit megkezdtél bennük, hogy testileg, lelkileg teljesen felépüljenek, és téged áldva dicsőíthessenek. Amen.

Te élő kenyér vagy, aki táplálsz bennünket. Erősítsd meg Mónika és mindazok szervezetét óráról órára, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, hogy sejtjeik megújuljanak a te kegyelmedből. Jézusom, te vagy a feltámadás és az élet. Add, hogy Mónika és mindannyian hálatelt szívvel tanúskodhassanak a te megtartó, gyógyító hatalmadról. Amen.

Urunk Jézus, kérünk, távolíts el minden visszaesést, szövődményt és akadályt Mónika és mindazok gyógyulásának útjából, akik hozzá hasonló helyzetben vannak. Hálát adunk neked az eddigi minden apró testi és lelki gyógyulásért. Adj erőt és reményt. Te közel vagy a szenvedőkhöz. Öleld át Mónikát és mindenkit, akik hozzá hasonló helyzetben vannak. Szereteteddel, és ne hagyd el őket egy pillanatra sem. Amen.

Mindenható Istenünk, áld meg a kezelő orvosokat és az egészségügyi személyzetet. Adj nekik bölcsességet, tisztánlátást és biztos kezet minden döntésükhöz. Urunk Jézus, hálát adunk az orvosok, a nővérek és az ápolók áldozatos munkájáért. Jutalmazd meg nekik bőségesen a betegek felé mutatott szeretetet és türelmet. Amen.

Jézusunk, vezéreld az orvostudomány eszközeit és a gyógyszerek hatását, hogy azok Mónika és minden balesetet szenvedett beteg mielőbbi felépülését szolgálják. Mennyei atyánk, áld meg a kórház minden dolgozójának munkáját, akik szeretettel és elhivatottsággal küzdenek a betegek életéért. Amen.

Gondviselő atyánk, erősíts meg minden megpróbáltatás alatt lévő családot. Adj nekük emberfeletti erőt, kitartást, hitet és rendíthetetlen reményt. Szentlélek, Úristen, töltsd el a családok szívét a te békéddel, amely minden értelmet meghalad, és üzzel tőlük minden aggodalmat. Amen.

Urunk Jézus, hálatelt szívvel köszönjük az imalánc összefogását, amellyel te benned egyé váltunk. Tartsd meg a testvéreket a fegyelmezett, szüntelen és buzgó könyörgésben. Szűzanyánk, csíksomjói segítő Szűz Mária, vedd oltalmad alá ezt az édesanyát, Mónikát, és mindazokat, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, családjaikkal együtt. Hálás szívvel köszönjük anyai gondoskodásodat és közben járó segítségedet. Oltalmad alá helyezzük minden családot, és mutasd be kéréseinket a te szent fiadnak. Amen.

Urunk, legyen meg a te tökéletes és szent akaratod Mónika és mindazok életében, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, mert tudjuk, hogy a te terved mindig a javunkat szolgálja. Hálát adunk a te végtelen jóságodért és minden eddigi kegyelmedért, amellyel hordozod őket. Irgalmas Jézus, az oltári szentségből tekints le Mónikára, mindazokra, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a világ összes betegére, különösen azokra, akiknek nincs senkijük, aki imádkozzon értük. Amen.

Jézus, te meggyógyítottad a bénákat és vakokat. Hálát adunk neked minden eddigi gyógyulásért, és a te megtartó kegyelmedért. Adj hitet és testi-lelki gyógyulást Mónikának, mindazoknak, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és minden szenvedő testvérünknek. Kérünk, Úr Jézus, enyhítsd a betegek félelmeit és magányát, és küldj melléjük segítők és szerető embereket. Amen.

0: Mennyei Atyám, az oltári szentségben jelenlévő fiad előtt állva hálát adok a közelmúlt minden kegyelméért és csodájáért. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és hálás szívvel köszönöm Mónika és mindazok, akik hozzám hasonló helyzetben vannak, és a baleset többi áldozata állapotának javulását. Teljes szívünkből köszönjük, hogy szereteteddel hordozod és erősíted őket a szenvedésben. Amen.
1: Amen.

Uram Jézus Krisztus, Te 2000 év után most is csodát teszel itt a Földön. Köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatjuk itt és most. Jézus Krisztus, hálatelt szívvel köszönjük a Te végtelen irgalmadat, és hálát adunk a teljes gyógyulásért, amelyet Mónika és mindazok, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a baleset többi áldozata mind testiekben, mind lelkiekben tőled nyernek el. Amen. Amen.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Aragadj is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenhat örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, nyisd arra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik szent fiad, Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Az atya, a fiú, és a Szentlélek áldása, szálljon le rejátok családjaitokra, egyházunkra, és az egész világra.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Csíksomlyói plébánia Betlem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk együtt voltak a legméltóságosabb oltári szentség előtt. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, további áldott szép estét kívánva. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
1: Mária!

0: kedves Mária Rádió hallgatók! Alig, hogy Jézus elindul Galileából Jeruzsálem felé, már is fölvetődik a kérdés, vajon hogyan lehet követni őt. Sokan mentek hozzá, főleg olyan férfiak és nők, akiknek segítségre, gyógyulásra, vigasztalásra volt szükségük. De azután hogyan kövessék? Azok közül, akik meggyógyultak, vagy akiket lenyűgöztek Jézus szavai, voltak néhányan, akik úgy döntöttek, hogy vele maradnak és követik őt az útján. Ez azonban egyáltalán nem volt magától értetődő, sem könnyű döntés. Nem mindegyikük érti őt. Sokan pedig elhagyják, olyan nehéz a feladat. Megint mások éppen ellenkezőleg oda mennek Jézushoz, bemutatkoznak neki, és kérik, hogy hadd kövessék őt. Jézus válaszaiban megtaláljuk követésének, a tanítvánnyá válásnak a feltételeit. Különös, hogy mindhárom válasz, amelyet Jézus szájából hallunk, valamilyen módon a családi életre vonatkozik. Az elsőnek, aki arra kéri, hadd kövesse őt, s hadd osztozzon a sorsában, Jézus azt válaszolja, hogy míg a rókáknak van vackuk, s a madaraknak fészkük, az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét. A tanítványnak ugyanabban a szegénységben kell tehát élnie, mint mesterének. A második kérdező magától, Jézustól kapja meghívást. Válaszára, miszerint engedje meg, hogy előbb eltemesse apját, Jézus kijelenti, hogy az evangélium követése és hirdetése előbbre való még a családi élet legfájdalmasabb eseményeinél is, mint amilyen például egy édesapa eltemetése. A harmadik, aki Jézushoz jön, azt hallja tőle, hogy ha követni akarja őt, nem sírhatja vissza korábbi életét. Az élet, amelyet Jézus mellett elnyer, nem tűri a nosztalgiát, a múltba tekintést. Jézus követése kétségtelenül radikális és ellentmondásosnak tűnő döntés. De ez azért van így, mert Jézus szeretete irántunk szintén korlátlan, radikális, paradox és egyedülálló. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézus az első, aki ezt a radikális engedelmességet megéli az Atya és terve iránt. A tanítványt ugyanaz a szeretet élteti, amelyet Jézus táplál az Atya iránt. Erre a szeretetre van nekünk is szükségünk ahhoz, hogy szabadok lehessünk, és hogy a világ is felszabaduljon a bűn és a halál rabszolgasága alól.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
10: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hív szolgákat a te irgalmasságot kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Szent Háromságnak első személye, Atya Isten dicsőséges persége, mind e széles világnak teremtője, tekints rám ilyen veszett szegényre. Ments és vezess ki, Uram, a sok vészből, viselj gondot rólam, te árvád felől. Ne szakadjak el tőled, Istenemtől. Segélj, kiáltok csak hozzád egyedül. Veszed fejemnek, mert oly állapotja, mint hajónak itt elvert tengerhabja. Nincs senki vezére, kormány tartója. A sok vész közt csak az egyisten ója. Reménytelen mindeneknél életem, látván vesztem, örül sok ellenségem, csóválván fejeket csúfolnak engem, barátim is mind idegenek tőlem. Gondod nincs rám, mert mindenik azt tudja, hogy eddig is éltem, ki-ki csodája, ennek úgymond, amint vagyon ő dolga, lehetetlen, hogy senki szabadítsa. De mindennyi sok háborúimban is, érzi lelkem, hogy reménység kívül is, csodaképpen még kimentesz végre is. Noha nem látom most egy csepp módját is. Azért én lelkem érzette sok jódat. Ne halogasd meg szabadításodat. Mert ha elveszek is, Uram, mi hasznod? Azzal ugyan nem öregbül hatalmod. De ha megmentesz, e jók következnek. Egyik ez, hogy mind holtomig dicsérlek. Másik meg ez, hogy azok is megtérnek, kik segedelmedről kétségbe estek. Terjeszt ki hát fényes orcád világát, szárazd azzal szemeim nedves voltát, mert csak te fényed siralmat száraszthat, búból menthet jóra, mindent fordíthat. Nabukodonozort hét esztendőre vivéd ismét királyi felségére, megszámván szemedet vetét szegényre. Azért tekints rám is éveszetre. Kiért? Velem együtt földi kerekség, dicsért téged, ó mennyei nagy felség. Veszendőnek ki vagy igazi segítség, dicsőségeddel rakva mind föld, s mind ég. A Szent Háromságnak, kinek imádkoznak Jézus második személye, régi vitézeknek, roppant seregeknek győzhetetlen Istene, te hozzád kiáltok, ki katonád vagyok. Vígy kérlek vitézségre. Régenten Dávidot, jó mellül a pásztort, vidd királyi felségre, midőn Góliáttal, a nagy óriással megvív a szemtől szembe, kit reménység ellen csodálatos képpen adál neki kezébe. Jó Makkabeusnak, Jeftének, Sámsonnak, Gedeonnak, Juditnak eszet, bátorságot adál, diadalmat, hogy vitézül járnának, midőn benned bízván hadnagyságod után szerencsét próbálnak. Most is vitézeknek te vagy bátor szívek, kik veled dicsekednek, de a kevélyeknek, kik mással kérkednek, csak szégyen vallás helyek, mert kit te nem segítsz, szíve eze elvész, hátat ad ellenségnek. Te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szabjámat, sok jó szerencsét várok csak te tőled, s vitézlő sok szép jókat, mert nem fizetését, sem gazdag prédáit járom tudod utamat, hanem szent nevedért, s a szép tisztességért, kiben megkisebbítél, noha nem méltatlan, mert rót és számtalan bűnömért rám gerjedtél. De kérlek, felejtsd el undok vétkeimet, lám, már eléggé vertél. Te vagy szárkopjám, te vagy éles szabjám, jó lovam hamarsága, elmémnek vezére, karjaim ereje, én szívem bátorsága. Bízván szent nevedbe megyek, örvendezve bátran káromlóidra.
csak tereját hagytam életemet, uram, valamely helyen járok. Bátorságot, eszet, sok jó szerencséket, csak jó voltodból várok. Orcámról töröld el szép vitéségekkel szégyent, kit meg is vallok. Hogy vidám orcával, szép háladással én felmagasztaljalak. E széles világnak téged hadnagyomnak örömmel kiáltsalak. Vérrel festett szabját kit adsz olyanoknak, kik zászlód alatt járnak. Szent Háromságnak harmadik személye. Szerelemnek Isten szerint gerjesztője, a jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, szívek szentelője. Szentlélek, Úristen, te ki jókat osztasz, megkeseredteket örömmel látogatsz. Félelmes szíveket bátorsággal áldasz, síralmast vigasztalsz. Régi szentek házasságát te szerzetted, az én szívemet is csak te ébresztetted. Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted, érnemezt engedted, könyörgök te neked, hogy szentelj meg engem, tulajdon templomot, hogy lehessen lelkem. Szeplő nélkül tiszta legyen én életem, lakozzál te bennem. Add meg azt is társul, én nekem boldogul, akit mostan kérek tőled, én uramtól, hadd vehessek búcsút immár bánataimtól, legyek víg ezentúl. Áldj meg mindkettőnket igaz szerelemmel, jó épp egészséggel és szent félelemmel, kétség és versengés közülünk vesszen el, éljünk csendességgel. Te regulád szerint, hogy igazán éljél, hozzánk tartozókkal imádjuk dicsérvén, téged vigasztaló Szentlélek, Úristen, mindörökké. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ez a kérdés bizonyára sok más hívő embernek a lelkében is felvetődött már, hogy miért Szent Háromság Isten, és miért nem Szent Végtelenség? Miért egyszerűsítjük le az Istent? Nem primitív emberi elképzelés ez? De hogyan lehet hármas elnézést, az a végtelen Isten, akiben együtt van minden, nem csak a hatalom, hanem a tudás, szeretet, akarat, erő, színek, formák, fantázia, humor, játékosság, hiszen fel sem lehet sorolni, nincsenek rá szavaink, nincs fantáziánk, hogy milyen is lehet az Isten. Tehát röviden és egyszerűen a Szent Háromság problémája, és azért is beszélek erről szívesen, mert egyfelől tudom, hogy sok más embernek is a problémája ez, és nem csak annak, aki nem katolikus keresztény vallású, hanem más egyének számára is, és ilyenkor alkalom ez arra, hogy a mai nap a tematikus napon, hogy foglaljuk egybe, egységbe az Atya szeretetét, és az Atya szeretetét jelentő, úgymond karácsony, a fiú megváltó munkáját jelentő nagypéntek húsvét, és a Szentlélek kiáradására emlékeztető pünkös nagyisteni ajándékait, mert így jelenti ki magát a nagy keresztény ünnepekben Isten, mint Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten. Tehát valóban ez a szó, hogy ilyen formában, hogy Szent Háromság, nem fordul elő a Szentírásban. Ezt már mondottam a mai katekézisünkben is. De a lényeg annál inkább. A Szent Háromság félreértésre adott sokszor okot, és elnézést, ezért volt a történelem folyamán olyan sok vita, olyan sok gúny oka éppen a Szent Háromságnak a problémája. Hiszen a gondolkodó elme már rögtön azon is fennakad, hogyha az Isten egy, akkor hogyan lehet mégis három? Ha pedig három, akkor meg miért lehet egy? Sok mindenféle módon, képekkel, hasonlatokkal próbálták már ezt megmagyarázni, érthetőbbé tenni. Sokan azt mondták, hogy gondoljunk a vízre. Akár mint víz, akár mint gőz, akár mint jég alakjában vizsgáljuk, tehát egymástól három igazán nagyon különböző megnyilatkozási formájában, a lényegen ez semmit nem változtat, hiszen mindenképpen, ahogy a kémiában a periódikus táblázatban jelölni szoktuk, H2O marad. És én is szoktam mondani még plébánosi státusomban a bérmálkozóknak, hogy a gyerekek számára ki egy férfi, hát édesapa, és ki egy asszony. Ki az asszony számára? Férj. És a ti számotokra ki lehet az a férfi? Hát mondjuk azt például, hogy Sándor bácsi. Tehát megint háromféleképpen, tehát többféleképpen az az egy férfi ugyanaz. Édesapa, férj és Sándor bácsi. Tehát valahogy ilyen formán van az egy Istenben is ez a háromság, hogy ugyanarról az egy Istenről beszélünk, akár Atyáról, akár Jézusról, akár a Szentlélekről van szó. Tehát nem tudom konkrétabban érzékeltetni és megértetni veletek, kedves Mária rádió hallgatók, de hát az Atya, Fiú, Szentlélek azt jelenti, hogy háromszor is ugyanaz az egy Isten. Tehát azt mondtam, hogy valahogy így, de azért mondtam, hogy valahogy így, mert valójában azért mégsem így. Mert ezek a képek és minden más egyéb hasonlat és magyarázgatás tulajdonképpen nem magyarázza meg előttünk Isten lényének és létének a titkát, hanem csak inkább rámutat magára a titokra. Elnézést. Ezzel a szóval, hogy Szent Háromság, elsősorban is azt a hitünket valljuk meg,
hogy az Isten nem valami, hanem valaki. Tehát nem a gondviselés, hanem a gondviselő. Nem az örökké valóság, hanem az örökké való. Tehát nem a világot fenntartó természeti törvény, hanem annak alkotója. Nem erkölcsi világrend, hanem annak ura. Tehát nem személytelen hatalom, hanem egy hatalmas személyiség. Éppen úgy külön önálló személy, mint ahogyan te meg én különálló személyek vagyunk, de annyira magasabb rendű módon személy az Isten, amennyire egészen más, és annyira sokkal több, mint az emberi személy, hogy csak ilyen dadogva tudunk róla beszélni többes számban, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. És ez egyáltalán nem leszűkítése, egyáltalán nem megszegényítése az Isten lényének, sőt éppen az ő lényének azt a mérhetetlen gazdagságát, azt a végtelenségét és mégis önmagában való teljességét érzékelteti, amit emberi szavakkal egyszerűen nem lehet kifejezni és érzékeltetni, amit emberi értelemmel nem lehet felfogni. Lehet, hogy logikai abszurdum, de ez a Szent Háromság az egy Istenben éppen annak körül írása, hogy fölötte áll minden emberi gondolatnak és elképzelésnek. Kedves Mária Rádió hallgatók, soha ne felejtsük el, hogy az Isten Isten, mi pedig emberek vagyunk. És örülnünk kell annak, hogy számunkra ilyen megfoghatatlan és kikutathatatlan az Istennek a lénye. És nem is tudnánk, azt hiszem, hinni olyan Istenben, akit minden tekintetben meg tudnánk érteni, akit a mi emberi logikánk kategóriái közé be tudnánk fogni. Hiszen ez azt jelenteni, hogy fölébe kerekedtem, birtokba vettem, sőt kiderülne, hogy én magam csináltam, mi csináltuk. Tehát a mi fantáziánkkal alakítottuk ki. Tehát Istennek a lényege, a léte, az mindig misztérium marad, és az ő lénye körüli misztériumot még az ő önmagáról adott kijelentése sem oszlatja el, hanem inkább kibontja. Igen, magát a misztériumot bontja ki és részletezi, amikor ő önmagát így jelenti ki a Szentírás szavain keresztül, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. Ugyanezt a misztériumot fejezi ki az ige is, mint például, hogy ezt mondja a magasságos és fenséges, aki örökké létezik, hogy magasságban és fenségben lakozom, de a megrontott és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosnak a lelkét, és megelevenítsem a megtörtnek a szívét. Tehát ezt próbáljuk meg egy picit részletezni, mert benne van az egész Szent Háromság. Tehát azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakik az Isten. Tehát magasságban természetesen nem helyileg kell ezt így elgondolni, hanem minőségileg magasan. Azt jelenti ez, hogy fölötte mindennek, ami van, tehát az Isten nem egy darabja ennek a világnak, hanem rajta kívül és fölötte álló hatalom. És szentségben azt mondja, tehát abszolút tökéletes tisztaságban, olyan fényben, aminek nincsen árnyéka, olyan hozzáférhetetlen világosságban, ami a számunkra teljességgel megközelíthetetlen. Olyan lényegi távolságban, ami nem hidalható át sem gondolattal, sem érzéssel, sem fantáziával, sem akarattal, sem a leghatalmasabb távcsővel. Istennek ezt a mindenek fölött uralkodó dicsőségét, titokzatosságát fejezi ki ez a szó, hogy Atya. De a titokzatosságot még csak növeli az, hogy ugyanez az Atya nem csak a magasságban és a szentségben lakozik valahol fölöttünk, hanem ugyanakkor a megrontottal és az alázatos szívű emberrel is. Tehát nem csak fölöttünk van valahol, hanem egész velünk is van olyan valóságosan, mint egy barát, testvér. Tehát az, aki egészen fölötte van az emberi életnek, ugyanakkor egészen benne is van az emberi életben. Annyira, hogy részt vesz az életünkben, szolidáris velünk, a bánatunkban, szomorúságunkban, mellénk áll küzdelmeinkben,
leül velünk együtt az ebédlő asztalunkhoz, magához veszi a bűneinket, velünk jön a halálunkba, és mindezt olyan valóságosan és olyan természetesen, ahogyan kézzel fogható formában szinte megmutatta ezt a názáreti Jézusnak a személyében, aki tényleg végig élt egy egész emberi életet itt közöttünk, a születéstől a halálig. Tehát annak a magasságos és szentséges Istennek ezt az életre halára vállaló szolidaritását fejezi ki ez a szó, hogy fiú, vagyis Jézus Krisztus. És hogy még nagyobb legyen a titokzatosság, ugyanez az Isten nem csak a fölöttünk lévő szféra titokzatosságában, nem csak a velünk való sors közösségben akar élni, hanem ugyanakkor bennünk is. Tehát valahol a lelkünkben, valahol a szívünkben, ahogyan ő mondja, hogy megelevenítsem az alázatosnak a lelkét, a megtörtnek a szívét. Tehát ez a magasságos és felséges Isten benne akar lenni a mozdulatainkban, benne akar hatni a szívünkbe, a gondolatainkba, a cselekedeteinkbe, szeretetünkbe, az imádságunkba, a szolgálatunkban, az orvosi, a mérnöki, a háziasszonyi, a gyári munkási munkásságunkban, benne akar lenni a művészi alkotásunkban, mint ihlető és mozgató erő, mint megelevenítő és jóra vezérlő és tisztogató égi hatalom. Istennek ez a bennünk élő és bennünket éltető titokzatossága az, amit úgy nevezünk, hogy Szentlélek. És íme ez a teljes Szent Háromságnak a titka. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid, szép dal után folytatni fogjuk a műsorunkat.

Szeretettel köszöntöm újra kedves Mária Rádió hallgatókat. Tehát ez volt a teljes Szent Háromságnak a titka. Ugyanaz az Isten fölöttem, mellettem és bennem. Ugyanaz az Isten a magasságban és mégis a mélységben, távol és mégis közel, elérhetetlenül és mégis bennem. Elképzelhetetlen és mégis megtapasztalható valóságban, megközelíthetetlenségben és mégis a legszorosabb életközösségben velem. Valahogy olyan formán, mint a mérhetetlen távolságban ragyogó nap, amely a maga sugarával eléri a földet, és ragyogó világosságával és életadó melegségével betölti a szobát. Ezt a dinamikus feszültséget fejezi ki az Atya, Fiú, Szentlélek hármassága az egy igaz Istenben. De mindennél világosabban mondja ezt ő maga, amikor azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosaknak a lelkét, és megelevenítsem a megtörteknek a szívét. Már most, kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon jól tudom, hogy ezekkel a magyarázatokkal egyáltalán nem magyaráztam meg Isten lényének a titkát, sőt, éppen az a veszély fenyeget mindig, hogy a mindenáron való megmagyarázási szándékkal elracionalizáljuk és fogalmi képletté degradáljuk a magunk számára az ő élő valóságát. Hiszen a lényeg az Istenben éppen az, hogy ő nem beszédtéma, hanem beszélgető társ. Tehát igazán megismerni az Istent nem a róla való beszélgetéssel lehet, hanem a vele való személyes életközösségben. Az ő beszélgetésemben ismerhető meg az ő velem való együttlétében, és az én vele való igazi titka. Kiszámítani őt, mint egy matematikai képletet, kikövetkeztetni, mint egy kísérleti eredményt nem lehet, nem tudjuk. De ha igazán hittel nyújtom ki feléje a kezem, megérinthetem, mint annak idején az a vérfolyásos asszony megérintette Jézusnak a ruháját, és meggyógyult tőle. És hogyha igazán hittel hallgatok bele az ő szavába a Szentírásban, meghallom a hangját. És hogyha igazán alázatos szívvel engedelmeskedem neki, megérzem magamban az erejét. Hát hadd mondjam el nektek, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy mindig olyankor tapasztaljuk meg legjobban Istennek az élő valóságát, amikor egészen őszintén beszélgetünk vele. Amikor, elnézést, kiöntöm előtte a szívem, amikor kezébe adom az életemet, hogy engem is megelevenítsen, ahogy mondja, amikor rábízom a sorsomat, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja. És mindig olyankor tapasztaljuk meg legjobban az Istennek az élő valóságát, amikor én is ugyanazt a mozdulatot teszem valaki felé, amit ő tesz én felén. Tehát lehajolok egy másik megtört szívűhöz, vagy alázatos lélekhez, és vállalom a vele való szolidaritást, és részt veszek az örömében, vagy a fájdalmában, és megpróbálom átengedni magamon az Istennek a jóságát, szeretetét, könyörületességét, afelé a másik ember felé, valami konkrét, segítő szeretetben. Tehát amikor tettekben megvalósult bennem valaki iránt a krisztusi mozdulat. Még csak annyit hadd fűzzek hozzá, amit talán nem is kellene, hogy most különösen nagyon jó alkalom kínálkozik erre a mi számunkra. Nem kell különösebben ecsetelni, hiszen mindnyájunknak a szíve tele van részvéttel sok száz és ezrek iránt, akik sokszor nagy katasztrofális helyzetbe kerülnek, látjuk a televízióban is. De a hétköznapjainkban is van alkalmunk arra, hogy megpróbáljuk gyakorolni ezt a lehajlást. A környezetünkben biztos vannak ilyen emberek, hogy megérezzék a mi bajba jutott testvéreink, hogy szolidáris vele,
az én közösségem, a te közösséged, ahol vagy éppen, a te plébániád, érezzék azt, hogy nincsenek egyedül, és hogy részt veszünk a bánatukban, nehézségeikben, és igyekszünk átengedni magunkon feléjük Istennek a segítő készségét és szeretetét. Próbáljuk nem az intellektus tárgyilagos kíváncsiságával, hanem a kegyelemre és segítségre váró lélek alázatával fordulni az Isten felé, és próbáljunk igazán segítő jó akarattal elindulni a másik ember felé. Akkor majd nem akadunk el érthetetlen problémákon, hanem boldogan imádjuk majd azt az Istent, akit a sorsunkat vállaló Jézusban úgy ismertünk meg, mint segítő édesatyánkat, a mennyei magasságban a bennünk élő szent lelke által. Kedves Mária Rádió hallgatók, az Isten fia által szólt hozzánk. A fiú által, aki tőle jött, aki mondhatta magáról, hogy senki se ismeri az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. És ki is nyilatkoztatta. Nem csak szavakkal, hanem cselekedetekkel. Önmagán keresztül bemutatta Istent, az isteni titkok világát. A fiú mutatott már az Istenből valami bensőt, az ő kapcsolatán keresztül az atyával. Hogy ő mindent az atyától kap, nem mond semmit, csak amit az atya mond neki, hogy mindennapi kenyere az atyának az akarata, hogy megtegye, és az atya akaratán keresztül, amit megtett, hogy a szeretetét nyilvánította ki, azt a végsőkig menő szeretetet nyilvánította ki köztünk, a kereszt halála által, a titkokon, az oltári szentségen keresztül, a szent lelkének a küldésén keresztül. Ennél többet tehetette. Igen, a halálon keresztül törve a feltámadt égi lényét, emberségét is megmutatta nekünk. Az Istenben megnőtt, az átistenült emberségét is megmutatta nekünk. És mindezen keresztül egy hívást juttatott el hozzánk, hogy gyertek. Helyet készítettem nektek. Mondanám, hogy gyertek, ha nem volna ott hely számotokra is.

Örök talány, hozzá nem érhet fel. Bármi bölcs az emberi értelem, de hozzánk hajol ő kegyelmesen, Szent Háromságának egységében. Megnyilvánulnak rejtett titkai, megvilágítja azt az igaz hit. Hit fényében felragyog valója, Atya-fiú lélek kapcsolata. Egységének szeretete árad a teremtett végtelen világra. Az Atya terve valósul fiában, s áldott a lélek munkálkodása.

Egy idősödő professzor, a leginkább megbecsült, köztiszteletnek örvendő tanára volt az egyetemnek. A diákok rajongtak érte, szorgalma és lelkesedése nem hagyott talába az évtizedek múlásával. Könyvei, cikkei révén messze földön ismerős volt a neve, még külföldön is elismerték a munkásságát. Mindenki örült hát, amikor az előző rektor nyugdíjba vonulásával ő nyert el az egyetem rektori címét. Neki is élete álma teljesült ezzel a kinevezéssel, boldog izgalommal látott munkához. Mekkora volt azonban az általános csodálkozás, amikor néhány hónap múlva hirtelen önként lemondott a rektori tisztségről, és bejelentette, hogy teljesen visszavonul. Miért? Kérdezgették untalan a professzorok, a diákok, mindenki, aki csak ismerte az öreget. Ő pedig halkan így válaszolt: a feleségem miatt. Tudják, Alzheimer kóros szegény, és most már olyan gyönge állapotban van, hogy állandó odafigyelésre, gondozásra szorul. Már meg sem ismer senkit, kommunikálni sem lehet vele. Néhányan értetlenkedtek. Ha már meg sem ismeri önt, és nem is tud vele beszélgetni, akkor igazán mindegy, hogy ki gondozza. Miért nem fogad mellé betegápolót, maga pedig folytathatná áldásos tevékenységét az egyetem rektori székében, hisz ez volt a szíve leghőbb vágya. Miért adja fel, hiszen a felesége már azt sem tudja, hogy kicsoda ön. Való igaz, hogy ő nem tudja, hogy én ki vagyok. Én azonban nagyon is jól tudom, hogy ő kicsoda, felelte könnyes szemmel a professzor. Ezért haláláig én akarom a gondját viselni. Kedves Mária Rádió hallgatók, ki az, aki képes egy emberi roncsot is szépnek, kedvesnek, szeretetre méltónak látni? Ki az, aki meglátja az értéket abban is, aki már semmi értékeset, használhatót nem tud tenni vagy mondani? Csak is az, aki hiszi, hogy a romlás, a folyamatos hanyatlás a betegség által összetört test és lélek nem a végleges állapota az embernek. Aki hisz a

Ben Jézus után elsőként a boldogságos Szűz Mária részesült, mert ő mentes maradt a világ minden bűnétől, szennyétől. Azonban ez a csodálatos ajándék nem csak Mária sajátja. Minden emberre ez a jövő vár, aki hisz Krisztusban és elfogadja az ő vére általi megtisztulást. Igen, nagy boldogasszony ünnepe a Krisztusban újjászületett hívő ember örök jövőjének, dicsőséges feltámadásának, a mennyek országa közösségének ünnepe. A szentírási utalások is erre utalnak, úgymond. Feltűnik egy tündöklő asszony látomás, akinek öltözéke maga a naplába alatt a hold, fején pedig csillagokból van a korona. A korabeli emberek által legnagyobbnak, legfélelmetesebbnek látott, szinte minden akkori nép részéről istenként tisztelt természeti erőket egy ember öltözékként viseli. Ez az ember, ez az asszony nagyobb és méltóság teljesebb tehát, mint a nap, a hold, a csillagok. Ezek a hatalmas természeti erők szelidülnek eszközzé az ő számára, s nem azok uralkodnak az ember fölött. Az ember tehát valamiképpen felette áll ezeknek a hatalmas természeti jelenségeknek. Miért és hogyan? Azért, mert a nap, a hold, a csillagok, maga a föld és minden természeti létező múlandó el fog pusztulni, az ember élete azonban örök. Az ember nagyobb náluk, többet ér náluk, bármennyire gyengének és kiszolgáltatottnak látszik is velük szemben. Az evangéliumban pedig arról hallunk, hogy minden embernek osztályrésze a feltámadás, mindenki feltámad, amikor sorra kerül, és elnyeri helyét az Isten országában. Ez az a magasabb rendű remény, a boldog örök élet reménye, melyet Európa és a szekularizált társadalmak népei nagyobb részt elveszítettek. Ezt mondotta Szent II. János Pál pápa is, szomorú megállapítással, hogy a boldog örök élet reménye a mai európai társadalmak népei között el van veszve. És ez az a remény, amelyet vissza kell adni Európának és a világnak, hogy az ember számos betegsége, sebzettsége gyógyulást nyerhessen. Mi mindenben segíthet a feltámadás hite, a boldog örök élet reménye, a pessimista életunt elkeseredett emberek tömegének? Először is segít legyőzni az elmúlástól, a megsemmisüléstől való félelmet, és annak minden belejáróját. Ennek a félelemnek a következménye a mindent azonnal mentalitás, a Carpe Diem életforma, vagy Barsi Balázs szavaival élve a kétségbeesett fogyasztás. Mindent élvezzünk ki a mindennapokból, minden kis élvezett csöppet, örömfoszlányt facsarjunk ki a földi lét során, mert ezek úgy is elmúlnak, megsemmisülnek velünk együtt. Igyekezzük jól érezni magunkat akármilyen áron, hiszen úgy is gyorsan elmúlik az életünk. Ez az anyagias élvezet központú, rohamosan termelő és fogyasztó életforma félelmetes rombolást végez az egyes személyek és emberi közösségek vonatkozásában. Keserűséghez, megcsömörlöttséghez, az élet értelmetlenségének érzéséhez vezet. Aki azonban hisz a feltámadásban és az örök életben, nem fél annak elvesztésétől, ami múlandó, mert tudja, hogy ő maga és mindaz, aki és ami fontos a boldogságához, nem fog megsemmisülni. A feltámadás és az örök élet hite azután táplálja azt a meggyőződést,
hogy nem az összetört

beteg állapot a végső az ember életében. Sem a testi gyengeségek, a betegség, a haldoklás, sem a lelki, erkölcsi gyengeség, a bűnök általi sebzettség nem bélyegzi meg örökre az embert. Jézus olyan életet ígér a feltámadás után, amelyben nem lesz többé fájdalom, gyász és jaj kiáltás. Olyan életet, ahol és amelyben kiteljesedik az ember minden képessége, amelyben nem fékezi többé a földi létnek semmiféle korlátozottsága. Különösen azok számára fontos ez az ígéret, akik napról napra fájdalommal szembesülnek szeretteik, közvetlen családtagjaik, barátaik betegségével, fogyatékosságával, testi hanyatlásával, vagy éppen akarat gyengeségből származó káros szenvedélyeivel, bűnös megrözöttségeivel. Nem beszélve arról, amikor valaki saját magát kénytelen így hordozni, elfogadni. Milyen jó arra gondolni, hogy ez nem tart örökké, hogy a hit és az isteni megbocsátás elfogadása által olyan életre támadhatunk fel, amelyben eltűnik minden ilyen nyomorúság. Ez a remény persze magában hordozza azt a valóságot is, hogy nem csak a földi értelemben sikeres, erős, teljesíteni képes ember ér valamit. Nagyon fontos ezt kihangsúlyozni egy teljesítményközpontú, versenyszellemmel átitatott világban, ahol nagyon nehezen tudnak mit kezdeni a beteg, idős, nagy teljesítményekre már nem képes személyekkel. Végül a feltámadás hitéből fakadó harmadik igazság a legsúlyosabb szenvedést, keserűséget, a szeretteink örök elveszítésétől való félelmet gyógyítja. Az igazi szeretet örökké valóságra törekszik. Nemrég hallottam, és már nem először azt a mondást, hogy az a szeretet, ami elmúlik, sohasem volt igazi. Márpedig, ha a halál elragadja tőlünk azt, akit szeretünk, akkor óhatatlanul el kell múlnia a szeretetnek. Azonban, ha hiszünk a feltámadásban és abban, hogy találkozhatunk Isten országában, akkor nem kell félnünk a szeretteinktől való örök elbúcsúzástól. Ha fájdalommal tölt is el az ideiglenes elbúcsúzás, mégsem esünk kétségbe, mert hiszünk a közös, örök, boldog jövőben. Nagy boldogasszony ünnepén Mária és minden hívő ember testi-lelki megdicsőülésének, mennybe emeltetésének ünnepén merjük hát bátran megvallani és hirdetni a feltámadásba és az örök életbe vetett hitet, hiszen éppen ennek a hitnek, reménynek a hiánya okozza az ember legtöbb bánatát és keserűségét. Mondja a fiatalasszony a barátnőjének, hogy micsoda őrült vagy te, aki éppen most újságolta el neki, hogy a harmadik gyermekét várja. Még egy gyerek ebben a világban, hát hogy fogod eltartani? Nekem elég ez az egy kislányom is, aki van, neki szeretnék mindent megadni, ne kelljen semmiben hiányt szenvednie. Ne ismerje meg azokat a fájdalmas érzéseket, amiket nekünk kellett kiállnunk kisgyermekként, mikor újra és újra azt hallottuk, hogy erre sincs pénz, meg arra sincs pénz. Az én kicsikém mindent meg fog kapni, amit csak kíván. Barátnője így felelt. Hidd el, mi is megteszünk mindent, hogy meglegyen mindhárom gyermekünknek mindaz, amire valóban szükségük van. Én is, a férjem is keresünk, ennivalót tudunk venni, tető van a fejük fölött. Kis ruhákat meg örökül a kicsi a nagyobb testvéreitől. Szerintem fontos az, hogy többen legyenek testvérek, mert így alkalmazkodniuk kell egymáshoz, meg kell szokniuk, hogy nem csak egyedül vannak a világon. Így tanulnak meg igazán szeretni, áldozatot hozni, önzetlenek lenni. 30 év múlva az egykori fiatal asszony, aki csak egyetlen leányát nevelgette, már évek óta szociális otthonban élt, többet magával egy zsúfolt szobában. Lánya, aki külföldre ment érvényesülést keresni, még elintézte, hogy anyja bekerüljön ebbe az otthonba, de azóta csak egy-egy képeslap érkezett tőle, karácsony vagy húsvét táján. A magába gubózott szomorú öreg hölgy
Egyedüli látogatója fiatalkori barátnője volt, aki ilyenkor magával hozta három gyermekét és olykor unokáit is. Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Isten belép a történelembe, mindig alkalmazkodik az ember történetiségéhez. Vagyis megnyilvánulása nem egy villanásszerű, pillanat alatt végbe menő hatalmas és természetfeletti cselekedet, aminek sem előzménye, sem folytatása nincs, hanem többnyire olyan egyszerű, nem feltűnő dolog, ami elkezdődik a jelenben, de a jövőben fog kiteljesedni. Igazi gyümölcse a jövőben érik be. Isten művei legtöbbször emberek által mennek végbe, akik igent mondanak valamire a jelenben. Azután életük folytatásában hűségesek maradnak ehhez az igenhez, s szép, apránként beteljesül általuk Isten nagy terve. Aki Isten akaratát elfogadja, és elkezdi megvalósítani, az saját jövőbeni boldogságán is munkálkodik, valamint embertársai jövőbeni üdvösségét is szolgálja. Isten boldogító tervei lassan, apránként valósulnak meg, és teljesülnek be a maguk nagyszerű mi voltában. Ezzel szemben a gonosz, gyors, azonnali örömöket, eredményeket ígér, amelyek azonban véget is érnek azzal, hogy megtörténtek. Kedves Mária Rádió hallgatók, Máriát nagy boldogasszonynak nevezzük. Nagyon boldogasszonynak, különösen a mai ünnepen, amikor testestől lelkestől való mennybevételét ünnepeljük. Pedig ha elolvassuk a szűzanyáról szóló evangéliumi beszámolókat, nem igazán találunk közöttük olyanokat, amelyek alapján a mai ember azt mondhatná a szűzanyáról, na ő aztán egy nagyon boldog ember lehet. Nagyszerűnek tűnnek az angyal ígéretei, az angyal üdvözletkor. Fiat születik, a magasságbeli Isten fiának fogják hívni, ő örökli atyának Dávidnak trónját, stb. Azonban mindez Mária tervén kívül történik. Ő még nincs férnél, jegyben jár a názáreti Józseffel. A gyermek, akit Isten ígér, nem a jegyesétől fog származni, s ez súlyos helyzetet teremt Mária számára. Szembe kell néznie az emberek rosszallásával, megvetésével, talán még rosszabbal is. Mégis igent mond. Majd találkozunk Máriával a betlehemi jászolnál, ahol rendkívül nyomorúságos körülmények között istállóban szüli a gyermeket, aki állítólag a magasságbeli Isten fia, Dávid trónjának örököse. Néhány nap múlva pedig már menekülnie kell apró csecsemőjével Egyiptomba, egy távoli idegen országba, súlyos bizonytalanságba, Herodes féltékenysége elől. Találkozunk Máriával, amikor azzal a hírrel jönnek hozzá, hogy a fiát őrültnek tartják az emberek. Végül ott látjuk a kereszt alatt, amikor szenvedni és meghalni látja gyermekét, s az ő szívét is a fájdalom kegyetlen törjei járják át. Vajon ezeket a jeleneteket olvasva melyik alapján nevezhetnénk Máriát boldognak? Nem az ő boldogsága, nem egy pillanat alatt megvalósuló, majd elmúló állapot, hanem a jövőben érik be, amikor végül mégis beteljesednek Isten ígéretei. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Máriának számos nehéz, fájdalmas dologra kellett igent mondania a jelenben, hogy végül testestől, lelkestől elnyerje a végtelen örök boldogságot Isten jobbján. Ő mindvégig hitt ebben a boldogságban, és ezért tudott a jelenben nehéz döntéseket meghozni. Mária, a jövő anyja. Két képpel találkozunk ma, ha olvassuk a Szentírást. Az egyik a vajudó, állapotos asszony képe, a jövőt szimbolizálja. Talán semmi sem fejezi ki jobban a jelen és a jövő együttesét, mint az áldott állapotban levő asszony képe. A jelenben él, de ugyanakkor a jövőért él.
magában hordozza a jövőt és annak számos ígéretét. A másik kép a nagy tűzvörös sárkány, amely elnyelni készül a születendő gyermeket, ez nem más, mint a jövő pusztítója, felzabálója. A fogyasztói mentalitást jelképez is annak a megtestesítőit. Mindig jelen voltak, s ma is jelen vannak az emberiség történelmében mindkét oldal képviselői. A jövő letéteményesei, az eljövendő boldogság munkálói, valamint a jövő pusztítói és fogyasztói, illetve elfogyasztói is. Amikor valaki igen tud mondani Isten akaratára a jelenben, még akkor is, ha az áldozatot kíván tőle, ha az lemondással, fájdalommal jár, akkor saját maga és mások egyre inkább kiteljesedő boldogságán munkálkodik. Az anya, aki felvállalja a harmadik vagy még többedik gyermeket, noha családja nem számít gazdagnak. A diák, aki szorgalmasan tanul a hétköznapokban, bár csábítaná ezer más lehetőség, tévé, internet, buli, minden más. A munkás, aki nap mint nap kötelesség tudóan teljesíti hivatását, bár kevés hálát, figyelmet, elismerést kap. A férj vagy feleség, aki hűségesen kitart a háztartási kapcsolatban, akkor is, ha éppen nagyon nehéz teher a másik, bízva abban, hogy rendbe jöhetnek még a dolgok. A környezet értékeit megbecsülő ember, aki nem él föl többet a világ javaiból, mint amire szüksége van, nem pusztítja korlátlanul a természet kincseit, erőforrásait, gondolva a jövő nemzedékekre is. Igen, az ilyen emberek mind-mind a jövő emberei, az igazi és elveszíthetetlen boldogság vonzásában élnek. Azok viszont, akik csak a jelen mind nagyobb kényelmét, gazdagságát, fényűzését élvezik, keresik, akik gyorsan és kíméletlenül akarnak mindent, akik semmiféle fájdalmat, áldozatot nem vállalnak másokért, ők a jövő pusztítói, felhabzsolói. Saját vélt boldogságukat is gyorsan felélik, elfogyasztják, és ahogyan Mária imájában halljuk, üres kézzel lesznek elküldve. Mi vajon melyik oldalon állunk? Kérjük a nagy boldogasszony közbenjárását, hogy az ő példájára tudjunk áldozatokat vállalni a jelenben, a jövő boldogságáért. Kedves Mária Rádió hallgatók, még egy gyönyörű szép vers után elbúcsúzok önöktől, és egy áldott szép ünnepnapot kívánok önöknek, családjuknak, és minden kedves Mária Rádió hallgatónak.

Nyár éget tarlón szundikálnak, aranygerincük azlak. A poros fákra, madarakra tikkasztó szomjas sugárszájak forrón tapadnak. Az ablakok ezerjét veri harangszó bongó szárnya, tikkat asszonyok sóhajtják, ó, elmegyek, ha kell, térdelve. Ámen, zengik a vén harangok, a szívek megremegnek, ó, elmegyek, nagy boldogasszony. Ezerszer dicséretet mondok, áldott nevednek. Gyűlnek, mint a fecskék út porában, áve, áve, sikoltják. Ó, mint veri ember imádság, a magyar égnek hallgatózó titkos kék boltját. Boros szemmel felhőket látok, amint sorsunkra gyűlnek, de ők a porban énekelve hatalmát harsokon könyörgik, a boldog szűznek. Kígyózik a bús ezer évnek titkos processziója, most fürdik újra meg a földem. Nehéz sok vétkét ott az úton, népen most gyónja, most füröztik zsongó imában poros paraszti lelkük, a porból már csak a keresztet s a szétmagasló égboltot látom.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek, mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: Mária Rádió egy fénysugára lelkednek.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit. A mikrofonnál Kertész Tibor, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mai műsorunkban két egymáshoz szorosan kapcsolódó témáról lesz szó. Először arról gondolkodunk, hogy mit jelent a Szentlélek vezetése a mindennapi döntéseinkben, hogy hogyan tudunk nemet mondani arra, ami rombol, és igent mondani arra, ami Istent tiszteli. A második részben pedig tovább vinném ezt a gondolatot a családi életre, és arról fogok beszélni, hogy mitől lesz egy ház nem csupán lakóhely, hanem keresztény otthon, házi templom, a tanítványság iskolája és világító jel a világ számára. Tartsanak velem ma is, jó rádiózást!

Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Olvassuk Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelében. Ez a mondat nagyon józanul beszél rólunk. Arról, hogy az ember nem semleges lény. Valami mindig irányítja. A kérdés csak az, hogy éppen mi? A pillanatnyi vágyaink? A testi ösztönök? A világ hangja? Környezet nyomása? Vagy Isten lelke? Ma sok felül azt halljuk, hogy engedjünk a vágyainknak. Ha jól esik, tedd meg. Ha neked ez jár, ne fogd vissza magad. Ha mindenki más is úgy él, te miért ne tennéd? Amíg senkinek nem ártasz vele, nincs nagy baj. Első hallásra ez nagyon szabadságszerető gondolkodásnak tűnhet, valójában azonban sokszor pusztító. Mert nem minden vágy jó csak azért, mert erőteljesen ott van bennünk. Ha megkívánok egy egész tortát, attól még nem lesz jó döntés azt megenni. Ha dühömben ki akarok mondani egy kemény mondatot, ami biztosan sebet üt a másikon, attól még nem lesz igazam, hogy őszinte voltam. Ha valami vonz, de közben eltávolít Istentől, a házastársamtól, a gyermekeimtől, vagy önmagam jobbik részétől, akkor nem szabadságról van szó, hanem rabságról. A keresztény ember szabadsága nem azt jelenti, hogy mindent megtehetek, amit csak akarok, hanem azt, hogy Isten erejével már nem kell mindent megtennem, amit megkívánok. És ez óriási különbség. Mielőtt valaki tudatosan Krisztushoz kapcsolódik, sokszor csak a saját akarat erejére támaszkodik. Elhatározza, hogy nem lesz türelmetlen, aztán mégis az lesz. Elhatározza, hogy nem enged a régi szokásnak, aztán mégis enged. Elhatározza, hogy nem vág vissza, nem nézi meg, nem veszi meg, nem eszi meg, nem mondja ki, aztán újra és újra elbukik. Nem azért, mert feltétlenül rossz ember, hanem azért, mert az akarat ereje önmagában kevés. Szent Pál apostol viszont azt mondja, ha Isten lelke lakik bennetek, már nem a bűnös természet uralma alatt vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy egy keresztény embernek többé nem lesznek kísértései. Lesznek. Nem azt jelenti, hogy többé nem támadnak rossz vágyai. Támadnak. Nem azt jelenti, hogy automatikusan mindig a jót fogja választani. De azt jelenti, hogy már nincs egyedül a küzdelemben. Mert ott van benne a Szentlélek. És ez egészen konkrét erőforrás, nem egy elvont vallásos fogalom. A Szentlélek az, aki segít felismerni, hogy amit most kívánok, az hová vezet. Ő ad erőt kimondani, hogy nem etetem tovább ezt a haragot. Nem engedem el ezt a bántó mondatot. Nem megyek bele ebbe a tisztátalan helyzetbe. Nem választom azt, ami pillanatnyilag jól esik, de hosszú távon rombol. Szintén Pál apostolnak a Galatákhoz intézett levelében ezt olvashatjuk. Lélek szerint éljetek, és akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. És ez nem tiltás központú kereszténység. Nem arról szól, hogy Isten el akar venni tőlünk mindent, ami örömet ad.
hanem arról inkább, hogy Isten meg akar szabadítani attól, ami végül elveszi az örömünket. Mert sok vágy először szabadságot ígér, aztán rabság lesz belőle. Sok kísértés ezt mondja, hogy ettől jobban leszel. Aztán utána marad a szégyen, az üresség, távolság, a bűntudat, a kapcsolataink sérülése. A Szentlélek nem azért mond nemet valamire bennünk, mert ellensége az életnek, hanem azért, mert az igazi élet felé akar vezetni. Ezért nem elég azt mondani, hogy hát én ilyen vagyok, nem tudtam megállni, ez erősebb volt nálam. Ha Isten lelke bennünk él, akkor nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a régi természetünknek. Lehet, hogy nehéz nemet mondani, de nem lehetetlen. Lehet, hogy vannak küzdelmeink, de nem vagyunk erőtlenek. A kérdés inkább az, hogy segítségül hívjuk-e a Szent Lelket a kísértés pillanatában. Mert sokszor csak utólag imádkozunk, miután elbuktunk, miután kimondtuk, miután megtettük. Pedig a Szent Lelket éppen a döntés pillanatában kellene segítségül hívni, amikor még ott állunk két út között, amikor még csak formálódik bennünk a mondat, amikor még csak erősödik a vágy, amikor még csak közeledik a rossz döntés. Ilyenkor egy rövid ima is elég lehet. Szentlélek, Úristen, most vezess! Uram, adj erőt nemet mondani! Ne engedd, hogy a régi természetem irányítson! Ez a keresztény szabadság gyakorlata. Nem túlságosan látványos, de életet formáló. És talán ma mindannyian feltehetjük magunknak a kérdést, az életem melyik területén mondogatom még mindig azt, hogy nem tudok megállt parancsolni magamnak. Hol lenne ideje végre nem a saját erőmre támaszkodni, hanem a Szentlélek erejét kérni? Isten lelke bennünk akar munkálkodni. A kérdés csupán az, hogy engedjük-e vezetni magunkat.

Kedves hallgatóink, az előbb arról hallhattunk, hogy a keresztény élet nem egyszerűen jó szándékból vagy emberi akarat erőből fakad, hanem abból, hogy engedjük a Szent Lelket működni bennünk. Ez a vezetés azonban nem csak az egyéni döntéseinkben fontos, nem csak abban fontos, hogy mire mondunk nemet és mire mondunk igent. A családi életünket, az otthonunk légkörét is ez formálja. Mert egy család nem attól lesz keresztény, hogy kereszt van a falon, vagy Biblia van a polcon, hanem attól, hogy Jézus valóban középpontban áll. A következő részben arról fogok beszélni, hogy mit jelent keresztény otthont építeni, olyan helyet, ahol a család nem csak együtt lakik, hanem Isten jelenlétében. És ezt nem azért mondom, mert én is nagyon tökéletesen tudom és élem, hanem mert ez lenne a cél. Amikor keresztény családról beszélünk, gyakran a családtagokra gondolunk. A férjre, a feleségre, a gyerekekre, a közöttük levő szeretetre, hitre, kapcsolatra, és ez helyes is. De van valami, amiről keveset beszélünk. Arról a fizikai helyről, ahol ez a család él. Konkrétan a házról, a lakásról, az otthonról. Pedig a keresztény család élete nagyobb részt ott zajlik. Ott hangzanak el a legfontosabb mondatok. Ott történnek a kibékülések. Ott ülünk le az asztalhoz. Ott neveljük a gyerekeket. Ott imádkozunk, vitatkozunk, pihenünk, elfáradunk, és újra kezdjük. Ezért nem mindegy, hogy az otthonunk csupán lakóhely, vagy valóban egy keresztény otthon. Mert nem ugyanaz a kettő. Egy házat fel lehet építeni téglából, fából, betonból, pénzből, jó ízléssel, praktikus megoldásokkal. Egy keresztény otthon azonban ennél több. Ott nem csak emberek laknak, hanem Krisztusnak is van helye. Ott nem csak együtt esznek és alszanak a családtagok, hanem kapcsolatban élnek egymással. Ott nem csak tárgyak vannak, hanem jelenlét is. Nem csak berendezés, hanem légkör. Nem csak használati rend, hanem lelki rend is. Pál apostol az efezusi levélben azt írja, ő, vagyis Krisztus tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ezt a képet az egyházra mondja, de valamiképpen a keresztény otthonra is igaz. Egy család otthona is növekedhet az Úr szent helyévé. Nem azért, mert mindig csend van benne és rend, nem azért, mert nincs ott soha semmiben veszekedés, nem azért, mert mindenki tökéletesen viselkedik, hanem azért, mert Jézusnak ott van valódi helye. A keresztény otthon egyébként elsőként házi templom. A család imádságának, a hitének, az Istenhez fordulásnak a helye. Nem helyettesíti a templomot, nem helyettesíti a szentmisét, nem helyettesíti az egyház községet, de a hit első és legközvetlenebb gyakorló tere. Ott tanulja meg a gyermek, hogy Isten nem csak a templomban van, ott tanulja meg, hogy étkezés előtt hálát lehet adni. Lefekvés előtt rá lehet bízni a napot az Úrra. Egy nehéz döntés előtt lehet imádkozni. Egy bocsánat kérés után lehet újra kezdeni. A keresztény otthonban a hit nem vendég, hanem családtag. Ezért fontos, hogy az otthonunkban legyenek jelei annak, hogy kihez tartozunk.
Nem kell túlzásba esni, nem kell vallásos kirakattá alakítani a lakásunkat, de jó, ha van egy kereszt, egy szent kép, egy szentírás jól látható helyen, egy kis imasarok, gyertya, rózsafűzér, valami, ami emlékeztet, hogy ez a ház nem csak a miénk. Itt Istennek is helye van. A jelek önmagukban azonban nem elegendők. A keresztény otthon igazi jele a légköre. Az, hogy milyen hangon beszélünk egymással. Hogy van-e bocsánatkérés, hogy van-e hála. Hogy a gyerekek azt látják-e, hogy apa és anya nem csak követel, hanem imádkozik is. Nem csak irányít, hanem szolgál. Nem csak szabályokat ad, hanem jó példát is. Másodszor a keresztény otthon a tanítványság iskolája. Ott tanuljuk meg, hogy mit jelent Jézust követni a gyakorlatban. A templomban halljuk az evangéliumot, de otthon derül ki, hogy mit kezdünk vele. Könnyű szeretetről beszélni általánosságban, de nehezebb türelmesnek lenni este, amikor mindenki fáradt. Könnyű megbocsátásról beszélni, de nehezebb oda menni a másikhoz és kimondani, hogy sajnálom. Könnyű szolgálatról beszélni, de nehezebb észrevenni, hogy a társunk már kimerült, és most nekünk kell átvenni valamit. Az otthon azért is iskola, mert nem csak a gyerekek tanulnak benne, hanem a szülők is. A házasság, a gyermeknevelés, a közös élet mind-mind formál. Sokszor éppen otthon derül ki, hogy hol vagyunk még önzők, hol vagyunk türelmetlenek, hiúk, kényelmesek. A család ugyanis nagyon őszinte tükör, nem engedi sokáig fenntartani a kegyes látszatokat. Aki otthon nem tud szeretni, annak a nyilvános kereszténysége is kérdésessé válik. Szent Pál ezért írja Timóteusnak, hogy aki közösséget akar vezetni, annak előbb a saját házát kell jól vezetnie, a saját családjának legyen jó gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre is teljes tisztességre neveli, aki ugyanis saját házát nem tudja rendben tartani. Hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának? Teszi fel a jogos kérdést az apostol. És különösen is fontos minta ez az édesapák számára. Az édesapa otthon tanul jó pásztor lenni. Nem uralkodni, hanem gondoskodni. Nem parancsolgatni, hanem vezetni.

édesanyák csendes, kitartó hűségén keresztül őrződött meg? A keresztény otthonban a gyerekek megtanulják, hogy hogyan kell élni, nem elméletben, hanem mintákból. Megtanulják, hogy az ember lehet, együttműködő, nem csak versengő. Lehet önzetlen, nem csak önérvényesítő. Lehet másokért élő ember, nem csak önmaga körül forgó. Amit otthon látnak, azt viszik tovább a világba. Harmadszor a keresztény otthon evangelizációs központ is. Ez talán elsőre furcsán hangzik, de nagyon igaz. Egy olyan otthon, ahol Krisztus jelenléte valóságos, tanúságot tesz. Nem harsányan teszi ezt, nem erőszakosan, nem állandó prédikálással, hanem a működő szeretet erejével. A vendégszeretet itt különösen fontos. Amikor megnyitjuk az otthonunkat mások előtt, akkor nem csak ételt vagy helyet adunk nekik, hanem bepillantást engedünk a családi életünkbe. Megérezhetik, hogy nálunk más a légkör. Nem azért, mert minden tökéletes, hanem azért, mert békesség van. Rend van. Egymásra figyelés van. Imádság van és megbocsátás is van. Jézus azt mondja, hogy senki sem gyújt világot azért, hogy befödje valami edény félével, vagy hogy az ágy alá tegye. Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép, lássa világát. A keresztény otthon ilyen lámpás lehet. Nem önmagát mutogatja, hanem Krisztus fényét engedi át. Egy család otthona lehet fény a szomszédok, a rokonok, a barátok számára. Lehet egy hely, ahol egy magányos ember melegséget tapasztal, ahol egy gyerek biztonságban érzi magát, ahol egy vendég nem csak jó ételt kap, hanem valamivel többet is, békességet. És erre ma nagyon nagy szükség van. Sok ház ma inkább szálláshely, mint otthon. A családtagok jönnek, mennek, esznek, alszanak, képernyők előtt élnek, de igazán alig találkoznak. Egy keresztény otthon ezzel szemben a találkozás helye Istennel és egymással. Végül pedig a keresztény otthon erődítmény is. Nem bezárkózásra hív, hanem védelemre. A világ sok zajt, sötétséget, fáradtságot, kísértést hoz. Hazatérve szükségünk van egy olyan helyre, ahol a lelkünk megpihenhet. Ahol nem kell állandóan teljesíteni, ahol nem kell állandóan bizonyítani, ahol új erőt kapunk ahhoz, hogy másnap újra kimenjünk a világba, és Krisztus tanúi legyünk. Ezért sem mindegy, hogy milyen az otthonunk légköre. Átengedtük-e teljesen a képernyőknek, a rohanásnak, a fogyasztásnak, a feszültségeknek? Vagy tudatosan alakítjuk úgy, hogy Krisztus uralma érzékelhető legyen benne. A keresztény otthon nem gazdagság kérdése, nem nagy ház kell hozzá, nem tökéletes berendezés, nem úszómedence, nem különleges lakáskultúra. Lehet egy kis lakás is keresztény otthon, ha ott Jézus Krisztus van a középpontban. És lehet egy gyönyörű, hatalmas ház is lelki értelemben üres, hogyha minden más fontosabb benne, mint az Isten. Jézus a farizeusoknak ezt mondta: a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Ez egy döntő kérdés.

hogy szegletkőe Jézus az otthonunkban. Rá építünk-e, vagy csak néha behívjuk, amikor baj van? Ő határozza-e meg a családunk rendjét, vagy csak amolyan díszítő elemként van jelen? A keresztény otthon akkor lesz valóban házi templom, akkor lesz a tanítványság iskolája, és világító jel, ha Jézus nem a peremén áll, hanem középen. Ha ő az, aki köré a család élete rendeződik. Ha ő formálja a beszédünket, a döntéseinket, az idő beosztásunkat, a vendégszeretetünket, pihenésünket, a konfliktusaink kezelését. És ez nem megy egyik napról a másikra, de el lehet kezdeni. Egy közös imával, egy családi étkezéssel, egy kis imasarokkal, egy bocsánatkéréssel, egy vasárnap megszentelésével, egy döntéssel, hogy az otthonunk nem csak működni fog, hanem élni is Krisztusban. És ha ezt komolyan vesszük, akkor az otthonunk valóban áldás forrásává válhat. Nem csak nekünk, hanem másoknak is. Mert ahol Krisztus van a középpontban, ott a ház lassan otthonná válik. Az otthon pedig házi templommá. A család pedig világossággá. A világ számára.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban először arról gondolkodtunk, hogy Isten lelke valódi erőt ad nemet mondani arra, ami rombol, és igent mondani arra, ami igazi életet ad. Aztán arról is beszéltünk, hogy ez a lelki vezetés hogyan formálhatja át az otthonainkat, hogy a ház, amelyben élünk, ne csupán lakóhely legyen, hanem keresztény otthon, házi templom, a tanítványság iskolája és Krisztus fényének hordozója. Talán ma elég egyetlen kérdést magunkkal vinni. Vajon az otthonunk légköre mit mond Jézusról? Azt, hogy ő középen van? Vagy azt, hogy csak néha jut hely neki? Kívánom, hogy családjainkban és otthonainkban egyre inkább ő legyen a szegletkő, a béke forrása és az öröm középpontja. Önök a Fészek Meleget és a műsorvezetőt, Kertész Tibort hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Áldott békés napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! A család a jövő útja.
1: A család a jövő útja.
0: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
1: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztások a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és meg sárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni, világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopát a hegygerincen, és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypirbanna gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Hát, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban, teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szereteted. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

Voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretni a szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselne, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a fele baráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem ima világnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leó pápa új katekézi sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézi sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyel a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt, odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kérdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötrelmét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt, gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szentatya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átöleleve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztussal mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa, a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miként Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában, a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekéziseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó pápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szentatya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szentatya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja. És éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás prófita felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: és az ige testélőn. Ez az én papi elmondatom, és hogy miért választottam ezt. Nagyon-nagyon fontosnak tartom a megtestesülés misztériumát, hogy az ige testélőn és közöttünk lakozék, és köztünk van, hogy velünk van, én veletek leszek a világ végéig, és velünk is van, úgy, hogy közben ott ül az Atya jobbján, és mivel a titokzatos testnek mi is a tagjai vagyunk, a fő Krisztus, mi pedig a tagok, így már mi is ott vagyunk vele az Atya jobbján, mert az ő tagjai vagyunk, de még itt élünk a Földön, már megtapasztaljuk az Isten országát köztünk és bennünk, de még nem teljesedett be, és Jézussal együtt lehetek, mert ő itt van, mert testé lett. És odafönt is majd együtt lehetek vele, mert ő ott is testben lesz, bár megdicsőült testben. Itt az Eukarisztiában, amikor akarok, és ez a papságnak egy csodálatos ajándék, hogy amikor akarok, oda megyek az oltári szentség elé, kinyitom a tabernákulum ajtót, és csak ott vagyok vele órákat. Együtt töltöm az időt vele, mert tudom, hogy ott van a szentségi jelenlét. Jelen van ő a Szentírásban is, találkozásainkban is, a papban is, de a szentségi jelenlét az csak az Eukarisztiában, és az Eukarisztia jelenti számomra itt talán a legtöbbet. Abból élek, és nagyon jó vele együtt lenni. Vágyom arra, hogy akkor is, amikor nem lehetek ott az oltári szentség előtt, akkor is gondolatban ott legyek, és hát minden ebből fakad. Az egész életem, a papságom, az itteni életem, az örök életem, minden belőle fakad. Hála legyen neki és dicsőség.
1: Magsó Péter atya gondolatait hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Folytatjuk a Nicea konstantinápolyi hitvallás, az úgynevezett hosszú hiszek egy állításainak, hitvallásainak sorát, annak azok elemzését. Arról gondolkodunk most közösen, hogy az Úr Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Itt nyilván néhány fontos megközelítést kell szemügyre venni, vagy még inkább félreértést, tévedést, vagy kifejezetten téves eretnek gondolkodást, amit szemügyre veszünk. Ezek sorában már megismerhettük a doketizmus jelenségét, hogy Jézusnak igazából nem is lehetett valóságos emberi teste, vagy nem jött el testben, csak látszat test volt az övé, tehát Jézus nem, vagyis az ige nem találkozik az anyagvilággal, nem veszi föl magára a mi valóságos emberi testünket. Hát nyilvánvalóan mindannyian tudjuk ezt már eddigi tanulmányainkból, hitvallásunkból, hogy ez egyúttal azt is jelenteni, hogy Jézus nem tudott volna értünk szenvedni, meghalni, vagy még inkább feltámadni, és így nem szentelte volna meg a mi emberi testi mi voltunkat, és tenni a mi testünket hasonlóvá az ő megdicsült testéhez, vagyis a feltámadás ajándékát nem kapnánk meg, hogyha ő csak itten valami szellemként lett volna. Aztán beszéltünk a szamoszatai Pál tévedéséről, amikor is az antiókiai zsinaton már azt kellett megerősíteni az anyaszentegyháznak, szamoszatai Pállal szemben, hogy Jézus Krisztus természete szerint és nem pedig örökbefogadás szerint Isten fia. Ez ugyancsak nagyon fontos állítás, és nagyon súlyos következményei lennének, és tagadhatnánk azt a szép feloldozási imát is, amit a katolikus liturgiánkban, a bűnbocsánat szentségében imádkozik a feloldozó pap. Annak az állítása akkor hiába való lenne, amikor azt mondja a feloldozás imájában a gyóntató pap, hogy Isten, ami irgalmas atyánk, aki szent fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, önmagában történik a kiengesztelődés Isten szeretetében, annak valóságában, ugyanakkor mégis a mi emberi közösségünk, emberségünk, az ember nevében, mert Isten valóságos fia, a második isteni személy, az örök ige lesz emberré, ez a megtestesülés, és ő az, aki értünk szenved, meghal, majd feltámad, és nem csak egy kiválasztott ember a sok közül, hány millió vagy milliárdnyi férfi élhetett már a világ történetében, akár milyen módon is értelmezzük az emberi válásnak a folyamatát. A nyári utazásaim során magam is jártam olyan természetrajzi múzeumokban, amelyekben bemutatják, hogy hogyan alakul ki az emberi lét, az emberi élet, hogy fejlődik ki. Jól tudjuk, hogy ez nem áll ellentétben a teremtés történettel, azért nem áll ellentétben a bibliai teremtés leírással, a hatnapos teremtés történettel, mert A bibliai leírás az nem természettudományos megközelítés, hanem tanító jellegű. Így aztán akárhány millió évig tart is egy a világ alakulása, vagy az ember megjelenése a történelem adott pontján, mégiscsak azt kell mondanunk, hogy lett egy olyan élőlény, aki a hitünk szerint már méltó arra, hogy Isten képmásaként tekintsünk erre az élőlényre, vagyis az ember, akit a teremtés csúcsára helyez a teremtő, és ő lesz a teremtés koronája. De nem egy ilyen embert a sok milliárdnyi férfi közül választ ki a mennyei atya, hogy fogadott fia legyen. Ezt elmondtuk már, hogy a királyok szerepeltek úgy, mint fogadott fiai Istennek, akik az egyedüli uralkodó a teokráciában, az Isten királyságban, az Istennek a földi, mint egy helytartói, képviselői, vagy fogadott fiai, de nem ilyen módon fogadta a Messiást örökbe, nem adoptálta a mennyei atya, hanem a valóságos örök igét, az öröktől fogva létező második isteni szemét küldi el, hogy testesüljön meg az ő egyszülött fia. Ez tehát nem örökbefogadás. Az első egyetemes zsinat pedig 325-ben, ismétlésképpen elmondhatjuk, hogy 313-ban volt a kereszténység szabaddá válása, Nagy Konstantin császár milánói ediktuma, amely a három évszázados keresztény üldözést, a vértanúk korát lezárta, de mihelyt felszabadult a kereszténység, de látjuk, hogy már azelőtt is, már az ősegyház idejében is voltak nem csak tévedések, hanem téves állítások, vagyis eretnekségek. De amikor pedig felszabadul a kereszténység, a keresztény közösség, és nem kell külső elnyomó hatalommal küzdenie, nem kell üldöztetésektől szenvednie, akkor már még szabadabban gondolkodhatnak a hit dolgairól, és akkor megjelennek ezek az eretnekségek, úgy, mint Árius eretneksége, amit elítélt az első egyetemes zsinat, a níceai zsinat 325-ben. Árius ugyanis azt állította, hogy Isten fia semmiből lett, és más szubstanciából, vagyis lényegből való, mint az atya. Tehát itt tagadja Árius Jézus istenségét, hanem teremtménynek tartja. Ezért mondjuk a hitvallásunkban jól ismerjük ezt a szófordulatot, születed, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű. Hát ez a mondat cáfolja, vagy az egyház hitében megerősíti azt az állítást, ha cáfolja az Áriuszét, hogy az Isten fia, vagyis hogy Jézus csak egy teremtmény, aki nem egy lényegű az atyával. Itt pedig kimondjuk a hitvallásban, születed, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű. Most tovább léphetünk a 466. pontra, itt pedig a nesztoriánus eretnekséggel fogunk megismerkedni. A nesztoriánus eretnekség Krisztusban külön emberi szemét tételezett föl, aki Isten fiának isteni személyéhez kapcsolódott. Ezzel szemben alexandriai Szent Cirill és a harmadik egyetemes efezusi zsinat 431-ben megvallotta, hogy az ige személye szerint, egy görög szóval kell most megismerkednünk, ha tetszik, ha nem, kerüljük a kifejezésekben az idegen szavakat, De ezt már nem lehet másként elmondani, mint hogy az eredeti fogalmat is az eredeti nyelven, a hitviták nyelvén is közöljük. Ez a hipostázis. Hipostázis. Ez a személye szerint egyesíti magával az értelmes lélektől átlelkesített testet, emberré lett. Tehát nem két személy van Jézusban, tehát ezzel ezt kell megértenünk, hogy van egy ember is, meg ott van mellette valami párosulással az isteni személy. Ezért mondjuk, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember, akiben az istenség és az emberség természetesen keveredés nélkül, de mégis egységre jutott. Csak egy Jézus Krisztus van, aki Isten ember, így mondjuk. És ezt, hogyha már a hipostásziszról, ezt a személyi egységet emlegetjük, hogy Jézus Krisztus személyében egyszer s mint az emberség és istenség jelen van, akkor ezt, most az már latinos kifejezés, hogy unió, ezt jól ismerjük, hogy mi az az unió, unió hipostatika, vagyis személyi egységben van Jézusban az emberség és az istenség. Emberré lett. Krisztus emberségének nincs más alanya, mint Isten fiának isteni személye, mely fölvette azt, mármint az emberséget, és magáévá tette fogantatása pillanatában. Ezért az efezusi zsinat 431-ben kihirdette, hogy Isten fiának Mária méhében történt emberi fogantatása által Mária Isten szülő. Ez nagyon fontos és csodálatos dolog, Szűz Mária Isten anyasságát ebből a hitbeli tényből vezetjük le, hogyha Jézus Krisztus emberi személyében együtt van az Istenséggel, és az örök ige ezt az emberséget magára vette, egyesítette az isteni személy önmagában az emberséget, akkor Szűz Mária egy olyan embert szült a világra, aki egyszer s mint Isten, és nyilvánvalóan nem az öröktől fogva létező Isten szülte meg Szűz Mária. Olyan szépek a Mária himnuszok, Mária ünnepeken, vagy Mária antifónák, amik azt mondjuk, hogy anyja lettél teremtődnek. Hát jól tudjuk, hogy nem Szűz Mária létezett öröktől fogva, nem Szűz Mária teremtette meg, vagy hozta létre az Istent, vagy adta meg az Isten létét, hanem fordítva. Szűz Mária ember volt, aki ugyan különleges kiváltságokkal fogantatott, szeplőtelenül, de mégiscsak egy teremtmény. És ezekről nagyon bölcsen és szépen tudunk liturgikus módon is megemlékezni. Jó, hogyha odafigyelünk a szent szövegekre, egy-egy Mária himnuszra, Mária énekre, antifónára. Például ez a kifejezés, hogy anyja lettél teremtődnek. Szűz Mária, Isten anyja, az üdvözlégy Máriát és az Anya Szentegyház az evangéliumi szöveget még kibővíti, kipótolja, mert hiszen az üdvözlégy Mária imádság az angyal üdvözlet szavaival kezdődik, hogy üdvözlégy kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, vagy áldottabb vagy te minden asszonynál. És ezt elmondja a Gábor angyal, aztán ezt az áldásmondást az Erzsébet asszony is megismétli. És áldott Szűz Mária méhének gyümölcse Jézus. És ezt követi a rózsafüzér imában, ezt ugye milyen számtalanszor elmondjuk egyénileg is, közösségileg is. Üdvözlégy Mária imát már az egyház kérése egészíti ki, tehát az evangéliumi szöveget az egyház imája folytatja, és már is azt mondjuk a szűzanyának, hogy Istennek szent anyja. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja. Tehát, ami alapvető Mária imánkban is ott van ez a hitvallás, hogy Szűz Mária, Isten anya. Vagy a keleti liturgiában ez olyan szép kifejezés, én is szoktam használni, mert szabad használni. Hát a mi liturgikus szövegeinkben kevésbé szerepel, mi Isten anyáról szoktunk beszélni inkább, a keleti szövegek pedig a görög katolikusok, vagy ortodoxok, vagy keleti rítusúak szövegei mindig arról beszélnek, hogy Szűz Mária Isten szülő. Hiszen a keleti egyház földrajzi területén született meg ez a hitvallás, ez a dogma is, ez az alexandriai Szent Cirilhez köthető fontos állítás, amely a mai Törökország területén lévő, egykori Efezusban történt, az efezusi zsinaton. Ott jártunk egyik kedves munkatársammal, például Erikával is jártunk azon a helyen. Csak amikor egy kicsit elfordultunk a csoporttól, egy nagyon fontos helyszínről lemaradtunk, mégpedig egy templom romjai helyszínéről, ahol ez a zsinat zajlott, a 431-es efezusi zsinat, de hát így képen azért én is láthattam ezt a romot, de az efezusi zsinaton mondta ki, tehát az Anyaszentegyház, mivel hogy ez egyetemes zsinat volt, hogy Szűz Mária Isten szülő. És nézzük meg ezt a szép mondatot, mert hiszen itt egy hosszabb idézet következik. Szűz Mária, Isten szülő, nem azért, mintha az ige természete vagy istensége eredetének elvét a Szent Szűztől vette volna, hanem mert azt a szent és értelmes lélektől áthatott testet vette tőle magára, amellyel az Isten igéje is személye szerint egyesült, és ezért mondjuk, hogy test szerint született. Talán már az előbbiekben is jól megértettük azt, hogy nem az öröktől fogva, és mindörökké létező végtelen Istent szüli meg az istenségében Szűz Mária. Ő nem isteni létet ad egy korábban nem létező Istennek. Nem Szűz Mária az Isten. Hát akik kevésbé tisztelik a szűzanyát, vagy kifejezetten támadni akarják a mi hitünkben a Mária kultuszt, a Mária tiszteletet, azok szeretnek mindent így összekeverni, de itt mi pontosan és érzékeny fogalmi tisztázással beszélünk arról, hogy Szűz Mária Isten szülő, és itt van a magyarázat, azért, mert az örök igének a világra hozója, aki megtestesülésében emberi testet vállalt magára, és emberi testbe költözött, hogy érthetőbben fejezzük ki, és ezt az embert megtestesült személyt, aki egyúttal az örök ige, őt hozta világra a szűzanya, és ebben az emberségében született, emberi testben született állapotban valljuk azt, hogy az örök igét a világra hozta emberként, ezért Isten szülő, mert a második isteni személynek emberi életet közvetített, azáltal, hogy igent mondott az Isten akaratára, és elfogadta az angyali üdvözletnek az üzenetét, és ott Isten akaratát. Tehát ez a nesztoriánus eretnekség, nyilván itt is egy nevet látunk a kifejezés hátterében, hát Nestoriusról van szó. Az ige személye szerint, vagyis hipostázisa szerint egyesíti magában az értelmes lélektől átlelkesített testet és emberré lett. Ez az unió hipostatika, személyi egység személye szerint, tehát egy valaki Jézus Krisztus, az Isten ember, az Isten fia. Korábban már beszéltünk az ember lelkéről, amikor a hitvallásnak azon részét elemeztük, hogy Isten minden láthatónak és láthatatlannak teremtője. Teremtett csak láthatatlan világot is Isten, ez az angyalok világa, a szellemi létezők világa, akiknek értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincsen. Ők közülük a hűségesek egyszeri döntésükben megmaradtak a szent angyaloknak, a lázadók, tagadók, elbukott angyalok pedig lettek a gonosz lelkek, ördögök, a sátán, tehát Isten ellen lábasai. Az emberben megvan ugyanez a szellemi képesség, ami szellemi lelkünk, az embernek van szellemi oldala, lelki oldala, most ezt nagyon nehéz megint, hogy ebbe belemenjünk és tisztázzuk ezeket a fogalmakat, de most beszéljünk az egyszerű fogalmak nyelvén, van halhatatlan lelkünk, mint Isten képmása, van szellemiségünk, és ez átjárja a testünket. Nem mondhatjuk, hogy a körmöm alatt és ott a lélél, nem így szoktunk beszélni, vagy a hajhagymáim között, hanem így, ahogy mi vagyunk emberek, teljes emberi valóságunkban, és még azt se kell hozzátenni, hogy a kifejlett vagy az épp testű emberekről beszélünk, hanem emberi személyekről, akiknek testük van, hiszen ez esetben gondolunk a megfogant életekre is, akiknek már Isten külön lelket teremt a fogantatásuk pillanatában, vagyis a magzati emberekre is, magzatokra is gondolunk. Tehát nem kell, hogy kifejlődjön egy, és megszülessen az az ember, már akkor is átjárja ez a halhatatlan lélek a kifejlődő magzat testét is. És aztán majd a testi halál által, ami egy átmeneti állapot kezdete, akkor hagyja el ez a szellemi lélek a testünket. De amíg el testben a fogantatásunktól az embernek a földi léte befejezéséig, a halálig, ahogy vagyunk, amilyen állapotban, nem számít az életkor, hogy milyen neműek vagyunk, vagy mit tudom én, valaki fogyatékos valamilyen szempontból, semmi nem számít, mert ember. És ezt az emberséget és az ember testét áthatja, betölti a mi szellemi lelkünk, így vagyunk mi emberek. Lehet, hogy rosszul hangzik, de azt szoktuk mondani, hogy az ember testből és lélekből áll. Hát nem így kell gondolni, hogy tevődik össze az ember, hogy testből tevődik össze, meg lélekből, hanem olyan szép és egyszerű, ami emberi természetünknek jellemzője az, hogy van testünk is, lelkünk is, és így adja ez meg az emberi test és lélek a természetünket, így határozza meg az emberségünket. Hát ilyen teljes körű emberséget vállalt magára az ige, aki viszont öröktől fogva létezik. Öröktől ott volt az atyánál, ott volt a teremtésben is, és mindörökké uralkodik, de immár, hogy testet öltött, és emberi nevet is kapott, Jézus Krisztus nevet kapta. Ezáltal már az örök igére ebben a megtestesült és a testben feltámadott állapotában tekintünk. Ezek nagyon fontos dolgok. A 466. pontot elemeztük, és próbáltuk megérteni az Isten szülő kifejezés értelmét. Majd áttérünk a 467-es pontra is. Egy hosszabb idézet lesz, amit majd a következő alkalommal fogok majd felolvasni. Mégpedig ezek az idézetek ugyancsak zsinati szövegek, illetve a zsidókhoz írt levélnek lesz majd egy idézete. Minden esetre egy újabb eretnekséggel fogunk majd ismerkedni a következő alkalommal. Ez a monofiziták eretnegsége, akik azt állították, hogy az emberi természet, mint ilyen, megszűnt létezni Krisztusban, amikor Isten fiának isteni természete fölvette azt. A negyedik egyetemes zsinat, a Kalcedóni zsinat 451-ben ezzel az eretnekséggel szemben megvallotta azt, amit majd meg fogunk ismerni a következő alkalommal, amikor idézzük a zsinat tanítását. Tehát ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy megsemmisítette volna Isten, az istenség az emberséget. Talán erre valamilyen kémiai hasonlatot, tehát vegyész hasonlatot lehetne mondani, mert hiszen én soha nem értettem ehhez, éppen hogy Pannonhalmán is drága, nagylelkű, farkas atya kémiai oktatása mellett valahogyan megkaptuk az értékelhető osztályzatot, de megmondom őszintén, hogy nem sok fogalmam volt a kémia csodálatos jelenségéről, de például megismertünk ilyen fogalmakat, hogy keverék, amikor az anyagok nem hatnak egymásra, csak egybe vannak keverve. Tehát igazából, mit tudom én, ilyeneket az ember a konyhában is tapasztal, nem? Amikor összekeveri a lisztet, meg a nem tudom micsodát. És akkor meg vannak a vegyületek. Hát ott már hatnak egymásra az összeálló anyagok, de, és akkor esetleg egy új anyag keletkezik. Hát nem lett egy ilyen vegyület, ami megsemmisítette volna az emberséget Jézusban, az istenség, hanem megmaradt valóságos istenként, valóságos emberként, egy szóval Isten emberként. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést. Folytatjuk ezt az izgalmas témát. Nem állítom, hogy könnyű gondolatok voltak az imént elhangzottak, de nem baj, ha törjük a fejünket, hogy azért nem egy olyan egyszerű dolog. Mi nem babonás mesékbe hiszünk, hanem komoly hitigasságokat követünk az örök Istenről, aki bemutatkozott nekünk, és aki megadta, hogy a Szent Lelke által éppen az egyetemes zsinatok és a felelős tanító hivatalnak a tanítása által megőrizzük az igazságot.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Nagy Szent Gergely pápa. Rómában született 540 körül. A 6. században a római népet szinte megszakítás nélkül járványok, éhínség és nyomor sújtották. A népvándorlás különféle hódítói irgalmatlanul pusztították az ókori emlékeket. Ennek a nyomorúsággal teljes évszázadnak az utolsó évtizedében került Péter székébe az az ember, akit joggal neveznek így, az utolsó római és az első középkori pápa. Gergely ősei régi római arisztokraták voltak. A Monte Coelion lévő főúri palotában született. Ifjúkorában közigazgatási pályára készült, és az előkelő szimpatikus fiatalember gyorsan haladt egyre feljebb a hivatali méltóságok fokozatain. Életének 30. éve körül járhatott, amikor 572-ben a város legmagasabb közigazgatási hivatalát viselte. Róma prefektusa lett. Ebből a pozícióból jól átláthatta a város, sőt egész Itália helyzetét is. Ekkor szerezte azokat az ismereteket, amelyek birtokában később olyan hatásos kezdeményezései voltak nem csak a város, hanem egész Itália javára. Ismereteinek különösen akkor látta hasznát, amikor a császári hivatali gépezet fölmondta a szolgálatot, és a zsoldos csapatok, mivel fizetségüket nem kapták meg a császártól, átpártoltak a határvidékeken portyázó törzsekhez. Az ifjú prefektus azonban minden külső elismerés és siker dacára nem lelte belső békéjét. Csendes magányra vágyakozott. De a történelmi óra parancsa szólította őt, mint Isten konzulját. Ez a sírfelirata a római Szent Péter bazilikában. Szívünk szerint ugyan vágyódunk a csöndre, sokak java miatt azonban nélkülöznünk kell. Szinte észrevétlenül mondott le a prefektusi tisztségről, és visszavonult atya palotájába, ahol három nagynénje már a világtól visszavonult, elmélyült vallásos életet élt. A Monte Coelion lévő palotát Gergely kolostorrá alakította, és Szent András apostol oltalma alá helyezte. Békés, szemlélődő életét első Benedek vagy második Pelágius pápa zavarta meg azzal, hogy kiválasztotta és fölszentelte a római egyház diákónusává. Mint diákónus Gergely a 7 kerület egyikének élére került, és az egyház karitatív, illetve anyagi ügyeit intézte. Amikor a pápa látta, hogy feladatát milyen gondosan és ügyesen teljesíti, megbízta az egyik legkényesebb és legmagasabb tisztséggel. Kinevezte apokrisziárnak. Az apokrisziár a pápa követe és állandó képviselője volt a császári udvarban Konstantinápolyban. Ő biztosította az egyház nyugati és keleti része között a legmagasabb szintű összeköttetést. Második Pelágius pápa kinevezte és elküldte Gergelyt második Tiberius császárhoz. Műveltsége, hivatali ügyekben való jártassága és személyének kedvessége hamarosan nagy tekintélyt szerzett a császári udvarban Gergelynek. Minden erejével azon fáradozott, hogy a sok oldalról veszélyeztetett itáliai népnek segítséget szerezzen a császártól. Minden ilyen törekvését meghiúsította azonban a ravennai helytartó, egy különben jelentéktelen ember. Gergely ezért 585-ben visszatért Rómába, lemondott hivataláról, és visszavonult az általa alapított Szent András kolostorba. 589 őszén a Tiberius megáradt, s elöntötte a várost. A lakosság egy része a vízben lelte halálát, sokan pedig az áradás után föllépett járványok áldozatai lettek. Maga a pápa is a járványban halt meg. A római nép és a klérus a pápaságra egyetlen jelöltet látott, Gergelyt. Ő eleinte vonakodott e tisztség elfogadásától, de amikor Mauricius császár is, akit apokriszár korában Gergely keresztelt meg, nyomatékosan helyeselte, elfogadta a választást. 590. szeptember 3-án keresztelték püspökké, és azonnal teljesülni kezdtek a hozzáfűzött remények. Gergely a pápaságot az egyház szolgálatának tekintette. Püspöktársaira való tekintettel így nevezte magát. Isten szolgáinak szolgája. Először a római és az itáliai népet vette gondjába. A szegényebbeket éppen éhínség fenyegette, ezért a Patronium Petri, ez a római egyház Campaniában, Dél-Itáliában és Szicíliában elterülő nagy birtokainak volt az összefoglaló neve, jövedelmét az inség enyhítésére akarta fordítani. Ám a longbárdok hadjáratai, a császári hivatalnokok túlkapásai és az egyházi vagyonkezelők lelkiismeretlenségei miatt e birtokok alig-alig jövedelmeztek valamit. Ezért Gergely pápa jó gyakorlati érzékkel és emberismerettel új vagyonkezelőket választott, akik a birtokot hamarosan fölvirágoztatták. Utasította gondnokait, hogy a császári hivatalnokokkal való jó kapcsolat érdekében ne fukarkodjanak, ha ajándékot kell adniuk. Nagyon szigorúan felügyelt arra, hogy az egyházi szolgálatban a bérlők és a parasztok igazságos és emberséges bánásmódban részesüljenek. Kamatmentes kölcsönnel segítette őket az elinduláskor. Gazdaságpolitikája, amely az akkori Itáliában szokatlan volt, meglepő sikerrel járt. A most már bőségesen befolyó jövedelmeket a templomok, a papság, a longbárdok elől elmenekült szerzetesek, csak Rómában 3000 menekült apáca élt ezekben az években, és nem utolsó sorban a római nép megsegítésére fordította. Foglyokat is váltott ki a longbárdok rabságából. Bár nem kereste, hamarosan bele kellett szólnia a nagy politikába is. A longbárdokkal szemben tanúsított magatartását az elérhetőnek látszó eredmények határozták meg. A rosszul informált Mauritius császár heves vádaskodásai ellenére magas adókat fizetett a longbárdoknak, és ezzel könnyített a nép sorsán. Sűrű levelezést folytatott a bajor hercegnővel, Teodelindával, aki a longbárd király Autári felesége volt, majd ennek utódával, Agiulf királynővel is, és ezzel előkészítette az egész longobárd törzs megtérését. Eljárása akkor kapta meg végső igazolását, amikor a trónörökös Adlevald megkeresztelkedett. Hispániában a nyugati gótok későbbi királyának, Rekkarednek, az arianizmusból a katolikus hitre való megtérése szintén Gergelynek volt köszönhető. A szűklátókörű kortársak nehezményezték, hogy kapcsolatban áll a hatalmas frank királynővel, Brunhildával. Kétségtelen Brunhilda hatalomra vágyó, gátlástalan úrnő volt, ha érdekeiről volt szó. Gergelynek azonban, ha valamit el akart érni, a tényleges helyzetből kellett kiindulnia. Feladatát nem abban látta, hogy elítélje a királynőt, hanem hogy figyelmeztesse emberi kötelességeire. El is érte, hogy szabad átvonulást, kíséretet és támogatást kapott Frankföldön az a missziós csoport, amelyet Ágoston vezetésével Gergely az angol szászokhoz küldött. Gergely liturgikus szövegeket írt, s fölkarolta a liturgikus ének ügyét. Irodalmi hagyatékában mindenütt fölfedezhető a lelkipásztori szempont. 854 levele maradt ránk, amelyek a nyáj körüli fáradhatatlan munkájáról tanúskodnak. Lelkipásztori Regula című művében olyan lényeglátással fogalmazta meg a papi méltóságot, hogy a középkor számára valóban Regula volt. A Jób könyvéhez írt magyarázatainak bizonyságai, hogy nagyon ismerte az embert és mély életbölcsességet birtokolt. Dialógus című munkája az itáliai szentek csodás életrajzának gyűjteménye. Gergely pápa a középkorban a legolvasottabb szerző volt. Ez magyarázza, hogy 8. Bonifác negyedikként a nagy nyugati egyház atyák közé sorolta Szent Ambrus, Jeromos és Ágoston mellé. Nagy Szent Gergelyt 604. március 12-én temették el Rómában. A nagy szerzetes pápa életéről, akit korának nyomorúságai késztettek oly sok cselekvésre, hogy gondjával átölelte a földkerekséget egyik szélétől a másikig, és gyógyított minden sebet, a levelei, életrajzai és legendák tudósítanak. Egyik legendája mondja el a következő történetet. Amikor Gergely még szerzetes volt és a kolostor íróműhelyében dolgozott, egy hajótörött képében angyal zörgetett az ajtón és segítséget kért. Gergely adott neki egy ezüstöt. Nem sokkal később a hajótörött ismét visszajött további segítségért. Megint kapott egy ezüstöt. Mikor harmadszor tért vissza, Gergely egy árva tallért sem talált az egész kolostorban, ezért fogta azt az ezüst tálat, amelyben az édesanyja főzeléket szokott neki küldeni, oda ajándékozta a koldusnak, aki vidáman elment. Később, amikor Gergely már pápa volt, gyakran meghívott az asztalához szegényeket. Az egyik nagycsütörtökön meghagyta a kancellárjának, hogy gyűjtsön össze 12 szegényt. Mikor asztalhoz ültek, Gergely meglepődve látta, hogy a vendégek 13-an vannak. Számon kérte a kancellártól a pontatlanságot, de az azzal szabadkozott, hogy ő csak 12 vendéget hozott. Számoljon csak utána a pápa. És valóban, a 13. vendéget más nem látta, csak Gergely. Maga mellé vette tehát ezt a titokzatos vendéget az asztalnál, és érdeklődött a neve után. Akkor az idegen így válaszolt neki. Tudd meg, hogy én vagyok az a hajótörött, akinek annak idején az ezüst tálat ajándékoztad. És azt is tudd meg, hogy az Úr azon a napon választott ki téged arra, hogy az egyház feje légy. Gergely csodálkozva kérdezte, honnan tudja mindezt. Az erre így válaszolt. Én angyal vagyok, és az Úr azért küldött hozzád, hogy őrizzelek. Amit csak kérsz az Úrtól, általam kapod meg tőlem. Első pápai cselekedete még a fölszentelése előtt egy könyörgő körmenet volt. Mezítláb ment a körmenetben, az emberek pedig imádkozva és énekelve vonultak vele Lateránból a Szent Péter bazilikába. Mikor a Tiberius felé közeledtek, csodálatos látványban volt részük. Hadrianus császár síremléke fölött megpillantották Mihály főangyalt. E jelenés emlékére áll ma is Mihály főangyal bronzszobra az angyalvár felett. Példaadó volt Gergely magatartása a nem keresztényekkel szemben is. A terracinai püspök egyszer féktelen buzgóságában elvette a zsidóktól a zsinagógájukat. Ezek a pápához fordultak oltalomért, és ő így írt a püspöknek. Azt akarom, hogy orvosold a panaszt, hiszen azokkal, akik nem tartoznak a keresztény valláshoz, szelíden jóságosan kell bánnunk, és barátságosan kell velük szólnunk, hogy a keménységünk el ne üzze őket, hanem elfogadják tőlünk a meghívást az evangélium szépséges hitére.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Aki a jó útra térést, a megváltozást holnap akarja elkezdeni, az sohasem kezdi el. Tartja egy szólásmondást.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Zarándok Szem című műsorban, a mikrofonnál Konc Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium oktatóját, valamint Ferenc Emessét hallják. Mai adásunkba Lengyelországba zarándokolunk, felkeressük Częstochowa híres kegyhelyét, a Jászlágurai Kolostort, majd Vadovice utcáin járva felidézzük annak a fiatal fiúnak az emlékét, akiből később Szent II. János Pál pápa lett. Megidézzük a nagypápa alakját, felidézzük a hozzá kötődő zarándok helyek üzenetét, és arra keressük a választ, mit taníthat nekünk ma az ő élete, hite és tanúság tétele. Hívjuk Önöket, hogy tartsanak velünk. Szervusz Attila, szeretettel köszöntelek ebben a nagy-nagy hőségben, és talán az első kérdésem az is lenne, hogy hogy vagy most?
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát ilyenkor talán pont a legjobb hely a stúdiónak a mélye, mert itt egy kicsit védve vagyunk a kánikulától, úgyhogy remekül köszönöm kérdésed.
0: Miért számít Częstochowa a lengyel katolicizmus egyik legfontosabb központjának?
1: Ugye a magyar-lengyel barátság okán mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy jól ismerjük ezt a tőlünk északra fekvő országot, de hát Lengyelország óriási, és ennek talán kevésbé vagyunk tudatában. Mind földrajzi méretét tekintve, mind lakosság számát tekintve, mondhatom, hogy nem áll egy kategóriában a magyarsággal. Tehát ugye egy 40 milliós közösségről beszélünk, európai középhatalomként is tekinthetünk rá sok szempontból. Úgyhogy amikor mi arról gondolkodunk, hogy Lengyelországból mit ismerünk, hol jártunk, mit szeretünk, mi az, ami megragadott bennünket, akkor azért érdemes abba belegondolni, hogy egy kicsit leszűkítsük földrajzi szempontból ezt a kérdést, és tulajdonképpen inkább Kis Lengyelország, ugye így neveznek egy történelmi régiót,

0: kis Lengyelország az, amit jól ismerünk. Ugye ennek az egykori, a korábbi főváros a székhelye mind a mai napig, ugye Krakkó. És Krakkónak ugye a magyar történelemben is nagyon fontos jelentősége, kapcsolatrendszere van. A lengyel történelemben is egy rendkívül jelentős központot testesít meg, és ilyen értelemben talán szerencsésnek is nevezhetjük, hogy II. János Pál pápának az élettörténete is tulajdonképpen hosszú ideig Krakkó vonzásában zajlik, ugye a születésétől kezdve egészen ugye a krakói érsek koráig, amikor ugye aztán a bíborosi címet is elnyeri, és tulajdonképpen ő onnan kerül aztán 1978-ban Rómába, miután pápává választják. Ez a kis lengyelországi terület, mondhatjuk, hogy Lengyelország kicsiben, olyan értelemben is, hogy mindazok a történelmi emlékek, és ugyanakkor azok a vallási kapcsolódások, kötődések is jelen vannak ott, amelyek általában Lengyelországra jellemzők, vagy a lengyel spiritualitást, lelki alkatot meghatározzák, és ebben az összefüggésben teljesen helytálló, amit a kérdésedben megfogalmaztál, hogy Częstochowának kitüntetett szerepe van. Ugye, hogy szétszálazzuk, milyen összefüggések szerint alakult ez, hát nyilván vannak történelmi okai ennek, már az alapítástól kezdve. Ugye a 14. században, egészen pontosan 1382-ben kerül sor a Częstochowai Pálos Kolostornak a megalapítására. Ez ugye a magyar történelemben Nagy Lajos királyunknak az időszaka, és nem csak az időszaka az, ami passzol, hanem a személy is, tehát a Częstochowai Pálos Kolostort Nagy Lajos királyunk alapítja meg. Ugye tudjuk, hogy a pálosok, őket szoktuk nevezni, és ez így helytálló is, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. Ugye ennek természetesen ugye a történelmi Magyarországon van a központja, a Budaszentlőrinci Kolostor a anyaháza a rendnek, de nagyon hamar elindul az a folyamat, hogy itt a környező térségben, Közép vagy mondjuk Kelet-Európában több helyen is megjelennek a fehér barátok. És így jutnak el Lengyelországba, Częstochowába, ahol ugye említetted a nevet, Jasna Góra, ami annyit jelent, hogy fényes hegy, Monsklárusz, ugye a latinból fordítva lesz ennek a kolostornak a neve, és ez már önmagában egy fontos bizonyítéka ezeknek a történelmi kapcsolódásoknak, hiszen a Monsklárusz, a fényes hegy az eredetileg ennek az előbb említett Buda-Szentlőrinci kolostornak volt a latin elnevezése. Ezt viszik át tehát a pálos szerzetesek Lengyelországba, Częstochowába. Na most... Częstochowának ez az egyik jelentősége, vagy ez adja egyrészt a jelentőségét, hogy nagyon-nagyon hosszú történelmi múltra tekint vissza. A másik jelentősége a híres kegyképhez, a Fekete Madonnához kapcsolódik. Ugye van néhány, nem is olyan kevés, körülbelül 70 olyan szűzanya a gyermek Jézussal, a kis Jézussal ábrázolás, amiről a hagyomány azt tartja, hogy maga Szent Lukács festette őket. Mert hogy róla tudjuk, hogy sok minden más egyéb mellett ő festőként is működött. És bizonyos ábrázolási sémáknak, bizonyos ikonológiai standardeknek is őt tartják az első megfogalmazójának. Na most a Częstochowai Fekete Madonna ikon ugyanebbe a körbe tartozik a hagyomány szerint. Úgy tartja a néphit, hogy Jeruzsálemből Konstantinápolyon keresztül jutott el csodálatos módon ugye a 14. században Częstochowába, és vált ugye ennek a zarándok helynek a spirituális ihletőjévé középpontjává. Tehát ugye Szent Lukácsnak tulajdonított képről beszélünk, nyilvánvalóan ez ugye vonza a zarándokokat. Már a középkorban nagyon jelentős helyszínné válik, elsősorban még azért csak lengyel összefüggésben. Tehát Magyarországról hiába van közel, hiába van meg ugye a történelmi és a praktikus kapcsolódás, a középkorban még nem nagyon mennek zarándokok Częstochowába, ez inkább az újkornak, egészen pontosan a törökkel szembeni felszabadító harcoknak az idején következik el. Ugyanis a Fekete Madonna és Częstochowa egyfajta védőjévé válik a népek felfogásában a nyugati kereszténységnek, a katolicizmusnak. Ugye mi elsősorban a törökökkel harcolunk, és a törökök elleni harcban várjuk az ő pártfogását, és ugye amikor Szobieszki János lengyel uralkodó maga is ugye részt vesz a magyarországi felszabadító harcokban, a hagyomány szerint mielőtt útnak indult volna, a Csenszlóhovai kegykép előtt imádkozik és kéri a szűzanya segítségét. De ugye a lengyelek esetében egy másik történet kapcsolódik ide, ez pedig a svéd hadakkal szembeni háború, illetve harc a 17. század közepén, amikor ugye egy, hát nem is legendás, hanem egy valós történetről beszélünk, hogy ugye ezek a bizonyos svéd hadak Csenszlóhova ellen vonulnak, és az ott lévő 70 pálos szerzetes viszont nem hajlandó föladni a kolostort, nem hajlandó az ellenség kezére játszani, és úgy döntenek, hogy ők 70-en, meg még egy 110-120 zsoldos katona ellenállnak a több ezer fős svéd seregnek, és igyekeznek ugye a kolostort megmenteni tőlük. És ebben sikerrel járnak. És nyilvánvaló, hogy ilyen módon ez ugye rögtön összekapcsolódik a nép lelkében a csodatétel, a szűzanyának, illetve a fekete madonnának, a kegyképnek az erejével. És így lesz, tehát ezen a több különböző rétegen keresztül valóban Lengyelországnak a nemzeti zarándokhelye, a spirituális központja Csenszlóhova. Ugye mi is beszélünk arról, hogy Magyarországnak melyek a nemzeti kegyhelyei, ugye van egy római és egy görögkatolikus kegyhelyünk, ugye Szent Kút, illetve Mária Pulcs, itt Erdélyben pedig ugye Csíksomlyó egyértelműen a nemzeti kegyhely kategóriájába sorolható. Nos, a lengyelek számára történelmi, spirituális és hát klasszikus, hogy úgy mondjam, zarándok turisztikai okokból így válik a lelki központjává Csenszlóhova.
1: És akkor talán egy kicsit folytathatnánk Vadovicével is, és János Pál pápának a személyével, hogy hogyan kötődnek össze ezek a helyszínek.
0: Igen, hát azt tudjuk az ő életrajzából, hogy már a szülei is, tehát a családja is, amilyen légkörben élt, és amilyen légkörben ugye Karol Wojtyla felnőtt, azt nagyon mélyen meghatározta a tényleg hiteles, mélyről jövő vallásosság. És hát van egy, még egy másik hely ennek az egész komplexumnak a közelében, aminek nagyon nehéz kimondani a nevét, de most megpróbálkozom vele, ez a Kálvária Zsebzsidovszka nevű, ugye a Kálváriát azt értjük, tehát egy olyan helyről beszélünk, ahol ugye keresztutat lehet járni Jézus nyomába lépve. Tehát a Kálvária Zsebzsidovszka az ugyanennek a térségnek egy nagyon fontos zarándok helyszíne. Ugye ennek a Kálváriának az a különlegessége, hogy itt valóban nagy-nagy távolságok vannak az egyes stációk között, tehát nem csak lélekben, spirituálisan, hanem gyakorlatban fizikailag is nagy távolságokat kell megtennie a zarándoknak, illetve a keresztutat járó hívőnek. No hát Kálvária Zsebzsidovszkára Karol Wojtyla és az édesapja források bizonyítják, hogy többször rendszeresen eljár, és végigjárja ezt a tényleg nagyon esztétikailag is szép, tehát egy nagyon szép természeti környezet veszik körül ezt a templomkomplexumot. Ugye a templom maga is, illetve a hozzá kapcsolódó kolosta, nagyon szép barokk stílusú, pompázatos épületekről beszélünk. Tehát ebben a légkörben gyermekeskedik, és nő föl a későbbi pápa, és hát nyilván ennek fontos szerepe volt abban, hogy aztán az ő egész egyéniségét ez a világ határozza meg. Spiritualitásában is, és hát abban is természetesen, hogy aztán tudjuk jól, hogy milyen szoros viszonya volt neki a teremtett világhoz, a természeti környezethez, a hegyekhez, a sportokhoz, és a többi, és a többi. Ebből a szempontból ugye az említett Vadovice, ami az ő szülővárosa, ma már fogalmazhatom úgy, hogy nagyon szépen, nagyon látványosan és nagyon hitelesen ábrázolja azt a folyamatot, ahogyan ugye a kisgyermekből eljutunk a későbbi pápáig. Ugye az ő szülőháza, az most már teljes egészében az ő élettörténetének múzeumaként funkcionál, és tényleg a mai kor, a 21. század igényeinek megfelelően igyekeznek ott bemutatni az ő biográfiájának a különböző állomásait, ugye egészen a gyermekkortól, egészen a pápává választásáig, sőt egészen a haláláig. Tehát valóban ezt a teljes ívet felrajzolja ez a múzeum. Nyilvánvalóan egy viszonylag nagyméretű házról beszélünk, a Vadovicei templom és a főtér szomszédságában. Nem az egész épületet birtokolta a család, hanem csak néhány szobás lakásuk volt benne. Viszont most már az egész épület ennek a témának van szentelve. És itt az emberek, a látogatók, a turisták, a zarándokok megkapják azt a szükséges információ mennyiséget is nagyon jól és szerencsésen, ami a kiállított tárgyak és egyéb dolgoknak az értelmezéséhez szükséges, tehát nagyon praktikusan egy audioguide rendszerrel van ez megoldva, és magyar nyelven is ez hozzáférhető, ami nem utolsó dolog, és nagyon fontos a mi zarándokaink szempontjából. Ez a nagyszerű helyszín már a gyermekkortól kezdve, ahogy említettem, megmutatja, milyen szellemi környezetben nő föl Karol Wojtyla. Például, csak hogy illusztrációként ezt idehozzam, nagyon részletesen taglalja a kiállítás az ő zsidósággal, zsidó fiatalokkal, zsidó gyerekekkel, zsidó családokkal való korai kapcsolatát. Ugye Lengyelországban tudjuk jól, hogy a második világháború előtt nagyon jelentős számú zsidó közösség élt, és ezek Vadovicében is jelen voltak, és Karol Wojtyla gyermekkori barátai, iskolatársai, pajtársai között is nagyon sokan voltak ezeknek a családoknak a gyermekeiből. Tehát ugye az a sajátos érzékenység, amit ugye aztán majd a 70-es évek végén, 80-as évek, 90-es évek elején, meg aztán még később látunk nála, ami ugye aztán abban csúcsosodik ki, hogy amikor a Szentföldre látogat, akkor ugye bocsánatot kér, és ugye a saját céduláját is elhelyezi a siratófalnak az egyik résében. Tehát, hogy ez a fajta nyitottság, ez a fajta ráhangoltság és empátia, ami a zsidóság irányában van, ez valószínűnek tarthatjuk, hogy ezekből a gyermekkori emlékekből, tapasztalatokból már táplálkozik. Aztán ugye végig tekinti ez a kiállítás a pápának a teljes életútját, a krakói időknek is nagy figyelmet szentel, egyáltalán az ő papi, tudományos, teológiai tanári pályafutásának is ott látjuk, nem csak a, hogy úgy mondjam, pannókra függesztett és másolatban jelenlévő emlékeit, hanem valóban olyan tárgyakat láthatunk ott, amelyek a pápának a saját személyes használatú tárgyai voltak az ő életében. Hát, hogy mondjak csak egy ilyen különlegességet, bár ez most furcsán hangzik, mert ezt épp, hogy nem a pápa használta, de ott van az a pisztoly, amivel rálőttek, ugye, jól ismerjük a merényletnek a történetét, és ugye aztán az abból való felépülésének a történetét, és mindebben a fatimai szűzanyának a segítségét. Amikor én ott jártam utoljára Vadovicében, akkor még az eredeti pisztoly volt ott, nem tudom, ez most is így van-e, mert arról volt szó, hogy ezt csak ideiglenesen kapták kölcsön, és aztán majd egy másolattal fogják ezt helyettesíteni, de valóban ilyen dolgokat is lehet ott látni, tehát nem csak a gyermekkornak, a gyermekkori idillnek a sajátos és tápláló, szellemileg tápláló környezetét tudjuk megtapasztalni az ott felsorakoztatott lakásenteriőrökben, tehát ugye berendezett bútorokkal berendezve látjuk ott azt a lakást, amiben ők éltek, hanem hát egészen ilyen megrázó, ilyen egészen hátborzongató dolgok is láthatók ebben a múzeumban, és hát ugye ez aztán, ahogy említettem, az ő halálával és temetésével ér véget ez a tárlat, tehát valóban A-tól Z-ig, alfától omegáig látjuk az ő élettörténetét, de van még egy fontos vonulata ennek a kiállítás, mégpedig az, hogy igyekeztek, és hát persze olyan módon, hogy az könnyen emészthető legyen, az ő teológiai munkásságát, tanítását, az általa kiadott dokumentumokat, enciklikákat, stb., amelyeket ugye mind a mai napig nagyon sokszor idézünk, és nem csak mi, hanem az utána következő pápák is hivatkoznak rá. Ezekből is egy nagyon frappáns és jól értelmezhető válogatást kapunk ebben a kiállításban, és hát azért arról se felejtkezzünk el, hogy Vadovice és a pápa kapcsolata az nem csak ilyen, hogy úgy mondjam, földön túli és éteri, hanem hát vannak egészen, hogy úgy mondjam, érzékszervi összefüggések is. Ugye a pápa krémesről már biztosan a hallgatók is hallottak itt vagy ott. Igen, ez valóban létezik, a pápának ugye ez a sütemény, amit ugye róla neveztek el, vagy hát vele marketingelik, mindegy, a lényeg az, hogy valóban egy nagyon ízletes süteményről van szó, úgyhogy aki Vadovicében jár, az feltétlenül próbálja ki ezt is, nem ulassza el, mert ez is segít egy kicsit abban, hogy a pápa személyét, még egyszer mondom, ne csak ilyen éteri módon érezzük magunkhoz közel, hanem az ő emberi oldalával együtt.
1: Különösen fontos volt számára a Mária tisztelet. Mit tudunk erről, vagy hogyan függ össze akár így ezekkel a helyszínekkel?
0: Hát ugye a Mária tisztelet és II. János Pál pápa valóban, ahogy mondtad, nagyon szorosan összekapcsolódik. Erre nem is kell jobb példát találni vagy mondani, mint az, hogy ugye a Totus Tuus, az ő pápai elmondata, ugye egészen a tiéd, mármint hogy Máriáé. Ez jelenik meg ebben a jelmondatban, illetve hát a címerében is, ha még visszaemlékszünk rá, egy M betűt látunk, ami szintén Máriára utal. Ugye nem hiszem, hogy ez kimondottan, vagy egyedülálló módon Karol Wojtyla, illetve II. János Pál pápának a sajátos Mária tiszteletében gyökerezne. Sokkal inkább, amit az előbb már említettem, hogy ennek a lengyel népléleknek és történelmi tapasztalatnak és ezeknek a különböző történelmi összefüggéseknek a következménye. Ugye szoktuk azt is tudni és mondani, hogy persze hát Magyarországot ugye Szent István királyunk Máriának ajánlja föl, de hát ez nem csak Magyarországgal történt meg, hanem például Lengyelországgal is, tehát Lengyelországot is Mária oltalmába ajánlották, és hát ugye ő Lengyelország királynőjeként is ismeretes, ilyen attribútuma is van. Tehát ez ugyanúgy ott van a lengyel hétköznapi vallásosságnak, a katolicizmusnak ebben a népies rétegében, ebben a mély rétegében, és hát ez aztán persze számos olyan teológiai munkában is testet ölt aztán az idők múlásával, amelyek számunkra is kijelölik nagyon fontos irányait a Cultus Marialisnak, a Mária tiszteletnek mind a mai napig ható érvénnyel. A Mária tisztelet mellett azt gondolom, hogy azért érdemes lenne még egy fontos szempontot idehoznunk, ami Szent II. János Pál pápa nevéhez fűződik, vele szorosan összeforrott, ez pedig az isteni irgalmasságnak a tisztelete. Ugye egyáltalán ennek a fogalomnak a bevezetése és fókuszba állítása, ugye Faustina nővérnek a történetét biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül sokan ismerik, mert ma már ugye az ő lelkinaplója is, és sok egyéb más ezzel kapcsolatos forrás magyar nyelven is hozzáférhető, és elég népszerű darabja a lelkiségi irodalomnak. Tehát ugye az isteni irgalmasságnak szintén, ha mondhatjuk így, egy sajátos központja, középpontja ennek a térségnek, ugye egyébként is a fővárosa, a Kis-Lengyelországnak a székhelye, Krakkó városa. Ugye Faustina nővér is az ottani kolostorban tölti életének nagy részét, és ugye ott is van eltemetve, és ilyen módon az isteni irgalmasságnak Krakkó egy ilyen jelképes, szimbolikus pontjává válik. És ugye ez a pápa alakjával is szorosan összekapcsolódik, ő az, aki nagyon sokat tesz azért, hogy ez a tiszteleti forma elterjedjen, és ne csak a lengyeleknek legyen a szívének a középpontjában, hanem az egész katolikus keresztény világban ez minél ismertebb legyen, és minél többen foglalkozzanak vele, minél többen építsék ezt be a hétköznapi vallási gyakorlatukba. És ugye ennek a sajátos megnyilatkozási formája, hogy egy nagy központ, egy nagy bazilika épül az isteni irgalmasságnak a tiszteletére, nem is olyan messze éppen a tőszomszédságában annak a kolostornak, ahol Faustina nővér élt. És hát ez a templom, ez valóban hát mindenféle szempontból lenyűgöző. Méreteit tekintve, stílusát tekintve, ugye egy abszolút modernista építészeti stílusú templomról beszélünk, bazilikáról beszélünk. Tehát ezek mind-mind, hogyha Kis-Lengyelországba járunk, hogyha a pápa nyomában akarunk járni, vagy akár csak ugye Częstochovába, a Fekete Madonnához elmegyünk, biztos és szükséges is, hogy az isteni irgalmasság templomát is fölkeressük. Egyrészt ugye van a bazilika, másrészt van ez az előbb említett a Szent Pápáról elnevezett központ, ahol pedig megint csak olyan élményekkel gazdagodhatunk, amelyek a pápa alakját, az embernek az alakját hozzák hozzánk közelebb, tehát például ott található, ott van kiállítva az a reverenda, amelyet a merénylet pillanatában, a merénylet idején viselt, és azon pedig ott vannak a lyukak, ott vannak a vérfoltok, tehát mindazra nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, megható, megrázó módon tud emlékeztetni bennünket egy ilyen élmény, egy ilyen találkozás, ami ugye a 80-as években abban a szerencsétlen pillanatban történt. Tehát Krakó ugyanúgy hozzátartozik. A Częstochowa, a Wadowice kettőst én szeretném akkor ilyen módon kiegészíteni egy idézőjelben szent háromsággá, hogy Krakót is vegyük oda mindenképpen, mert akár a pápáról beszélünk, akár a lengyel vallásosságról, akár a Mária tiszteletről, és egyáltalán erről az egész komplexumról, akkor ez így adja ki a mozaiknak a teljességét.
1: Kedves hallgatók, mai zarándokotunk végéhez értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, áldott szép estét kívánunk Önöknek, és várjuk vissza majd egy hónap múlva. Köszönöm Attilának is, hogy ma este is velünk volt, illetve megosztotta velünk gondolatait, tudását, tapasztalatait a mai Zarándok Szem című műsorunkban. Búcsúzunk a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Koncz Attilát és Ferenc Emesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nagyszerűen aludtam, Istenem. Mélységes, mélyen és nyugodtan. Nem zavart semmi. Minden rossz álom elkerült. Köszönöm ezt az éjszakát. A tegnap a zavaros világ alámerült az éjbe. Békességben aludtam át. Adtál álmot, köszönet érte. Az álom mindig az új nap reménye, amit megint elkezdhetek. Istenem, szebb dolog nekem az alvás, mint az evés-ivás örömei. Az alvás több nekem, mint csak erőt gyűjteni. Az alvás a szomorúság legjobb gyógyszere. Most nem a lusták és a gyávák álmairól beszélek, ők behunják a szemüket, hogy eloltassák a felelősséget. Amire én gondolok, alvás, kemény nap után, amikor kimerülten mindent félreteszek és rád bízom magamat, munkámat és gondjaimat. És reggel, mikor visszakapok mindent, új nap, új erőt, új bátorságot ad. Istenem! Azt mondják, az alvás testvére a halálnak, de nekem a halál annyi, mint ott lenni nálad. És nem olyanok-e a reggelek, mint egy új élet. Tőled, veled.

még sötétség honol a város felett. A házak szurdokaiban a villamosok még nem csöngették föl a napot. De az én vekkerem már csengedett. Most félálomban vagyok és bosszankodom, mert föl kell kelni, hogy megint elkezdjek egy napot, amely szürkén és megszokottan közelek felém. Hála neked, hogy megajándékoztál az alvással a hétköznapi szabadsággal. Most pedig segíts nekivágni annak, ami jön. Add, hogy ma is, mint máskor kisüssön a nap, jó melegen és telve fénnyel. Majd amikor a sötétség meghasad, s az ablakok visszaverik az első sugarakat, mi is fölébredünk egészen új erőben, új reménnyel, hogy aznap minden sikerülni fog. És amikor lángra gyúl a fény, az én reményem is fellobog. Uram, egy némely nép istenként imádta a napot, mert fénye előzi az éjszakát, mert melege hív létre minden élőt, mert láng tűzű keze büntet. Nem is voltak a legrosszabb pogányok. Tudjuk, hogy a tűzvörös gömb művetnek csak parányi része, mégis hagytad, hogy jelképeddé legyen, ahogy előz árnyakat és borzalmakat, ahogy meleget és termékenységet ad a te legszebb és felülmúlhatatlan szimbólumod. Uram, tölts be fénnyel, hogy semmi ne borítsa sötétbe mai gondolataimat és utaimat, hogy sötét zúgokban, rossz kedvben, homályos helyzetekben visszatükrözzem világosságodat. Hagyd, hogy szeretetettől fölmelegedjem, mert szívemet fagyossá is dermedté tette a sötétség. Kelts föl bennem a te életedet, hogy szeretetet sugarát ne rejtsem el. Uram, légy ma városunk felett, utcák és terek felett, üzletek és hivatalok felett, iskolák és bankok felett, igazság és igazságtalanság felett. Találj rá szívünkre és agyunkra szereteted láthatatlan sugarával. Mert legvakítóbb neon csöveink és legjobb olajkályháink még mindig nem tették városunkat sem a fény, sem a meghitt melegség városává. Mert olyan sokan vannak, akiknek a nap csak világító test, eszköz. De nem értik, mit mond, mint jelkép, hogy rád mutat ős forrására minden fénynek, minden életnek, minden szeretetnek. Uram, te légy a napsugara életem napjainak, akkor nem félek sem reggel, sem este, mert te nem ismersz meg semmisülést. Te vagy a kezdet, meg a vég.

mindig jó egy kocsi. Nem föltétlenül nagy luxus kocsi, amiről kiabál a jólét. Már egy kis kocsi szabaddá tehet. Ha úgy érzem, rám zuhannak a házak, bevágom magam, s hajrá ki a zöldbe. Szabadság idején elröpít ahhoz, akit szeretek. Eddig rendben ment minden. Te vigyáztál rám, nehogy baj érjen, nehogy álmokfutó legyek. Köszönöm neked. Ne engedd, soha elfelednem, amikor gurul a kerék. Nem csak saját életem tartom kezemben, hanem mindenkit, akivel csak találkozom. Egy teli pohár, egy át nem adott éjszaka. Kicsivel több gáz vagy hencegés megcsonkíthat, megülhet. Uram, irgalmazz az áldozatoknak, akik ma elvéreznek a maguk hibája miatt, a mások hibája miatt. Induláskor ki gondol a halálra, és melyikünk készül fel rá, hogy hozzád érkezik? Talán én. Élni annyi, mint úton lenni. Valamit megérzek ebből, ha a kormánynál ülök. Nem tudom, meddig visz az út, nem tudom, mikor jön a vég. Add, hogy készen legyek, ha utam véget ért, akkor boldogan érek a célba.

Valakinek valami kellemetlent kell mondanom. Sürget a lelkiismeret, de félek. Hát, ha eljátszom a barátságát. Istenem. Vannak napok, amikor arra támad kedvem, hogy mondjam, ami másoknak kellemetlen. Terjesszem a rossz kedvemet, terjesszem a környezetemben. Aztán igazolom magam, ez csak neki hasznára vált. Bocsásd meg, Istenem, ezt a szeretetlenséget, ezt az önámítást. Ettől senki nem lesz jobb, csak idegesebb. De ez most más. Valakit figyelmeztetnem kell, meg kell mondanom neki, hogy hibázott. Sokat töprengtem rajta, de ez most nem az érosz kedvemtől van, ez a lelkiismeretem parancsa. Fele barátod iránt nem lehetsz közömbös, felelős vagy érte. Mégis elfog a félelem. Félek. Rajta már nem javít a szó, megdühödik rám, sőt, meggyűlöl érte. Istenem, segíts! Beismerem, sokszor volt rossz a kedvem, kihagytam sok lehetőséget. Szabadíts meg engem, nehogy szeszélyeim rabszolgája legyek, s megkeserítsem mások életét. De mindenek előtt ma légy velem, hogy győzzek önző félelmemen, s tegyem, amit a lelkiismeret parancsol. Adj nekem szavakat, de ne sebezzenek, hanem gyógyítsanak. Adj jó alkalmat nekem, hogy megértsem, és győzzön az értelem. Uram, segíts! Mert ha most hallgatok, bűnös vagyok. Mert a beszéd és a hallgatás egyaránt bűn lehet.

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbeejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem több le jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze. Sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam, ügyeskedtem magam és a világ előtt. Ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot. Vagy talán szerényebb legyek. De mindenütt gigászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert, add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent, velünk, meg a világgal, évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, bírál és dicsér. És ad nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet. Adj reményt. Mert a te sikered jelképe sosem más. Előbb volt a kereszt. És aztán a feltámadás.